Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
5: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leópápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.

0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye

0: utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgósságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ma egy csodálatos ünnepünk van, Jézus szívének az ünnepe. És akkora ajándék ez a mai ünnep, amikor különösen is Jézusnak a szeretetére fókuszálunk, amikor különösen is Jézusnak a szeretete kerül az életünknek a központjába. Akkora ajándék Jézussal lenni, megtapasztalni az ő szív dobogását, az ő szeretetét. Megtapasztalni azt, hogy Jézus egy szív dobbanásnyira van csak tőlünk. Jézus egy lelki törvényt mond, az üresen hagyott élet veszélyes, Jézus egy házlakó képet tár elénk, az ember élete olyan, mint egy ház, egy tisztáltalan lélek kimegy belőle, a ház állapota rendezetnek látszik, kisöpörve és felékesítve, de a döntő szó ez, hogy üresen. Az üzenet nem az, hogy a rend rossz, hanem az, hogy a rend önmagában nem elég. Az ember nem ürességre lett teremtve. Ha a ház üres marad, a gonosz úgy tekint rá, mint visszaszerezhető területre. Visszatérek az én házamba. A sötétség nem a díszlet rendtől hátrál meg, hanem attól, ha Isten uralma van ott. Ezért mondja Jézus, ha Isten lelke által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. A kitakarítás lehet külső változás, de Krisztus nélkül csak átmeneti. Sokan átélnek valós fordulatokat, megszabadulnak egy bűntől, elhagynak romboló szokásokat, rendet tesznek magukban, és a ház szebb lesz. Jézus szívének ünnepén igazából az életemnek a házát szeretném betöltetni Jézusnak a szeretetével. Meghívni Jézust, hogy töltse be a szívemet és a lelkemet az ő szeretetével. Jézus példája azt mutatja, ha közben nem ő lesz az Úr, ha nem ő lesz minden az életünkben, akkor a ház üres marad. Hiába van rend benne, de üres. Sokan azt mutatják, hogy rend van az életükben, de mégis üresek. Nem arra vagyunk meghívva, hogy rend legyen az életünkben, hanem arra vagyunk meghívva, hogy ne legyen üres az életünk. Mert a tisztáltalan lélek nem csak visszatér, hanem maga mellé vesz más lelkeket is, és ott lakoznak, így lesz az utolsó állapot, gonoszabb az elsőnél, és sok nehézség, megpróbáltatás nem kétségbe ejteni akar, hanem felrázni, hogy a valódi szabadulás nem csak valamitől el, hanem valaki ez oda. Hányszor ilyen valamitől el lelkületben élünk, hogy valamit nem teszek, valamitől el kell, hogy távolodjak, de hiányzik az, hogy valaki ez oda. És Jézus az, aki a szívén keresztül, a szeretetén keresztül mondja, hogy ide jöhetsz, az a valaki én vagyok. Jézus és az üres vallásosság nincsen nagyon nagy barátságban. Jézus mindig az üres vallásosság ellen volt. A kegyelem pillanata is a felelősség, hogy a ház nem maradhat üresen, amikor valaki felelélegzik, mert kikerül a nyilvánvaló bűnökből, vagy megtapasztal egyfajta tisztulást, az sokszor kegyelmi idő. Isten hív, hogy a ház gazdát cseréljen. A példázat belső logikája ez, az üresség veszélyes, a döntés sürgető. És itt van a felelősség valósága, az ember nem maradhat semleges. Isten hív, szól, meggyőz, és a hívásra választ vár. Nem úgy, mint aki betör és erővel elfoglal, hanem úgy, mint aki igazából jön, és azt mondja, hogy add át magad. És így jön ma Jézus felém az ő szeretetével, így jön hozzám, így jön be, így tölti be az életemet, hogy add át magad nekem. Kedves Mária Rádió hallgatók, bár csak megsejtenénk ezt a nagy-nagy szeretetet, amely Jézusnak a szívéből árad felénk. Gyere Jézus! Amikor a ház, életem háza templommá lesz, Isten célja nem az, hogy az ember csak tisztább legyen, hanem hogy benne lakozzon. A fordulópont az, amikor az ember nem csak sepreget az élete házában, hanem átadja a kulcsot. Nem csak azt mondja, Uram, segíts meg, hanem azt is mondja, hogy Jézusom, te vagy az Úr, te vagy a minden, foglald el azt, ami a tiéd. Ne legyen üres a ház. És Jézus ígérete szerint az igazi válasz nem a puszta javulás, hanem a közösség. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Azt atyám is szeretni fogja, ahhoz megyünk és annál fogunk lakni, benne fogunk lakni. Itt az atya szeretete, a fiú uralma és az Isten bent lakozó munkája által lesz középponttá. Ez a valóság. Ez a kegyelmi hívásnak a képe, amikor Jézus kopogtat. És most legyen egészen személyes, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szavamat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele étkezem, ő meg velem. Írja a Jelenések könyvében. Jézus nem azt keresi, hogy a ház szépen ki legyen díszítve, hanem hogy megnyisd az ajtót, hogy ő legyen a minden oda bent. Jézus ezt akarja. Nem az, hogy díszes legyen ez a ház, hanem hogy megnyisd az ajtót. Legyen nyitott. Ha most Jézus kopogtat, ne a házadat sepregesd, hanem nyisd ki az ajtót. És mondd ki előtte őszintén, Jézusom, nem akarom, hogy üres legyen az életem, mert te vagy a minden. Jöjj és uralkodj bennem a te szereteted által, a te szentelked által. Kedves a Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim! A legmélyebb kapcsolódások ebből a három élményből születnek, hogy itt vagyok, látlak és tartalak. Ez a három szó meg kellene határozza az életünket. Mert Jézus így közeledik felénk, azt mondja nekünk, hogy itt vagyok, látlak és tartalak. Az itt vagyok, az biztonságot ad. A látlak azt üzeni, hogy átérzi, amit érzek, nem kritizál, nem javít ki, nem magyaráz túl, csak lát és ért. A tartalak pedig azt jelenti, hogy nem kell egyedül elbírnom mindent. Ez a legmélyebb rész, mert a megtartás nem kontroll, nem birtoklás, nem függés, hanem az a képesség, hogy az érzelmeimtől ő nem omlik össze, nem menekül el, és nem fordul el tőlem soha. Itt vagyok, látlak, és tartalak. Az élet olyan pillanataiban, amikor letérdeltet, amikor elfogy az erőd, és összetörik a büszkeséget, Jézus gyakran ott kezdi el a legmélyebb munkáját. Nem a zajban, nem a kényelemben, hanem az átadásban. Az élet olyan pillanataiban, amikor letérdeltet, amikor elfogy az erőd és összetörik a büszkeséget, Jézus gyakran ott kezdi a legmélyebb munkáját, nem a zajban, hanem az átadásban, mint a víz, amelyet egy megalázott lélekre öntenek, az ő kegyelme nem csupán gyengéden frissít, hanem megtisztít, megújít, átalakít. Minden csepp irgalmat hordoz. Minden túlcsordulás megbocsátásról beszél. Minden pillanat az ő jelenlétének áradása alatt nem büntetés, hanem felkészítés. Lehet, hogy túlterheltnek érzed magad. Lehet, hogy úgy érzed, mintha a harcaid, a kudarcaid, a csendes imáid súlya alatt fulladoznál. De ami fulladásnak tűnik, az gyakran Jézus munkája, amely lemos mindent, aminek nem kellene ott maradnia, a félelmeidet, a terheidet, a múltadat, mert felemelkedés előtt átadás van. A dicsőség előtt megtörés, korona előtt összetörés. Jézus nem elpusztítani akar téged, hanem újjáformálni, megformálni és újjátenni. És maradj ott egy pillanatra, Jézus jelenlétében. Az ő kiáradó kegyelme alatt. Hagyd, hogy lemossa azt, amit te nem tudsz helyrehozni. Hagyd, hogy meggyógyítsa azt, amit te nem tudsz elérni. Hagyd, hogy helyreállítsa azt, amiről azt hitted, örökre elveszett. És amikor újra felkelsz, már nem ugyanaz az ember leszel, aki elesett, hanem megújult, megtisztított és megváltott. Formálj újra, Jézusom! Ne azzá, amivé én akarok lenni, hanem azzá, akivé te teremtettél engem. Köszönöm, Jézus, hogy szívügyed az életem. Köszönöm, hogy ott lehetek a szívedben, hiszen mindannyian ott vagyunk Jézusnak a szívében, Jézusnak a szeretetében. Szeretnék csónakból kilépős hitet, nem ragaszkodni a végletekig, a teljesen méltatlan helyzetekig, nem kapaszkodni a csónak szélébe, mint egy utolsó szalmaszálba. Szeretnék bátrabban elengedni, és még annál is bátrabban lépni az ismeretlen útra veled. Szeretnék hegyeket mozgató hitet, nem kerülgetni az előttem álló hegyet, szeretnék beleállni abba, amibe bele kell, és nem térni ki előle, és hinni, hogy ez menni fog. Nem kell félni attól, hogy ez lehetetlen. Olyan bátor hitet szeretnék, hogy amikor megnyílik előttem a tenger, száraz lábbal keljek át veled. Hogy a megnyitott útra bátran lépjek, még ha félelmetes is. De leginkább rád hagyatkozó hitet kérek, hogy magamat a kezedbe tegyem, hogy magamat a szívedbe tegyem, Jézusom. Kedves Mágy Rádió hallgató, kedves testvéreim, ez a ráhagyatkozó hit, ezt, amit kérünk, és ezt, amit szeretnénk, amikor Jézus azt mondta a kánai mennyegzőn, hogy töltsétek meg a korsókat vízzel, elsőre talán hétköznapinak tűn, de az engedelmesség mindig megelőzi a csodát. Ami egyszerű víz volt, az ő kezében a legjobb borrá vált. Emlékeztetve minket arra, hogy Isten a legátlagosabb dolgokat is rendkívülévé tudja formálni az életünkben. A korsók üresek voltak, de amikor hitben megtöltötték őket, Jézus megmutatta az ő hatalmát és dicsőségét. Ugyanígy, amikor átadjuk neki az ürességünket, a gyengeségünket és a várakozás időszakait, ő áldássá, örömmé és bizonysággá formálja azokat. Mert amit Isten kezébe teszel, vagy Jézus szívébe helyezel, az soha nem marad ugyanaz. És én hiszem, hogy Jézus az ő szeretetével ma is megváltoztatja a szíveket. Helyre állítja a megtört életeket. Megújítja a reményt és a lehetetlen csodává formálja. Bíz Jézusnak az időzítésében, engedelmeskedj az ő szavának, és figyeld meg, hogyan változtatja át a te vizedet borrá, hogyan tölti be a te üres életedet, belső lakásodat szeretetével. Jézus ma is csodákat tesz az életedben. Amikor Jézus azt mondta, töltsétek meg a korsókat vízzel, elsőre talán hétköznapinak tűnik, de az engedelmesség mindig megelőzi a csodát. Ami egyszerű víz volt, az az ő kezében a legjobb borrá vált. Emlékeztetve arra, hogy tényleg a jó Isten a legátlagosabb dolgokat is rendkívülivé tudja formálni az életünkben. A legmélyebb fájdalmakat sokszor nem azok hordozzák, akik hangosak, hanem azok, akik csendben maradnak. Az a gyermek, aki nem zavar senkit, aki nem követelőzik, aki csak ül csendben és megtanulja magában elviselni azt, amit senki nem vesz észre, ők nem figyelni akarnak, nem fegyelmet akarnak. Csak azt várják, hogy valaki egyszer valóban rájuk nézzen. Mert vannak, akik túl korán tanulják meg, hogy az érzések nem fontosak. És ebből lesznek később azok, akik mindent egyedül akarnak kibírni. A csend nem mindig béke, néha egy segélykiáltás, amit senki nem hall meg. Ezért legyél kedves, és légy nyitott azok felé is, akik nem kérnek semmit. Lehet, hogy bennük zajlik a legnagyobb vihar. Ne engedd, hogy a keserűség győzzön. Mindannyiunk életében vannak sebek, kimondott vagy kimondatlan szavak, csalódások, igazságtalanságok és igen, veszteségek. Olyan helyzetek, amelyek után könnyű lenne azt mondani, hogy elég volt. És ha nem vigyázzunk, lassan megérkezik szívünkbe és életünkbe a keserűség, amikor tápláljuk magunkat a meg nem bocsátásban, egy régi sérelmet is, újra és újra felemlegetett fájdalmat, vagy éppen csalódást. Azonban a keserűség nem annak árt legjobban, aki megbántott minket, hanem nekünk. Mert megkeményíti a szívünket. Keserűvé teszi az életünket, a szavainkat, bennünket. Lehet, hogy te is hordozol terhet, egy régi-régi sebet, azonban nem engedheted, hogy a fájdalom, a keserűség uralja az életedet. Valóban ér annyit. Tényleg megéri egy egész életet ezzel eltölteni? Több leszel, ha bosszút állsz, vagy ha keseregsz. Jézusom, nem akarok a keserűség fogja lenni. Add, hogy szívemben mindig a szeretet győzedelmeskedjen, és ne legyen hely a gyűlöletnek, a keserűségnek. Igen, kedves testvéreim, olyan más lenne az élet, hogyha Jézus szívében, Jézussal élnénk a mindennapjainkat. Uram, köszönöm ezt a kis időt, amit imádságban veled tölthetek. Köszönöm, Jézus, azt a nagy szeretetet, amely a szívedből felém árad. Növeld az irántad való szeretetemet, és azok iránt a lelkek iránt, akikkel életem folyamán találkozom. Szükségem van segítségedre ahhoz, hogy felül emelkedjek önzésemen, és másokat magam elé helyezzek. Nyisd meg a füleimet, hogy meghalljam az üzenetedet, amit a mai napon is el akarsz juttatni hozzám. És segíts, hogy megéljem ezt az üzenetet. Jézus segíteni akar neked. Mindig a te legjobb értékeidet tartja szem előtt, még akkor is, amikor ez nem így érződik. Amikor Jézus megszabadít valamitől, vagy akár valakitől az életedben, az soha nem véletlenszerű. Nem azért teszi, mert meg akarja vonni tőled a jó dolgokat, azért teszi, mert látja azokat a veszélyeket, amelyeket te nem látsz, azokat a szándékokat, amelyeket nem tudsz felismerni, és azokat az utakat, amelyek végül csak fájdalomba vezetnének. Ezt én a nehéz utat járva tanultam meg. Jézus világos figyelmeztetést ad. És igen, Jézus túlságosan szeret minket ahhoz, hogy vezetés nélkül hagyjon. Meg akar vigasztalni bennünket, de egy mélyebb életre is hív. A közösségbe hív. Sokan azt gondoljuk, hogy erősnek lenni azt jelenti, hogy mindent egyedül kell megoldanunk. A büszkeség azt tudja, hogy segítséget kéri gyengeség. Az igazság az, hogy Isten soha nem arra teremtett minket, hogy elszigetelten éljünk. Az ő igéje már a kezdetektől megmutatja, hogy egy testként kell élnünk, ahol különböző részek, különböző erősségek és különböző ajándékok együttműködnek, hogy sokkal többet vigyenek véghez, mint amire egyedül képesek lennénk. Mondhatnám, hogy ez az év egyik legnehezebb éve az életemnek. Sok harcon mentem keresztül is, sokszor hibáztattam talán a Jóistent is, Jézust is. Megkérdőjelezhetném a jóságát, a szeretetét. A fájdalom súlyos, de nem ő a felelős mindenért. És hiszem, hogy amin keresztül megyek, vagy keresztül mentem, azért volt, mert nem kértem segítséget. Megpróbáltam mindent egyedül vinni a saját vállamon, és nem engedtem, hogy Isten azokon az embereken keresztül munkálkodjon az életemben, akiket mellém helyezett. Kedves Magyar Rádió hallgatók, kedves testvéreim! Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy magányosan élünk. Nem azt jelenti, hogy összeszorított foggal csendben túléljük a viharokat, hanem azt jelenti, hogy Krisztus testének részei vagyunk, ahol egymásra támaszkodunk, egymásért imádkozunk, és hordozzuk egymás terheit. Amikor elszigeteljük magunkat, akkor elvágjuk magunkat Isten legnagyobb ajándékától, az ő népétől. Még a hibáimban is hűséges Isten. Jót hoz ki a rosszból. Amitől összetörhettem volna, abból valami olyat formált, ami formált engem. A testem néha még mindig hibáztatná őt, Istenem, megállíthattad volna ezt, de a lelkem tudja az igazságot, a lelkem tudja, hogy semmi sem volt elvesztegetve. A lelkem tudja, hogy Isten még a törött darabokból is egy megváltó történetet sző. Mai napon Jézus szívére tekintünk, és igen, azt hiszem, hogy erre hív meg Jézus, hogy ne járj egyedül. Ne engedd, hogy a büszkeség megakadályozzon abban, hogy segítséget kérj. Ne hagyd, hogy figyelmen kívül azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket Isten a szívedbe helyez. Az ő lelke vezet minket, de az ő népe is. Olyan embereket helyez az életedbe, akik bátorítanak, helyre igazítanak és megerősítenek. Légy elég alázatos, hogy meghald őket. Isten nem pazarolja el a fájdalmadat. Nem hagyja figyelmen kívül az imáidat, nem büntet téged, formál, tanít és közelebb von magához. Minden seb, minden visszaesés és minden könny valami olyasmivé válhat, amit az ő dicsőségére használ. Engedd, hogy Isten használjon, engedd, hogy a rosszra szánt dolgokat jóvá formálja, és bízz benne annyira, hogy másokat is beengedsz az életedbe. És emlékezz, ő mindig a te legjobb értékeidet tartja szem előtt. Jézus szívének a szeretetében sok mindent megérthetünk, sok mindent másképp láthatunk. Adja jó Isten, hogy tudjuk megélni és megtapasztalni Jézusnak a csodálatos szeretetét minden élethelyzetben. És adja jó Isten, hogy Jézusnak a szeretete mindennek értelmet adjon, lendületet adjon, és merjük Jézus szívére hagyni az életünket, dobogjon a mi szívünk Jézus szeretetének a szívdobbanásában. Kedves Nagy Rádió hallgató, kedves testvéreim, Jézus szíve ünnepén ezekkel a gondolatokkal köszönök el önöktől. Mielőtt elköszönnék, hirdetni szeretném, hogy augusztusban lesz lelki gyakorlatunk Medjugorjéban, zarándok útunk, amelyre szeretettel várjuk önöket, akár a Ladifeste, akár az augusztus végén tartó lelki gyakorlatunkra. Hajlák Attila Istvánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag Közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szonz Szent Péter püspök vértanú. 1680. szeptember 3-án született a spanyolországi Ascóban. 17 éves korában belépett a léridai domonkosokhoz. 32 évesen jelentkezett a misszióba, és nem a már jól berendezett latin-amerikai területekre, hanem a Fülöp-szigetekre, Manilába küldték. Péter atyát a Szent Gabriel zarándokházban lévő kínaiak mellé rendelték, ahol megismerkedett a kínai nyelvvel és szokásokkal. 1715-ben a kínai szárazföld missziójába küldték, és június 29-én érkezett Fukienbe. Munkáját Fogan városába kezdte, próbálva újjáéleszteni a domonkos harmadrendet és a rózsafűzér társulatot, hogy segítséget nyújtsanak a missziós munkában. 1723-ra Foganba már 70 írni-olvasni tudó keresztény volt, akik segítettek a hit terjesztésében. A kereszténység békés fejlődése Fukienben csak rövid ideig tartott. Egy évvel a kereszténybarát Kangxi császár halála után üldözés kezdődött, és Péter atyának 6 évig rejtek helyről kellett irányítani a keresztényeket. A harmadrend 3 tagjának vértanúsága vigasztalást nyújtott. 1735-ben Qianlong császár trónra lépésekor Péter püspök világosan és reálisan értékelte a helyzetet, figyelmeztetve, hogy a keresztények továbbra is veszélyben vannak, és a vezetők keresztény ellenesek maradtak. Ezt szem előtt tartva sürgette a benszülött papképzést. 1738-ban Péter püspök visszatérhetett Fukienbe, és ismét teljes mértékben a misszióra koncentrált. A békés időszak rövid volt. Ő tovább dolgozott, bár érezte, hogy az állandó életveszély fenyegeti. 1746. júniusában Péter püspököt őrizetbe vették, és börtönbe zárták. A tartomány alkirálya a fővárosba, Focsóvba vitette, ahol 1746. novemberében elkezdődött a per 31 keresztény ellen. Pétert 34 kérdéssel faggatták, és válaszait gyakran ütlegekkel szakították meg. A hatóságok nem értették a hithirdetők áldozatvállalásának lényegét, és bűnös indítékokat feltételeztek. Miután a császár értesült a keresztények fogságáról, parancsot adott, hogy az európai misszionáriusokat kiutasítsák Makaóba. Az alkirály azonban a per után 4 héttel halálbüntetést kért a misszionáriusokra, és a kínai keresztényeket életfogytiglanra száműzték. Szent Péter püspök Kínában 1747 májusában halt meg.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat egy gyönyörű szép szentség imádásra, amelyet a Sepsi Szent György Élet a Lélekben ima csoport végez. Kapcsolódjunk bele szívvel, lélekkel.

köszöntünk, Jézusunk, itt az oltári szentségben, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Hálát adunk neked, Urunk, ezért az újabb alkalomért, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Hálát adunk neked, Urunk, minden gyógyulásunkért és szabadulásunkért, testi és lelki gyógyulásunkért és szabadulásunkért, amelyet oly sokszor megtapasztalhattunk a te jelenlétedben, a közösségi találkozóinkon, a szent miséken. Köszönjük, Urunk, hogy te itt maradtál köztünk. Urunk, a te mennyei irgalmadba ajánljuk magunkat, mindazokat, akiket ránk bíztál, akiket imáinkba hordozunk. Kérünk, hogy áradjunk e te mennyei irgalmad minden gondolatunk, szavunk és cselekedetünk fölött, amivel megbántottunk téged és embertársainkat, nem csak a mai napon, hanem életünk minden eltelt napján. Köszönjük, hogy te vagy az irgalom forrása a mi számunkra. Köszönjük, hogy te azért haltál meg értünk, hogy mi újból és újból minden tévedésünk után megtapasztaljuk és befogadjuk a te irgalmadat. Hála és dicsőség neked, Uram, ezért az irgalomért, ezért a szeretetért, minden érintésért, hogy átjársz és betöltesz minket, Uram, mindazokat, akik itt vagyunk, minden hallgatót, minden magányost, minden beteget, ágyhoz kötöttet, akik most hallgatják a Mária Rádiót, mindazokat, akik a kórházi ágyakon fekszenek. A te mennyei irgalmat járja át őket, Uram, hogy megtapasztalják a benned való teljes testi és lelki újjászületést. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az irgalom forrása mi számunkra. Amen. Amen.

Atyám Istenem, Úr Jézus Krisztus, Lélekisten, a három egybe, amit az elme fel nem fog, csak a szív és a lélek. Köszöntelek valóságos és szent jelenlétedért. Köszönöm, Jézus Krisztusom, hogy értünk adtad magad, érző, szent szívedet. Köszönöm, hogy te vagy a bűnösök menedéke, a te szent szíved, a dárdával eldöfött szent szív, aki most is értünk dobog az Atya jobbján, s közben jársz, azóta is értünk. Köszönöm, hogy én is a te szent szívedbe menekülhettem, mikor tele voltam jajjal, bajjal, bűnnel. Köszönöm, Uram, hogy minden nap tisztogattad az én szívemet. Köszönöm a mai napot, hogy ennyire meg tudtam tisztulni, s itt térdelhetek előtted, Uram. Még aggódó, még félelmes szívvel, de tisztán előtted. Köszönöm, Jézusom, minden testvéremet, akik most itt vannak, s akik hallgatják, hogy a te szent szívedbe menekülhettek bűneikkel, gyarlóságaikkal, gyengeségeikkel. Köszönöm azokat, akik ezután folyamodnak hozzád a te szent szívedhez, hogy te beszorítsál a te szerető szent szívedbe, mint bűnösöket, mint gyengéket, mint gyarlókat, és hogy megtisztítasz a te szent szívedbe, aki értünk dobog. Azóta is áldott legyen a te háromszor szent neved itt az oltári szentségbe. Amen.

Drága Jézusom, bűnbánó szívvel térdelek előtte, hisz te látod, Uram, hogy én máma a kényelmesebb részt akartam vállalni, elüldögélni egy sarokba. De köszönöm, Uram, hogy te szóltál hozzám, lelki testvérem által. Figyelmeztettél, hogy a hívő ember nem azt csinálja, amit szeretne, hanem amire Isten hívja. És most itt vagyok, Uram, és hálát adok neked. Felajánlom magamat és a családomat. Minden munkámat és imámat és minden talentumomat, Uram, ami a te kegyelmedből származik, hogy mindazzal, ami vagyok, téged dicsérjelek és dicsőíthesselek. Drága Jézusom, te a keresztre vitted bűneinket, minden téveigésünket, minden félrelépésünket, minden gyarlóságunkat. Bocsáss meg nekünk, Uram, hogy nem tudunk úgy rád nézni, amilyen áldozatot te vállaltál értünk. A te szent szíved lett az engesztelő áldozat vétkeinkért. Én hálát adok neked, Uram, ha bár az kevés. Egy élet nem elég arra, hogy hálát adjunk neked azért, amit te tettél értünk. Hogy feláldoztad magad, értem, értünk és mindannyiunkért. Nem mérlegeltél, Uram, hogy megérdemeljük-e. Annyira szerettél és szeretsz minket. Hittél abban, Uram, hogy eljön az az idő, amikor téged követünk. Amikor levetkőzzük gyarlóságainkat, elfordulunk bűnös múltunktól, és hozzád jövünk. Uram Jézusom, te megnyitottad az atyához vezető utat, és megmutattad nekünk, hogyan kell járni rajta. Áldunk és magasztalunk ezért, Uram, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, az oltári szentségben. Te vagy számomra a béke forrása. Köszönöm, Jézusom, hogy a nyugtalan, rohanó és aggodalmakkal teli világból eléd léphetek. Eléd léphetünk és rád tekinthetünk. Köszönöm, Jézusom, hogy a te békéd átjárja az egész testem, lelkem. Előrbe hozom a hallgatókat is, hogy megtaláljanak téged, rád tekintsenek. Köszönöm, hogy azt a békét, amit te adsz, nem más egyébben, nem a földi dolgokban akarom keresni, hanem benned, Jézusom. Köszönöm, hogy az, hogy rád tekinthetek, erőt ad a mindennapokhoz. Köszönöm, hogy vihetünk téged az emberek közé, és kérlek, alakítsd a szívünket a te szíved szerint, hogy ott, ahol vagyunk, magunkkal tudjunk vinni a közösségeinkben, magunkkal tudjunk vinni a családtagjaink közé, a munkatársak közé, az, hogy tőle tanuljuk azt a békét, amit csak te adhatsz nekünk. Drága Jézusom, köszönöm, hogy irgalmas szereteted átjár és alakítja a mi szívünket. Te légy az örömöm forrása, a békénk forrása. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Áldott légy, Urunk, mert a te szíved szeretete vonzott ide. Áldott légy, mert örök szeretettel szeretsz és megőrizted irántunk irgalmasságodat. Úrunk, a szeretetet teljessége árad itt ránk, és vágysz arra, hogy befogadjuk ezt a szeretetet, hogy ne csak zengő ércként és pengő cimbalomként legyünk itt. Úrunk, te felszítottad a vágyat a mi szíveinkben. Vágyunk arra a szeretetre, amely türelmes, jóságos, mely nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem keresi a magát.

a javát. Vágyunk arra szeretetre, amely mindent eltűr, arra szeretetre, amelyet befogadva meg tudunk teljes szívünkből bocsátani, arra szeretetre, amely nem rója fel a gonoszt. Vágyunk befogadni a te szeretetedet, hogy ezáltal megújuljon a mi hitünk, és eljussunk a teljes igazságra, és ezáltal teljesen szabadok legyünk. Áldott légy, Urunk, mert a te élő jelenlétedben te szavaid felerősödnek a mi szíveinkben, hogy új parancsot adok nektek, hogy egymást szeressétek úgy, ahogy én szerettelek titeket, és senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Köszönöm, Uram, hogy felerősödik az a felhívás is mi életünkben, hogy a szeretet tettek nélkül halott, és az a késztetés, hogy arról ismerjenek fel, hogy hozzád tartozunk, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt, feltétel nélküli szeretettel. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretetedet oltod a mi szíveinkben, hisz ez a szeretet sok bűnt elfedez. Áldott légy, most és mindörökké. Amen.

Igen, Uram Jézus Krisztus, Te vagy a győztes, Te vagy a győztes Úr, Te vagy a győztes Király, Te vagy a fény, Te vagy a minden, Te vagy az örök szeretet. És azért jöttél, Uram, és azért vállaltad ezt a földi létet, hogy örömöt hozzál a mi életünkbe. Azért jöttél, hogy örömünk legyen, és a Te örömöd teljes legyen. De nem úgy, ahogy mi akarjuk, nem úgy, ahogy a világ akarja adni, nem azt az örömöt akarod nekünk adni, amelyet a világ adja, amelyet mi akarunk, amelyet mi elképzelünk, amelyet mi elvárunk, hanem azt a tiszta örömet, amely a Te szívedből fakad, azt a tiszta örömet, amely a Te szívedből forrásozik, Uram, azt az örömet, amely a szomorúakat is megvigasztalja. Te látod, Uram, hogy a világon mennyi szomorú ember van. Te látod, Uram, hogy mennyien szomorkodnak és szomorkodunk saját magunk elképzelése miatt, saját magunk akarata miatt, saját magunk elvárása miatt. Kérlek, Uram, légy irgalmas fölöttünk, ne rótd fel gyöngeségünket, hogy nem tudjuk elfogadni és befogadni a Te szeretetedet, a Te örömödet. Jöjj segítségünkre, Uram, hogy ne a világtól, ne az emberektől, ne a sikertől, a sikereinktől várjuk a mi örömünket, a mi vigasztalásunkat, hisz semmink sincs, Uram, ami nem a Te kegyelmedből lenne. Semmink sincs, Uram, amit ne tőled kaptunk volna. Erősítsd meg, Uram, a mi szívünket a Te szíveddel. Alakítsd át, Uram, a mi szívünket a Te szíved szerint. És az erős lelket újítsd meg bennünk, hogy el tudjuk fogadni a Te vigasztalásodat. Hogy megtapasztaljuk az igaz Isten gyermeki örömet, amelyre elhívtál minket. De látod, Uram, hogy mennyi árva van ezen a világon. Árva és félárva. Mennyi árva gyermek a gyermek otthonokban, vagy nevelőszülőknél. Uram, Te érintsd meg az ő szívüket, hogy megtapasztalják a Te szeretetedet, a Te jóságodat, a Te nagyságodat, hogy nem árvák, hanem, és nem értéktelenek, hanem a teljes értékű gyermekeid. Hogy lehet, hogy emberileg árvák, de Te mindig ott vagy velük. Te mindig kész vagy megsegíteni őket, csak hozzád kiáltsanak. Csak hozzád kell kiáltaniuk, Uram. Kérlek, Uram, küld a bűnbánat lelkét számukra, a megtérést, hogy hozzád kiáltsanak, hogy azt az örömet és azt a szeretetet, amelyre elhívtad őket, azt meg tudják tapasztalni. De áld meg mindazokat, akikre rábíztad őket, hogy a Te szeretetedet tudják közvetíteni számukra, hogy ne a nehézségekre tekintsenek, a nevelésükből, gondozásukból fakadó nehézségeket, gyöngeségeket, gyötrelmeket, hanem Téged közvetítsenek, beléd kapaszkodva neveljék és gondozzák ezeket az árva gyermekeket. Köszönjük, Uram, hogy Te megadod mindezt nekünk, ezért áldunk és magasztalunk most és mindörökké. Amen.

Igen, Jézusom, drága vagy nekem. Megváltottál engem, drága szent véred által. Megújítottad az én életemet. És megmutattad, Jézusom, azt az útat, amelyen járnom kell. Megmutattad, Jézusom, hogy te vagy a betegek gyógyítója. Te vagy az, aki ismered a szíveket, a lelkeket. Te vagy az, aki belelátsz a szívünkben, és tudod, hogy kinek mire van szüksége. De én köszönöm, drága Jézusom, hogy nyitott szívet adtál, hogy megnyithattam a szívemet előtted, hogy tégedet befogadhattalak, hogy elfogadhattalak megváltónak és szabadítónak. És ezáltal meggyógyítottál engem. Meggyógyítottad az én megtört szívemet. Meggyógyítottál a betegségeimtől, hogy meg tudtam bocsájtani, hogy be tudtalak tégedet az életembe építeni, azáltal, hogy ki tudtam engesztelődni testvéreimmel. Hála van az én szívemben, Jézusom, hogy itt érdelhetek előtted, és megköszönhetem a megváltást. Megköszönhetem, Jézusom, azt, hogy szabaddá tettél. Megköszönhetem azt, hogy nap mint nap érezhetem a te közelségedet, a te szeretetedet. Vágyik, Uram, a szívünk a te jelen valóságodra, hogy jelen legyél az életünkben, minden nap, minden percen, hogy bármi is vesz körül bennünket, mindig rá tudjunk hangolódni, hogy rá tudjak figyelni, Uram, hogy az a szeretet, ami maga te vagy, az a szeretet át tudjon formálni, át tudja alakítani a környezetemet, és a környezetünket, hogy úgy tudjak szeretni, mint ahogy te szeretsz, hogy soha senkit meg ne ítéljek, hanem tudjak szívből, őszinte szívből és tiszta szívből imádkozni, hogy áldást tudjak lenni számukra. De köszönjük, drága Jézusom, hogy idehozhassuk mindazokat, akik megtört szívűek, akik vágynak, Uram, a te jelenlétedre, akik várják a tőled való gyógyulást és szabadulást. Kérjük, hogy áld meg őket most ott, ahol vannak. Érints meg őket szent lelked által, hogy meg tudjanak nyílni arra a kegyelemre, amivel most meg akarod őket ajándékozni. Hogy megtapasztalják, hogy a szeretet a legnagyobb gyógyulás. A szeretet az a forrás, amely átviszem minden nehézségem, minden megpróbáltatásom. Áldott legyen a drága szent neved. Most is mindörökké. Amen.

Áldlak, drága Jézus Krisztus, itt az oltári szentségben. Ó, köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Öröm tölti el a szívünket, Uram. Én is örvendezek, és újongok benned, és áldom a te szent nevedet. Drága Jézus Krisztus, a te szent szívedből kiáradó szeretet, irántunk való jóságod, és irgalmas szereteted. A te irgalmad puha kötelékkel vonz minket ide, Uram, hétről hétre, hónapról hónapra, hogy a te jelenlétedben sütkérezhessünk, mint a napfényben, Uram. Ezért nekünk hála tölti el a szívünket, Uram. Áldott légy minden egyes veled töltött percért, de látod, Uram, hogy bűneink miatt sokszor lankadunk, és hanyagoljuk a veled való élő kapcsolatot. Azt hiszük, hogy mindent jobban tudunk, hogy a saját magunk erejéből megélünk. Uram, pedig tudjuk, hogy minden a te kegyelmedből származik. Ezért kérjük, hogy bocsáss meg nekünk ezeket az időszakokat. Drága szent szív, Istennek szent temploma, mennyországnak kapuja, bűnösöknek menedéke, szeretetnek lángoló tüze, formálj bennünket, alakíts bennünket a te szíved szerint, Uram, hogy valóban igazságban és lélekben áldjunk téged, hisz erre vágyik a mi szívünk, Urunk, igazságban és lélekben áldani téged és magasztalni. Erre ültes vágyat a mi szívünkbe, Uram, hogy ez legyen a legfontosabb számunkra, hogy erre vágyik a mi szívünk. Drága szent szív, én bízom benned, mert okom lehet bűneim miatt az aggodalomra, de a te irgalmas szereteted, Uram, reményt ad nekem. Köszönöm, drága Jézus Krisztus, hogy a te szent szíved től ajándékként kapjuk, Uram, az élő hitet, és még csak nem is kell rászolgáljunk, hiszen nem érdemeink szerint adod azt, csak rád figyelve neked tetsző módon éljünk. Ez kedves számodra is, hogy kinyissuk a szívünket, ebben segíts bennünket. Drága szív, oltalmaz minket a bűntől, hogy általad megtisztulva, Uram, valóban Isten gyermekként élhessünk, befogadva téged, egyesülve veled. Áldott legyen a te szent neved, dicsőség, áldás, imádás legyen, drága Jézus Krisztusom, a te isteni szent szívednek. Amen. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy velünk, aki meghívtál minket, hogy tanítványaid legyünk. Imádkoztál értünk a főpapi imában. Azt kérted az atyától, hogy ne legyen ki a világból, hanem őrizzen meg a gonosztól. Te, aki emberi életet is éltél Istenséged mellett, te ismersz minket, ismered a mi szívünket, hogy a világban észlelt nehézségek és a jó dolgok is sokszor megkeményítik a mi szívünket. Igyekszünk megtisztítani, igyekszünk, törekszünk, Uram, de nem elég, hogy téged tudjunk tükrözni, a te fényedet a világban. Szükségünk van a te segítségedre. Szántsd fel, Uram, megkövült szívünket. Segíts minket, drága Uram, hogy hozzád hasonlók tudjunk lenni. Úr Jézus, te szelíd és alázatos szívű, formáld a mi szívünket a te szent szíved szerint, szelíd és alázatossá. Köszönöm neked, Uram, hála, hogy ezt meg is adod nekünk.

0: adtál nekik a mennyből.
1: Minden erősséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltál.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szentségi Madást közvetítettünk Sepp Hüszen Gyögyről az Élet a Lélekben ima csoport vezetésével. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak a mai imádságos lelkületbe. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék a

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg.

0: Szentől. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Oráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzon.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az.

Mert üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Áldott.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: be, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Az

0: Amen. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Mária. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

Isten. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: uráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Istenem!
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszony.

0: uráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: magamnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Asszonyok.

nevem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Atyán, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg.

0: gyógyulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepsége megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: Szíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szüzeményben megkoronázott.
1: Asszonyos is Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogadj

0: Amen. Rózsa Fizér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában, a Szent Atya levele az időskorról, az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg, Sas Szárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy Szent Lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, A jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja: a mai társadalomban az öregség egy összetett és távlatokban gazdag időszak, az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyház élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sassány címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak immár hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izajás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, és így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny. Kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A második fejezetnél tartunk, Péter pünkösdi beszéde zajlik már egy ideje, ezt folytatjuk. Tehát a második fejezet 22. versétől olvasom. Izraelita férfiak, halljátok meg szavamat. A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket, amint tudjátok, általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa. Egyelőre ennyit olvasok fel belőle. Nézzük az elejét. Péter a hallgatóit izraelitáknak szólítja, nem zsidóknak. Ezzel azt akarja hangsúlyozni, hogy Isten népéhez tartoznak, akikre Isten ígéretei vonatkoznak. Két érvet hoz fel a Szentírásból. Először a 16. Zsoltár alapján érvel amellett, hogy Jézus a Krisztus, az ígért messiás, aki helyreállítja Izraelt, de nem a sokak által várt politikai módon. Ezután a 110. Zsoltárból bizonyítja, hogy Jézus az Úr. Péter úgy kezdi, hogy a názáreti Jézusra, mint olyan emberre utal, akit Isten igazolt hatalmas tettekkel, csodákkal és jelekkel. Ez a hivatkozás Jézus csodáira, Mózes jeleire és csodáira emlékeztet, amelyeket Isten Mózes által vitt végbe, ezekről a kivonulás könyvében és a második törvénykönyvben olvashatunk. Péter hangsúlyozza Jézus emberségét azzal, hogy a hatalmas tetteket Istennek tulajdonítja, amelyeket Isten rajta keresztül vitt végbe közöttetek. Mivel Isten Mózesen és Illésen keresztül is tett csodákat, Péter érvelése eddig csak azt mutatja meg, hogy Jézus Isten szolgálja. Péter megvádolja a hallgatóit, hogy istentelen emberek, vagyis római pogányok által feszítették keresztre Jézust, noha Isten csoda jelekkel igazolta őt. Jézus feltámadása megerősíti, hogy halála Isten előre meghatározott tervének része volt, ahogyan Jézus maga is megjövendölte a szenvedéseit, a Lukács evangéliuma több részében is. Lukács hangsúlyozza, hogy a messiás halála mindig is Isten üdvözítő tervének része volt. Tehát Isten tervében benne volt a messiás szenvedése, ahogy ezt Lukács evangéliumában maga Jézus többször is megjövendölte. Igen, Istennek ez a terve magába foglalta még Júdás szabad döntését is azzal kapcsolatban, hogy elárulja Jézust. És ez magában foglalja azt is, hogy mindazok, akik követik Jézust, legyen szó Páról, vagy bárkiről, minden keresztényről, ők is szenvedni fognak, ahogyan a messiás is szenvedett. De Jézus élete nem a halállal ért véget. Isten feltámasztotta őt, kiszabadítva a halál bilincseiből, mert lehetetlen volt, hogy az fogva tartsa. Hisz Dávid mondja róla, itt már a 25. verset olvasom, szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Péter a Szentírással bizonyítja a zsidó hallgatóságának, hogy Jézus a messiás. A 16. Zsoltárt idézi, amelyben Dávid Istenbe vetett bizalmát fejezi ki. Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. A korabeli általános zsidó felfogás szerint Dávid volt a legtöbb Zsoltár szerzője, és rajtuk keresztül prófétált. Péter szerint azonban ebben a Zsoltárban valójában Jézus a messiás szól Dávid szavain keresztül. Jézus szenvedést élt át, kínszenvedése előtt gyötrődést, de az atya akaratának elfogadása után már nem volt megrendült, hanem békét és bátorságot mutatott, tudva, hogy az atya meg fogja őt szabadítani. És akkor nézzük meg egy kis zárójelben az üres sírral kapcsolatban. Lukács határozottan elutasítaná ezt a mai kijelentést, amit esetleg mondanak egyesek, nem befolyásolná hitemet, ha Jézus csontjait megtalálnák a sírban. A keresztény hit számára az üres sír Jézus feltámadásának alapvető jele. A bibliai emberkép szerint az ember nem pusztán lélek, hanem amely a testben lakik, hanem élő, testben megvalósult személy. A feltámadás nem a lélek tovább élését jelenti, hanem a teljes ember újjáteremtését, testestől, lelkestől. Péter érvelése a 16. Zsoltár alapján csak akkor áll meg, ha Jézus sírja valóban üres volt, szemben Dávid sírjával, amely mind a mai napig itt van közöttünk, ahogy fogalmaz Péter. Pál apostol is hangsúlyozza, hogy a keresztény hit a feltámadás a szent tanúk tanúságtételén alapul, mely szerint Jézus feltámadta halálból, ami azt jelenti, hogy többé már nincs a sírban. Folytatom 26., 27., 28. versekkel. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el, mert nem hagyod a lelkem az alvilágban, nem engeded, hogy rothadás érje szentedet. Az élet útját mutattad meg nekem, és örömmel töltesz el színed előtt. A 16. Zsoltár Jézus reményét fejezi ki, testem is reményben fog lakni, vagy nyugszik el. Ennek oka, hogy nem hagyod lelkemet az alvilágban, és nem engeded, hogy szented rothadás lásson. A zsidó felfogás szerint a testi romlás a halál utáni negyedik napon kezdődött meg, ahogyan Márta megjegyzése is mutatja, hogy már szaga van, mondta, mivel Lázár már 4 napja halott volt, ezt János evangélium a 11. fejezetéből tudjuk. Jézus azonban a 3. napon támadt fel, annak jeleként, hogy beteljesedett benne a profécia, miszerint Isten szentje nem lát rothadást. A Zsoltár így folytatódik, örömmel töltesz el színed előtt. Olvasom tovább, 29-30-31. versek. Testvérek, férfiak, hadd mondjam el nektek Dávid pátriárkáról nyíltan, hogy meghalt és eltemették. Sírja mind a mai napig itt van köztünk. Mivel azonban próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett, az ő ágyékának gyümölcséből ültet majd valakit trónjára, előre látva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás. Amint Péter rámutat, a 16. Zsoltár nem vonatkozhatott magára Dávidra, mert sírja mind a mai napig közöttünk van. Az éles ellentétben áll Jézus sírjával, amelyről köztudott volt, hogy üres. Dávidnak a 16. Zsoltár 10. versében található proféciája, amelyet Péter idéz, nem hagyod lelkemet az alvilágban, nem vonatkozhatott saját magára, hiszen már 1000 éve halott volt és el volt temetve. Mivel azonban Dávid proféta volt és tudta, hogy Isten esküvel megígérte neki, hogy egyik utódját ülteti trónjára, valójában utódjáról, Jézusról beszélt, előre látta és megjövendölte a messiás feltámadását. A 32. vers így hangzik, Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. Ha Jézus testéről, Dávidéhoz hasonlóan köztudott lett volna, hogy még mindig a sírban van, akkor Jézus feltámadását könnyen meg lehetett volna cáfolni. Péter hallgatói azonban nem vitatják azt a tényt, hogy a sír üres volt. Az üres sír szükséges bizonyíték a Jézus feltámadásának, bár önmagában nem elegendő annak teljes bizonyítására. A Jézus feltámadásába vetett hit az apostolok szemtanúi tanúságtételén alapul, hogy ő él. Ennek mi mind a tanúi vagyunk. Péter így folytatja. Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok. Ez a 33. vers volt. Péter érvelése amellett, hogy Jézus az Úr, párhuzamos azzal az érvelésével, hogy Jézus a Krisztus. Bár Péter a 16. Zsoltár idézésekor nem említi a Zsoltár utolsó sorát, hallgatósága kétségkívül ismerte azt. Öröm van a jobbodom mindörökké. Ezért Péter tovább magyarázza a Zsoltárt, amikor azt mondja, hogy Jézus mennybe menetele, az ő megdicsőülése Isten jobbján, a mennyben, Isten mellett, ahol részesedik isteni hatalmában és tekintélyében. Mivel Jézus megdicsőült emberi természetében megkapta az Atyától a Szentlélek ígéretét, Most ő lett Isten eszköze a Szentlélek emberiségre való kiárasztásában. Krisztus eljövetele előtt az emberek a bűn miatt elidegenedtek Istentől, és nem fogadhatták be Isten bennük lakozó lelkét. Jézus engesztelő halála és feltámadása által azonban lehetővé vált a Szentlélek ajándéka. Jézus arra utasította tanítványait, hogy Jeruzsálemben várják meg a megígért szent lelket. Most pedig az atyával együtt megdicsőve kiárasztotta őt, amint ti is látjátok és halljátok. Így Péter megmagyarázza a tömeg által tapasztalt látványt és hangokat. Az Úr Jézus, aki az atya jobbján ül, isteni dicsőségében, kiárasztja a szent lelket tanítványaira. Az a kifejezés, amit láttok és hallottok, hangsúlyozza, hogy a Szentlélek eljövetele látható és félreérthetetlen valóság. 34. és 35. versekkel folytatom, mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis ő mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj a jobbomra, az ellenségeidet lábad elé teszem zsámolyul. A 25-32. Versekben Péter azzal érvelt, hogy a 16. Zsoltár proféciája, miszerint a Szent nem lát rothadást, nem Dávidra, hanem utódjára Jézusra, a Messiásra vonatkozik. Itt hasonló módon érvel a 110. Zsoltár alapján. Nyilvánvaló, hogy Dávid nem ment fel a mennybe, hogy Isten jobbján legyen, hiszen még mindig a sírjában van. Ebben a Zsoltárban azonban Dávid kijelenti, hogy az Úr, az Isten ezt mondja az én Uramnak. Ülj a jobbomra. Péter rámutat arra, hogy a Zsoltár nem Dávidnak, hanem Dávid urának, a Messiásnak ígéri, hogy Isten jobbján fog ülni, amíg, úgymond, ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. A feltámadt Jézus az az Úr, akiről a Zsoltár beszél, és akinek ellenségeit Isten helyezi lába alá. Az ősegyház ezt az utolsó verset úgy értelmezte, mint utalást Jézus végső győzelmére minden ellensége fölött, a bűn, a sátán és a halál fölött az idők végén. A 36. verset olvasom. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette. Péter a 16. és a 110. Zsoltárból levont érveinek összegzéseként arra jut, hogy Isten Jézust Úrrá és Messiássá tette. A szinoptikus evangéliumok mind tartalmazzák Jézus kérdését a tanítványokhoz, hát ti kinek mondotok engem? Valamint Péter erre adott drámai hitvallását, te vagy a Messiás. A Messiás héberül Mashiach, vagy görögül Krisztus. Azt jelenti felkent. Már a zsidók azt várták, hogy a Messiás helyreállítja Izrael királyságát. Isten terve szerint az ő felkentje sokkal nagyobb királyságot gyakorol, és sokkal teljesebb megváltást hoz, mint a zsidók, mind a pogányok számára. Az Úr, görögül Kyriosz, címet az egész görög ószövetségben Isten szent nevének, a Jahvénak a fordítására használják, amelyet a zsidók tiszteletből nem ejtettek ki. Az új szövetség továbbra is Istenre alkalmazza az Úr megnevezést. De az új szövetség egy újdonságot is feltár, az Úr a feltámadt Jézus is, aki mint fiú részesedik Isten hatalmában és uralmában az egész világegyetem fölött. A római birodalomban, ahol az Úr a császár egyik címe volt, a keresztény hitvallás, hogy Jézus az Úr, azt jelentette, hogy kizárólag Jézust illeti meg a feltétlen hűség és engedelmesség, nem pedig a császárt. Ezért ez a hitvallás nem csak vallási, hanem kulturális és politikai következményekkel is járt, és üldöztetést váltott ki az első keresztények ellen, ahogyan ez sok helyen ma is történik a világban. A korai egyház hitvallása így foglalható össze: Jézus Krisztus az Úr. Jézus azért Úr, mert feltámadt és legyőzte a halált. Ezt vallani azt jelenti, ő az én Uram, az én megváltóm, az én királyom. Az életem az ő uralma alá tartozik. Pál apostol így ír, senki sem mondhatja Jézus az Úr, csak is a Szentlélek által. Pál saját határtalan örömét és háláját fejezi ki e felismerés miatt. Sőt, Mindent veszteségnek tekintek Krisztus Jézus az én Uram ismeretének fölséges értéke miatt. Sok keresztény számára Jézus csupán egy távoli múlt alakja. De az a személyes, egzisztenciális ismeret, hogy Jézus az Úr, és élő jelenlétként van jelen az életünkben, minden keresztény örökségének kellene lennie. Igen, eddig tart elmélkedésünk az apostolok cselekedeteiből. Hát elgondolkozhatunk mi is, hogy vajon még a kulturális vagy a neveltetésünkből fakadó vallásosság szintjén vagyunk, ahol azt mondták nekünk, hogy szép és jó dolog Isten parancsait betartani, templomba járni, vallásosnak lenni, vagy pedig eljutottunk már a Szentlélek által oda, hogy felismerjük, hogy Jézus a mi életünk Ura, Királya, megváltója akar lenni, ez pedig nem valósulhat meg csak a saját személyes döntésünk által, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk, íme az ajtóban állok és kopogok, zörgetek, ha kinyitod az ajtót, akkor bemegyek és veled vacsorázok, vagyis hogy veled teljes élet közösséget vállalok. Igen, testvérek, a vallásosság az nagyon jó alap, de egy adott ponton mindenkinek el kell jutni arra a személyes döntésre, hogy behívja Jézust az életébe, hogy ő legyen a mi életünk egyetlen ura, ami személyes megváltunk, ami királyunk. Ez viszont a Szentlélek nélkül lehetetlen, ahogy Pál apostol mondja, senki nem mondhatja Jézus az Úr, csak és a Szentlélek által. Kimondani könnyű, hogy Jézus az Úr, de komolyan is gondolni, azt már tényleg csak a Szentlélek által lehet. Ha ez még bennünk nem ért meg teljesen, akkor kérjük a Szent Lelket, úgy, hogy annak idején kiáratott pünköskor minden jelenlévőre, és ők tényleg őszintén bűnbánatot tartottak, és megvallották a hitüket Jézus Krisztusban, döntöttek, hogy az ő személyes uruk, megváltójuk, királyuk lesz, és ott 3000-en meg is keresztelkedtek. Így kezdődött el az egyház, így kezdődik el az igazi kereszténység, az igazi Krisztus követés a mi életünkben is. Ha eddig még nem jutottunk el, kérjük a Szent Lelket, hogy adja meg nekünk is ezt a hitet, ezt a bizalmat, ezt a teljes önátadást, ráhagyatkozást az Úr Jézusra. Innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fények csillaga, esengve kérjük az Urat. Járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel, s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadó,

őt ellenségeimért is. Önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hagyd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolataid szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk szent anyja, boldogságos szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszűjed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az atyát, a fiút és a szent lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs Pabácsi vagyok, és most a kedves hallgatók a Lélek ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor a lelkiségi mozgalmakról szól, a Szentlélek csodálatosan működik, ezek által a közösségek által az egész világon. Ugye pünkös után vagyunk, és a Szent Atya is különösképpen figyelt erre az ünnepre, mert május 30-án, szombaton délelőtt Szent Atya katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. Pál teremben. Tehát a karizmatikus megújulás, az a Szentlélek, mondhatnánk, egy olyan remek műve, amelyben ő nagyon személyesen jelen van, adja az ő rendkívüli ajándékait, a karizmákat, és sok-sok gyönyörű dolog történik a soraikban. Hallgassuk csak, mi történt május 30-án. Az eseményen több ezer világi hívő pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szentszék által létesített karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata, a KARIS szervezte. Kedves testvéreim, ez egy különleges kifejezés, mert tovább mennénk ezzel a hírrel, el szeretném mondani, hogy mi is ez a KARIS. A KARIS-t Ferenc pápa kifejezésre hozták létre, kifejezett kérésére hozták létre, hogy egységes szolgáltatást nyújtson a karizmatikus megújulásnak. Tehát a Szent Atya felkérte a karizmatikus mozgalmakat, különböző név alatt futnak ezek, működnek csodálatosan, hogy fogjanak össze. Emiatt a Szent Atya felkérte a nemzetközi katolikus karizmatikus megújulási szolgálatok és a karizmatikus szövetségi közösségek és a katolikus testvériségek vezetőit, két olyan testületet, amely akkoriban a karizmatikus megújulás kegyelmi áramlatát szolgáltak, hogy aktívan vegyenek részt a KARIS létrehozásához vezető folyamatban. Tehát ez a KARIS egy rövidítése a katolikus karizmatikus megújulást jelenti. Ebben elkísérte őket a laikusok pápai tanácsa, aztán ez átalakult laikusok család és az élet dikasztériumára. A laikusok család és az élet dikasztériuma 2018. december 8-i rendeletével nyilvános jogi személyisége rendelkező szervként hozta létre a KARIS-t. Tehát ez összefogja a karizmatikus nagy mozgalmakat. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, így ahogy készültem a műsorra, belenéztem ebbe a nagyszerű felsorolásba, hogy a KARIS-ban milyen nagy mozgalmak álltak össze, hogy egységesen tanúskodjanak a Szentlélek működéséről. Én csak nagyon gyorsan felszeretném ezeket sorolni, de hogy elcsalálkozhatunk, az egész világot behálózzák. Ott van a Shalom katolikus közösség, óriási mozgalom, a Shalom közösség, részletesen most nem emlegettem őket, én is beszéltem erről, az Emmanuel közössége, ez is karizmatikus nagy-nagy, az egész világot behálózó közösség. Aztán mi kevésbé ismerjük a feltámadt Úr közösségét, Brazíliában és sokan a világban. Jézus ifjúság mozgalom, ez egyenesen Indiába indult el, fiatalok indították el, és behálózza ez is a világon. Az Alleluja közössége, az 5. A boldogságok közössége, Mária munkája, ez is eléggé itt errefelé, úgy ismeretlen, de ez is Amerikában, két Amerikában, Észak-Dél-Amerikában. És a 8. Az evangelizációs iskolák és szolgálatok. Óriási nagy csoportokat foglal magába ez a 8 közösség, és a Szent Atya külön kívánságára fogjuk hallani itt mindjárt, hogy ebbe belekapcsolódik 14. Leó pápa is, amit Ferenc pápa kért ezektől a mozgalmaktól, hogy együtt tanúskodjanak a Szentlélek működéséről, és azt mondja 14. Leó pápa, hogy a KARIS-nak a céljai közé tartozik a Szentlélek való keresztség előmozdítása az egyháztagjainak körében az egész világon, Krisztus testegységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testlelki szükséget szeretők szolgálata. Tehát a 3 nagy feladata van ennek a nagy szervezetnek, mi elsősorban ezt a hatalmas, hát 8 mozgalmat tömöríti, tehát a Szentlélekből való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus testegységének előmozdítása, az egységét élni, mint a szegények a legnagyobb testlelki szükséget szeretők szolgálata. Csodálatosan megszabta, ugye a Szent Atya. Na, hallgassuk meg 14. Leó pápa beszédét, amit szombaton, 30-án Rómába mondott el. Örömmel tölt el első találkozásom a katolikus karizmatikus megújulással, és örömmel köszöntelek mindnyájatokat, akik itt vagytok, továbbá azokat a közösségi csoportokat, ima és evangelizációs iskolákat, amelyeket képviseltek. Mert abban a 8-as felsorolásban mindez benne van. Isten valóban számtalan ajándékkal áldotta meg közösségeiteket, köztük a lelki életerő ajándékával. Még kedves Mária Rádió hallgatók, egy zárójelet szeretnék nyitani. A karizmatikus közösségek elsősorban a Szentlélek közelségét éli, ahogy a Szentírás írja a pünköst leírásában, és aztán Szent Pál 1 Korintus 12-14-ben, hogy a Szentléleknek vannak rendkívüli ajándékai, ez a nyelveken szólás, gyógyítás, profitás, egyebek, ez mindig is megvolt az egyházban, elsősorban az első 3 században, aztán a 20. században ez még nagyobb hangsúlyt kapott, és így alakultak ki ezek a nagy-nagy karizmatikus közösségek. Tehát az egyház rátette a pecsétjét, csodálatos mindaz, ami ezekben a berkekben működik, jelen van, úgyhogy nézzük meg. Köszöntöm a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata, KARIS, nemzeti és nemzetközi közösségi szolgálatainak vezetőit is, akik megszervezték ezt a találkozót, mondja a Szent Atya. A katolikus karizmatikus megújulás számára a második vatikáni zsinatot követő évek a nagy kibontakozásnak és növekedésnek, valamint az egyház életébe való beilleszkedésnek és a szolgálati struktúrák megszilárdulásának időszakát jelentették. Itt is a Szent Atya 3 dolgot emel ki, hogy újra elindult a katolikus egyházba is a Szentlélek eme különleges működése. Ez beágyazódik az egyház életébe, és akkor a struktúrák kialakulnak, mint például ez a KARIS, és azon belül ezek a mozgalmak. Tiszteletem élt a elődeim az egyház számára nagy ajándéknak ismerték fel ezt a fejlődést. Szent 6. Pál pápa ugyanis kijelentette, hogy ebben a mindinkább szekularizálódó világban semmi sem szükségesebb, mint annak a lelki megújulásnak a tanúságtétele, amit a Szentlélek a legkülönbözőbb térségekben és közösségekben ébreszt. Ezt Szent 6. Pál pápa 1975. május 19-én mondta el, amikor találkozott a katolikus karizmatikus megújulás tagjaival, nemzetközi kongresszusán a tud. Evangelizáció melletti jellegzet és elkötelezettségeteket hangsúlyozva. Tehát már 6. Pál pápa. Szent II. János Pál ezt mondta maga is, a lélek indít benneteket tanúságot tenni, majd hozzátette, hogyan maradhatna néma és tétlen bárki, aki megizlelte Krisztus jóságát. Krisztus a mi üdvözítőnk, hogyan mulaszthatnánk el az evangelizációt. Evangelizáció azt jelenti, hogy én az életemmel adom tovább Krisztus szeretetét, jelenlétét, a Szentlélek csodálatos működését. Továbbra is adjátok tovább az evangélium iránti buzgóságot azoknak, akik körülöttetek élnek. Ezt Szent II. János Pál pápa mondta. 1990. december 7-én ő is a katolikus közösségek tagjaihoz intézte akkora szavait. 16. Benedek pápa maga részéről az egyház számára nyújtott sajátos hozzájárulásatokról beszélt, így fogalmazott, a katolikus karizmatikus megújulás közösségének egyik jellemzője, és pozitív vonása éppen az, hogy nagy jelentőséget tulajdítanak a karizmáknak, vagyis a Szentlélek ajándékainak, és az ő érdemük, hogy az egyházban ismét ráirányították a figyelmet ezek időszerűségére. Benedek pápa is a karizmatikus mozgalom egy nagy kongresszusán mondta el ezt 2008. október 31-én. Miként Szönyeds Bíboros a mozgalom kezdetén Úgy Ferenc pápa is gyakran beszélt rólatok, mint a kegyelmi áradatról, ami az egész egyházért van, nem csupán egyesekért. Ezt 2017. június 3-án a pünkösdi imavirasztás alatt mondta el, amikor a katolikus karizmatikus megújulás az aranyjubileumát ünnepelte. Összefoglalom, így írta le útatokat. Evangelizáció, lelki ökumenizmus, szegényekre és a rászorulókra való gondoskodás, valamint a peremre szorultak befogadása, majd hozzátette, és mindez az imádás talaján. A megújulás alapja Isten imádása. A Szent Atya azt mondja, hogy a megújulás a Szentlélekben 37. országos találkozónak részeihez hangzott mindezen. Én magam is szeretném előmozdítani a kölcsönös tiszteleten, közelségen és támogatáson alapuló kapcsolatot Péter Széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja között. Milyen szépen fejezi ki a Szent Atya, hogy az egész nagy karizmatikus valóság egy nagy család. Ezzel kapcsolatban szeretnék elgondolkodni lelki tapasztalatotok néhány alapvető elemére. Na, halljuk, hogy a Szent Atya, ő maga mondta, hogy először találkozik a karizmatikus közösségek nagy családjával, és na, halljuk, hogy miket mond a Szent Atya, 14. Leó pápa, a jelenlévő karizmatikusoknak. A lélekben való kerességről, a dicsőítő imáról, Isten igényéről, a közösségről, a tevékeny szeretetről szeretnék szólni hozzátok. Mindenek előtt a lélekben való keresség közös hitbeli utatok gyökerénél a Szentlélek személyes megtapasztalása áll, amely lehetővé tette, hogy a keresség kegyelme hatékonyá válj mindegyikötökben, és elvezessen benneteket Isten szeretetének világos felismerésére. Kedves Mária Ádi hallgatók, milyen érdekes, hogy a Szent Atya indítja ezt a felsorolást. Azt mondja, hogy mindenek előtt a lélekben való keresség. Lélekben való keresség azt jelenti, hogy karizmatikus csoportok tagja értik ezt, hogy amikor megvan a gyönyörű előkészület, de kérik, hogy a Szentlélek érintse meg őket, járját, akkor megkapják a karizmákat, kapnak valamiket, a Szentlélek ajándékait, amivel élhetnek. Tehát a lélekben a keresség ezt jelenti. Megtérése után Szent Ágostonnak is ugyanez a kegyelmi tapasztalata volt, az első mélységes élménye, amelyet ezek a lángoló szavakkal írva, segítőm, megváltom, Krisztus Jézusom, milyen édes lett hamarjában nélkülöznöm a hóbortok édességét, és aminek elvesztését annyira riadoztam, mi öröm volt most lemondanom arról, lemorzsoltad már rólam mindezeket, te igazi és legfőbb édességem. Szent Atya a vallomású idézet. Ugyanígy a Szentlélek lehetővé tette számatokra, hogy megízlejétek Krisztus édességét. Hiszen attól a pillanattól kezdve a ti életetek is megváltozott, Isten megszűnt puszta eszme lenni, és az atyaság valódi és végleges kifejeződésé vált. Az ő lelke belső megbékélést hozott, békével töltött el, megszabadított a földi ragaszkodásoktól és a bűnnyomasztó terhétől. Egyúttal új magatartás is lehetővé tett, mert a mások és a jövő felé való nyitottság, valamint a remény jellemez abban a bizonyosságban, hogy semmi sem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek ezen megtapasztalásából fakad az a mély vágy, hogy tanúi és hírnökei legyetek szeretetének, és elvigyétek vigasztalását azokhoz, akiket az értelmetlenség és a magány érzése nyomaszt. Gyönyörűen fejezi ki, kedves Mária Ádi hallgatók, a Szent Atya, hogy aki megtapasztalta a Szent Lelket, közelségét, szeretetét, főleg kapott az karizmáiból, az ajándékaiból, azoknak az a feladata, hogy ezt a szeretetet elvigyék nagyon sok emberhez, és a vigasztalást is továbbadják. Szent Atya következő pontban a dicsőítő imáról beszél, a Szentléleknek ebből a magával ragadó megtapasztalásából új ima élet született, amely megadta azt az új képességet, hogy spontán és őszinte módon lépjetek párbeszédbe Istennel, valamint új nyitottságot adott a dicsőítésre, az imádásra és a háladásra. Milyen különös már rádió kedves hallgatóim, Szentlélek ebből a magával ragadó megtapasztalása, gyönyörűen fejezi ki a Szent Atya. Igen, a Szent Lelket egy magával ragadó megtapasztalást is meg lehet élni. Az imádás és a dicsőítés, amelyek oly jellegzetesek összejöveteleiteken, a keresztény imádság lényegelemei, ti pedig az elmúlt években hozzájárultatok ahhoz, hogy ezeket újra felfedezzük, és ismét előtérbe kerüljenek. Igen, kedves Mária, hát hallgatok, mindez valóság a karizmatikus összejöveteleken. Na, a következő ponton a Szent Atya Isten igére irányítja figyelmünket. Azt mondja, a lélek megújult kiáradása, a Szentírással élő találkozása vezetett benneteket. A Szentlélek ihlette Isten kinyilatkoztatott igéjét, és ő az is, aki azt mindig élő és hatékonyá teszi az egyházban, megszólaltatva a hívők szívében, különösen pedig a liturgiában. Itt is olyan szépen fogalmaz a Szent Atya, hogy a Szentírással való élő találkozásra vezet el a Szentlélek. Szentírás maga Jézus szól, és Jézus jelenléte áll, és ezt a Szentek csodálatosan segíti, és a hívőkben pedig elmélyíti. A Szentírás ezért számotokra a lelki táplálék csodálatos forrásává vált, mely megvilágosít és megerősít, ugyanakkor a megkülönböztetés forrásaivá is, mely eligazít mindennapi döntésetekben, tartalmat ad a közös imának, lehetővé téve, hogy magának Istennek az illetet szavaival forduljatok az Úrhoz. Milyen szépen fogalmaz itt is, Szentírás ezért számotokra a lelki táplálék csodálatos forrásá vált. Szent Atya beszél magáról a közösségről, így fejtegeti, a Szentlélek a közösség forrása, gyönyörűen fogalmaz Szent Atya. 13. Leó elődje persze, pápa több dokumentumában is arra buzította a katolikusokat, hogy mindenében imádkozzanak 9-et a Szentlélekhez mennybe menetel és pünkösd ünnepe között, különösen a keresztények egységének szándékára. Ti világosan értitek e felhívás jelentőségét, hiszen megtapasztaltátok, az egyház egysége a lélek gyümölcse, mert amint Szent Ágoston mondja, a Szentlélek az Atya és a Fiú felfoghatatlan közössége. A lélek teremti meg az összhangot a különféle karizmák és a karizmatikus megújulás összetevői között, valamint a többi keresztény felekezethez tartozó testvéreinkkel is. Kedves Mária, áldi hallgatók, de a Szent Atya említette, hogy összhangot teremt a különféle karizmák és karizmatikus megújulás összetevői között. Tehát én szerettem volna érzékeltetni, hogy ebben a karizmában hatalmas nagy összefogó szervezetben ez a 8 nagy hatalmas mű olyan összhangban van, hogy ezt emlegeti a Szent Atya, mert valóban, ha egy kicsit is ismerjük ezeknek a nagy mozgalmaknak a történetét, akkor elcsodálkozunk, hogy mekkora valóságok ezek. Tehát emlegettem a Sálom közösségét, Emmanuel feltámadó közösség, Jézus ifjúság, Alleluja közösség, boldogságok, Mária munkája, evangelizációs iskolák és szolgálatok. Tehát azt kérje a Szent Atya, hogy ezek között legyen nagy egység. És végül azt mondja a Szent Atya, hogy szeretnék szólni a tevékeny szeretetről is. Szent Ágostont idézi ismét, azt írta, hogy a Szentlélek, amikor az embereknek átadja magát, megújítja bennük a szeretet tűzét Isten és ember iránt, és ő maga is a szeretet. Itt is olyan finoman és nagyszerűen fogalmaz a Szent Atya, a tevékeny szeretet, ez maga a Szentlélek csodálatos műve, amikor az embereknek adja magát a Szentlélek. Megújítja és meggyújtja bennük a szeretet tűzét Isten és ember iránt, és ő maga is a szeretet. Az ember ugyanis magától nem szeretheti Isten, csak ő adhatja meg ezt a képességet. Ezt ti magatok is megtapasztaltátok. Igen, a karizmatikusokhoz szólva ez tényleg valóság. A lélek megújít, és a megújult jelenlét a szeretet új képességét ébresztette bennetek, mert maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvéritek felé irányul, közelségre és együttérzésre indít, különösen azok iránt, akik szenvednek. Ezt is, kedves Mária Hádi hallgatók, kicsit ki szeretném emelni, azt mondja, hogy a Szentlélek megújult jelenléte. Igen, itt a karizmatikusok különösképpen megtapasztalják a Szentlélek rendküli jelenlétét, szeretetét, ajándékait, és azt, hogy ott az életükben is kiáradhat belőlük. Tehát a lélek megújult jelenléte, a szeretet új képességét ébresztette bennetek, mert maga az Isten is szeretet ihlet. Ez a szeretet Isten és testvérétek felé irányul, közelségre és együttérzésre indít, különösen azok iránt, akik szenvednek. Ez külön két a Szent Atya, hallottuk a feladataik között ezt. A karizmatikus megújulásból mondja a pápa, számos szeretett szolgálat született azok javára, akik lelki vagy anyagi szükségletet szenvednek. Arra biztattak hát benneteket, hogy őrizitek elevenen ezt a szeretetet a szegények iránt, mert ezt tárja fel Isten igazi arcát. Itt is, kedves Mária Hádi hallgatók, milyen finoman, szépen fogalmaz, ezért bíztatlak át benneteket. Őrizzétek elevenen azt a szeretetet szegények iránt, mert ezt tárja fel Isten igazi arcát. Igen, tudjuk, miért mondja a Szent Atya. Jézus jelen van a szegényekben, és az ő arcát kell keressük, és őt kell szeressük. Na figyeljük meg, milyen szépen folytatja a Szent Atya. Kedves barátaim, köszönöm elkötelezettségeteket, és bátorítalak benneteket küldetésetek folytatására. Álljatok egyházmegyéitek és plébániáitok szolgálatában, felajánlva tapasztalataitokat és evangelizációs módszereiteket. Igen, hallottuk, hogy evangelizációs iskolák és szolgálatok is ott vannak a Káris soraiban. Ezek hatalmas nagy művek, kedves Mária Hádi hallgatók, úgy elgondoltam, hogy majd egyszer szépen sorba veszem ezt a 8 nagy karizmatikus közösséget. Hűségesen kövessétek papjaitok útmutatásait, közös megkülönböztetésetek során pedig hallgassátok meg a bölcs emberek szavát, akkor is, ha nem tartoznak csoportjaitokhoz. Ápoljátok a közösségeitek közötti összhangot és együttműködést, ügyelve arra, hogy soha ne engedjetek az önreklámozás vágyának, illetve a hatalom vagy a személyes tekintély keresésének. És akkor a Szent Atya befejezi ezt a csodálatos beszédét. A Szent Lelkén mindig világosság és erőforrás egyéni és közös útatokon. A boldogságos Szűz Mária, az egyházanyja pedig oltalmazzon benneteket, most pedig ezekkel az őszinte érzésekkel örömmel adom rátok apostoli áldásomat. Hát köszönjük meg, kedves Mária Hádi hallgatók, a Szent Atyának, amit az elmúlt szombaton mondott el, május 30-án ott Rómában, a nagy karizmatikus találkozón, és hát köszönjük meg a Szent Léleknek, hogy ilyen csodásan működik egyházában, és hát akik a karizmatikus mozgalmának tagjai, azok hiszem és gondolom, hogy jól megszívlelték ezeket a utasításokat, ami a Szent Atya ajkáról is szívéből fakadtak, és engedjük, ahogy a Szent Atya mondta, hogy a Szent Lélek legyen mindig világosság és erőforrás egyén és közös útunkon, és oltalmazzon a Szűz Anya. Kedves Mária Hádi hallgatók, műsorunk végéhez érkeztünk, jó Isten áldjon mindenkit, áldott szép napokat kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Sepsi Szentgyörgyön jelentkezünk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Erzsike, köszöntelek a mai tanúságtételbe, és köszönöm, hogy felvállaltad, és úgy láttam, hogy is szabadságban vállaltad fel, ezért nagyon hálás vagyok neked, és azért is, hogy időszakítottál erre a tanúságtételre. Isten hozott, üdvözöllek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm én is a Mária Rádió kedves hallgatóit, és köszönöm, hogy tanúságot tehetek Jézusnak a szeretetéről.
1: Kedves Erzsike, visszaemlékszel-e, hogy mikor tapasztaltad meg életedbe először, hogy Isten valóságos, hogy létező, nem csak egy elmélet, vagy egy legenda, hanem hogy valamiben megnyilvánult az életedbe?
2: Tulajdonképpen ez egy folyamat volt az életemben, az, hogy Jézust élő valóságként tudtam megismerni. Ugyanis az első találkozásom az akkor volt, amikor még nem voltam a csoportba, hanem egy nagy válságban volt az életem, az élettársam, amikor meghalt. Akkor este a temetés után a gyermekeim mondták, hogy ne maradjak otthon egyedül, hanem menjek el hozzuk. És ahogy ültem a széken, egyszerre, mint hogyha mindent kimostak volna a fejemből, és hallottam egy nagyon kedves, vigasztaló, lágy hangot, azt mondta, hogy ne félj, mert veled vagyok. És ez annyira megérintette a szívemet, hogy azt mondtam a gyerekeknek, hogy nem megyek sehova, itthon maradok. És attól kezdődött Jézusnak a Jézusra való figyelése. A szomszédasszonyom meghívott az Élet a lélekben ima csoportba egy este, és mondtam, hogy én egyszer, mintha lettem volna ebbe a csoportba, de hát nem tudom. Na de meggyőzött, és eljöttem. És emlékszem, hogy bejöttem a terembe, és leültem mellét, és nem tudtam megszólalni, csak sírtam. Olyan rossz érzés volt, hogy én, a titkárnő, aki miniszterekkel is beszéltem, leülök egy ember mellé, és nem tudok megszólalni, csak sírok. Azt kérdezte tőlem, hogy miért jöttem. De rögtön megértetted, hogy a válaszom az a sírás volt, hogy lelki problémáim vannak.
1: Igen, én bocsáss meg, hogy megszakítalak. Úgy tudom, hogy katolikus vagy.
2: Igen.
1: Voltál-e első áldozó?
2: Voltam.
1: Mit tapasztaltál meg? Mi volt élményed? Mi volt az első áldozás, vagy éppenséggel csak a kakaós kávé?
2: Nem volt élményem. Egyáltalán semmire nem emlékszem. Csak arra, amikor fényképet csináltak rólunk. Tehát azt arra emlékszem, hogy szép fehér ruhába voltam öltözve, de egyáltalán nem emlékszem semmire, hogy Krisztus testével táplálkozom, vagy hogy nem volt, egyáltalán nem volt. Sőt, a bérmálkozásom sem volt olyan, ugyanis nem volt nekem felkészítő, mert akkor Márton Áron püspök atyát akkor engedték meg neki, hogy a bérmálkozást...
1: Bérmakarutat legyen.
2: Igen. És én, mivel Rugonfalván laktam, Székely Keresztúrhoz tartoztam, de Szentléleken volt, Székely Szentléleken a bérmálkozásom, és nem jártam én felkészítőre se.
1: Volt valami okod, hogy ne menjél, vagy...
2: Nem, hanem tehát egy nagyon rövid felkészítő volt, ami nem értettem. Tehát nem értettem azt, hogy a Szentlélek hogyan működik. Viszont annyi élményem volt akkor, hogy a bérmálkozáskor egy olyan boldogság és olyan öröm töltötte el a szívemet. Tehát annak a napnak, de ennyire emlékszem.
1: Igen, valószínűleg a lényeg megérintett. Ezzel kezdtél-e valamit, ezzel a belső boldogsággal, amit akkor megtapasztaltál?
2: Igen, úgy éreztem azt, hogy amikor a templomba mentem, mert ugye a szüleim, ők vallásos keresztények, komolyan, imádságos lelkűek, és az életükkel is bizonyították, hogy Isten közelében élnek, és szerettem nagyon templomba járni. Ott valahogy azt a békét, azt az örömet úgy megéltem, de úgy nem volt tudatos bennem.
1: Minek tulajdonítottad ezt a vonzódást, hogy ebben a békében éljél?
2: Talán a lelkem vágyott mindig a békére. Olyan szeretetteljes családban nőttem fel, és gondolom, hogy a szüleim át tudták adni a mennyei atya szeretetét, és abban a szeretetben akartam élni. Például nagyon zavart engem, hogyha valahol veszekedés volt, vagy vitatkozás, vagy békétlenség. Hát az engem úgy lehúzott, úgy elszomorított mindig.
1: Bérmánkozásod után gyarapítottad ezt a békét, kerested, vagy úgy a világ szelleme befolyásolta?
2: Nem kerestem. Inkább azt hiszem, hogy a világ szelleme ragadott magával. Sportoló voltam, kézilabdáztam, és inkább a világ élet az úgy elragadott eléggé.
1: Igen, a sportolóknál ez még úgymond erőteljesebb.
2: Igen.
1: Eljött az idő talán, hogy párválasztás mellett döntsél. Gondoltál-e olyanra esetleg, hogy kérd Isten segítségét?
2: Nem, eszembe se jutott. Tehát teljesen az érzelmeimre hagyatkoztam. Nem figyeltem arra, nem kérdeztem meg, hogy Uram, ez a te akaratod-e. És olyan is volt a párválasztásom, mert nem sikerült. Tehát békétlenségben
1: Tehát az érzelmekre alapoztál, akkor érzelmileg valameddig azért voltatok jó, nem?
2: Igen. Voltunk, és egy olyan boldogság volt például a gyerekemnek a születése, vagy az áldott állapotban, amíg hordoztam őt, az anyaságnak egy olyan csodálatos élményét éltem meg, és gondolom, hogy a gyerekeimnek is át tudtam adni ezt a... Tehát, hogy abban az időben, amíg őket hordoztam, akkor olyan nagy-nagy szeretetet éreztem, és úgy vártam őket, hogy...
1: Mi rontotta meg ezt az egységet, amely úgy meg volt kezdetben az érzelmeken keresztül?
2: Hát...
1: Mi törte meg, miért szakadt meg?
2: A férjemmel, vagy az Istennel?
1: Férjemmel
2: az, hát ivott. Sokat ivott.
1: Egy sérült ember volt. Mert vannak hasonló esetek. Mielőtt igent mondtál volna a házasságra, tapasztaltad-e meg ezt az alkoholhoz való viszonyát a jövendőben?
2: Nem. Tehát olyan normális volt. Tehát, hogy nem figyeltem erre fel, hogy túlzásba vitte az alkoholfogyasztást. De talán úgy utólag, ahogy visszaemlékszem, a férjem egy nagyon sérült ember volt, tehát ugye a családban ő volt a kisebb, és őt mindig szitták, mindig úgy mellőzték. És azt is megtapasztaltam, hogy nem találta meg a tehetségének megfelelő utat. Tehát ő nagyon szépen énekelt, zongorázott, és a szülők azt mondták neki, hogy egy olyan munkát válasszon, amivel pénzt lehet keresni, tehát kétkezi munkát, ilyen vas munkát, és nem találta a helyét. Csak én akkor azt nem figyeltem arra fel.
1: Igen, azt kell nevetni, amikor az embernek egy dologhoz van kedve, és más csináltatnak fel, azt már nem tudja ugyanazzal a sikerrel.
2: Csak hogy akkor én nem figyeltem arra rá, hogy ő is sérült ember. Hát nem úgy kezeltem, hanem az ő ellenállását talán, amit az alkoholba folytott bele, talán azt gyengeségnek néztem. Tehát azt, hogy nem tud a sarkára állni, és nem tud elszakadni tőle, és akkor elváltam.
1: Mennyi időt bírtad ezt a boldog házasságot?
2: Hát 4 évet.
1: 4 évet, és 4 év után
2: kis lányom, igen. 4 év után elváltam. Hát az volt, hogy hozzám ütött egy alkalommal, idegesen jött az a részegen.
1: Hát itt a sállapotban
2: és igen, és hát valószínű, hogy én is közrejátszottam azzal, hogy visszaszóltam.
1: Értem, tehát akkor még nem voltál ott, hogyha megütik a jobb arcot, tartsd a balt is.
2: Nem. Most másképp csinálnám.
1: Miután elváltatok? Hogy alakult az életed?
2: Hát a válás után az volt a helyzet, hogy annyira ki voltam téve a férfiaknak a zaklatásának, hogy akkor újra társat választottam. Tehát akkor sem kérdeztem meg Istent, hogy Uram, ez a te akaratod.
1: Tehát úgy érezted, hogy most már akkor nincs háttered, akkor most már...
2: Nem voltam védelem.
1: Mindenkinek, ugye, mert tudják rólad, hogy hát az úgyis elvált, ez ilyen menőcse, ez is szabad, tehát...
2: Sok zaklatásban volt részem is, és akkor úgy döntöttem, hogy kell egy társ.
1: Viszont, igen, és ezt, hogy mi alapján választottad?
2: Hát... Nem is tudom, talán nem is én választottam, hanem ő választott.
1: Ő csak te igen mondtál. Igen. De nézted-e meg, kinek mondasz igen?
2: Hát megnéztem, és ismertem is a második férjemnek is, a családot is, meg mindenkit. És jó is volt, szép is volt az életünk sokáig, tehát 17 évet éltem vele, viszont ő is egy nagyon sérült ember volt. A családi élete az ő neki nehéz volt, mert volt egy sérült testvére, az édesapja felakasztotta magát, meghalt. És volt egy mostoha apja, és a mostoha apja elég mostohán bánt vele.
1: Igen, ezért mostoha, igen.
2: Igen.
1: Van ilyen.
2: Igen. És az édesanyja pedig őt pénzelte azért, hogy nem tudott vele annyit foglalkozni, mint a testvérét kellett, ugye. A testvére, ő 11 hónaposan egy agyhártyagyulladást kapott, és azzal az értelemmel maradt.
1: Igen.
2: És azt hiszem, hogy ő viszont nem kapott szeretetet egyáltalán.
1: Hát egy kicsit nehéz, amikor ilyen kísértő erők vannak egy családban.
2: Igen.
1: Hogy ott a békesség, mert a beteggel többet kell foglalkozni.
2: Igen.
1: Őt automatikusan félébb kell tenni, mert az tudja a gyermek, úgyis.
2: Igen.
1: Ez a 17 év alatt volt-e ilyen Isten keresésed, vagy valami hasonló?
2: Tulajdonképpen minden vasárnap mentünk templomba. Ő református volt a férjem, én pedig katolikus, de a katolikus templomba jártunk, templomba, és ő is jött. Viszont ő is az alkoholnak a rabja volt. Biztos, hogy már azelőtt is volt, csak én ezeknek nem tulajdonítottam nagy figyelmet, mert nálunk a családban nem volt ilyen alkoholos gond, és én úgy nőttem fel, hogy én nem is tudtam, hogy ez mire jár.
1: Ilyen komoly dolgok vannak.
2: Igen, igen.
1: Még van egy másik dolog az ember, amikor érzelmileg, ugye átadja az érzelmetnek magát, akkor nagyon sok lényeges dolgot nem tud látni.
2: Így van.
1: Nem veszi észre, mert ő csak azt lássa, amit az érzelem sugal neki. Kicsit a józanságot elveszi.
2: Igen, és az történt, hogy ugye az első házasságom az katolikus templomban volt.
1: Igen.
2: Isten színe előtt. A második házasságom, tehát a válásom után, hogy újra házasságot kötöttem, nem gyónhattam, és nem áldozhattam.
1: Igen.
2: És ez hova tovább jobban ugye a bűnös életbe belevitt.
1: Ez a jár.
2: Igen. Igen, 25 évig nem gyóntam, s nem áldoztam. De akkora terheket cipeltem, hogy sokszor azt éreztem, hogy beleszakadok.
1: Hát 25 évre teszel lehet gyűjteni olyan hátizsákot, hogy az ember a karpuposnak is érezheti magát.
2: Nagyon. Nagyon sok. És a nehézségeket nem tudtam úgy kezelni Isten igazságában, Istennel.
1: Bocsáss meg, egy kicsit nehéz, hogy Isten igazságában tudjam kezelni a problémáimat, ha nem törekszem Isten akaratába járni.
2: De nem is ismertem. Tehát nem ismertem Istent úgy, hogy a Szentíráson keresztül. Nem ismertem.
1: Csak a vallásos nevelésben.
2: Csak a vallásos kaptam. Nevelésben voltam. Igen.
1: Tudtad azt, hogy el vagy válva.
2: Igen.
1: Van egy második élettársi viszonyod. Akkor neked a szentségtől el vagy zárva.
2: Igen.
1: Meg vagy büntetve.
2: Pontosan, igen. Pontosan, és volt egy olyan Isten képem, ami, hogy Isten, ha rosszat csinálok, megver, de az, hogy elváltam, és nem gyónhatok, és nem áldozhatok, akkor én azt éreztem, hogy Isten engem már nem szeret.
1: Normális.
2: Isten engem nem áld meg, nem segít, tehát, hogy mindent a magam erejéből kell, amit meg tudok tenni. És inkább a magam erejére hagyatkoztam, nem kérdeztem meg Istent.
1: Ezt úgy megértem, viszont azért itt jó tudni, ugye, hogy ez abból alakul ki, hogy én lépek ki Isten akaratából. Na most azt írja az írás, hogy nagyon mennyi adja hatalma azok felett, akik hisznek benne. Na most azáltal, mert ellenszegülök Isten akaratának, akkor automatikusan saját magamot tolom ki Isten kegyelméből.
2: Ez pont így van, csak hogy én ezt nem tudtam.
1: Ja.
2: Tehát én csak azt tudtam, hogy Isten engem most már nem szeret, mert én megszegtem a parancsát, és én most már el vagyok veszve. Hmm. És ez nagyon, nagyon mélyen rám nyomta a pecsétet, mert nem tudtam kilépni azokból a fájdalmakból, azokból a szenvedésekből, és valósággal úgy éreztem, hogy most így, ahogy visszagondolok, hogy a gonosz rendesen kínozott engem.
1: Normális, tehát ha neki mondunk igent, akkor az kihasználja, nem a loza, mint én.
2: Igen. És hát amikor már annyi mindenen átmentem, azt éreztem, hogy ezt már tovább nem lehet bírni.
1: Akkor is mit elváltál?
2: Elváltam, igen. Hát nagyon, nagyon durva dolgok történtek, mert olyan is volt, hogy késsel támadt rám a férjem, és akkor nagyon megijedtem, és azt mondtam, hogy azt éreztem, hogy nem vagyunk védelembe, sem a gyerekeim, sem én.
1: Milyen érdekes, bocsáss meg egy kicsit, mert fontos. Az ember úgy lássa, hogy egyedül van, és nincs védelme. Most rád hivatkozok, mert hasonló esetek vannak, és akkor keres egy társad magának.
2: Okay.
1: Viszont ebben a társban is, vagy ezzel a társal is, mélyebben megtapasztalhassa azt, hogy nincs védelme. Ki van szolgáltatva?
2: Nagyon. Pont ezt éltem át, hogy hát, ha egy házasságban Isten nincs jelen, akkor ott nem működnek a dolgok.
1: Működnek, viszont nem egy bizonyos irányzatba, hanem úgy, ahogy hát, jönnek a kísértések, meg
2: egyéb dolgok. Nem abban a békességben, nem abban a szeretetben. Tehát annyi baj, annyi minden ért bennünket, hogy tehát azt éreztem, hogy én nekem valahova menekülnöm kell, csak nem tudtam, hogy hova.
1: Valóban az ember, amikor elszakad a szeretet forrásától, magától, Istentől, akkor

0: teljesen a gyerekekre figyelve élni, hogy az ő nevelésük, az ő haladásukra, de úgy éreztem, hogy mégis nehéz egyedül. Tehát nagyon nehéz volt egyedül. Már a gyerekeim nagyobb bacskák voltak, és anyagilag is nagyon nehéz volt. És akkor egy élettársi kapcsolatba léptem be.
1: Mennyi idő után, hogy elváltál?
0: Hát, ha jól meggondolom, hát eltelt egy jó pár év.
1: Pár év? Igen. Remélem, hogy kettő alkalommal mellé fogtál, mert igen, az érzelmeket tetted első helyre. A harmadikat mennyire tudtad józanságba kezelni az élettársi viszonyt?
0: Hát azt kezdtem egy kicsit józanságba kezelni, mert eléggé szép éveket éltünk. Tehát az a 7 év, amit együtt éltünk, azokban úgy éreztem, hogy mint hogyha tényleg társra találtam volna.
1: Megtaláltad, amit
0: igen,
1: kerestél.
0: Igen, és nagy segítségem volt a gyereknevelésbe is, különösen a fiamnak a nevelésébe. Sokat beszélgetett és jó tanácsokkal ellátta. Ő is katolikus volt, ő is elvált. Tehát, hogy egyáltalán az, hogy összeházasodni, azt nem jöhetett szóba. De én még akkor még mindig abban a tudatban éltem, hogy hát Isten nem nincs az életemben. Tehát, hogy Istennek a jelenléte az csak
1: érzed, olyan, hogy hiányzik. Kedves Erzsike, köszönöm, viszont még és elég sok kérdésem van, de a jövő hétre vissza foglak várni, mert lássuk meg a lényeget is. Itt beláthattuk ugye, hogy az igazi boldogságot azt remélhessük emberekből, de nem biztos, hogy összejön, és meg is tud tartani, és bármikor megszakadhat. Köszönöm a beszélgetést, és Isten áldás kísérjen téged továbbra is.
0: Köszönöm szépen.
1: Az ő útján teljességre. Befejezésképpen imádkozzunk azokért, akik hasonló helyzetben vannak. Ittnek a párválasztás fontosabb, mint az Isten jelenlét az életükbe, hogy egyenesbe tudjanak jönni. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged. A színed elé hozzuk, Uram, az emberek érzelmi világát, mikor fontosabb helyet foglal el, mint maga a hit. Kérve kérünk, mennyi áldásod. Szálljon mindazokra, Uram, akik emberekben remélik a boldogságukat. És te igazságodat igézzük. Boldog ember, ki az Úrban bízik és balga, aki emberekben. Érítsd meg az embertársaink szívét, Uram, hogy első helyre tudjanak tenni, hogy el tud rendezni az életüket, és teljesé tud tenni a te szeretetedben Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldjon. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindre.

Bill Pekman, én a lelki pásztorod vagyok. Nem azért vagyok a lelki pásztorod, hogy a haverod legyek, hanem hogy a pásztorod. Nem azért vagyok, hogy a melletted lévő bárszéken üljek, hanem hogy a közted és a sátán között álljak. Nem azért vagyok, hogy kegyes közhelyekkel árasszalak el, hanem hogy megnyugvást és igazságot kínáljak számodra. Nem azért vagyok, hogy hallgassak, és minden fölött szemet hunjak, hanem hogy szeretettel kijavítsalak és irányt mutassak. Nem azért vagyok, hogy hétköznapi ember legyek, hanem vezető és pásztor. Nem azért vagyok, hogy megmondjam, légy kedves, hanem azért, hogy arra biztassalak, légy szent. Nem azért vagyok, hogy alacsonyra tegyem a lécet, hogy kedvelj engem, hanem azért, hogy magasra tegyem a lécet, és segítsek neked elérni a célt. Nem azért vagyok, hogy menő, laza vagy divatos legyek, ahogy a világ diktálja, hanem hogy álhatatos, felelősségteljes és erős legyek a világgal szemben. Nem azért vagyok, hogy szórakoztassalak, hanem hogy az örökké valóság felé mutassak. Nem én vagyok a messiás. A messiás felé vezetlek. Természetesen lehetek kedves, barátságos, jóságos és irgalmas. Lehetek merész, bátor és erős. Tudom, hogy azzal, hogy a munkámat végzem, nagyon megharagíthatlak. De nem félhetek annyira ettől, hogy romboló erők karmai közt hagyjalak. Jobban kell szeretnem téged, mint saját magamat. A szentség felé kell, hogy vezesselek, nem a népszerűség felé. Szükséged van az őszinteségemre és a jó szívűségemre. Bíznod kell abban, hogy a legjobbat és legszentebbet akarom neked. Mindez nem könnyű. A plébánián végzett munkám nagyon hasonlít az apa szerepére a családban. Az a dolgom, hogy én legyek a kerítés, a nyáj és az arra leselkedő veszély között. Ott a helyem, ahová Krisztus is helyezte magát. Imádkozom, hogy jól végezzem ezt a munkát, hogy oda vezessem a nyájat, ahová Krisztus szeretné. A mennybe akarok jutni, és azt akarom, hogy te is oda juss. Tudom, hogy az oda vezető út keskeny és kanyargós. Imádkozom, hogy legyen elég erőm és kitartásom ahhoz, hogy mindig megtegyem a következő lépést.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón figyelmesen áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni fölséget színe előtt, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király, a föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma, övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Világteremtő Istene, ki Úr vagy éjen és napon, időt idővel váltogatsz, s nincs műveidben unalom.
1: Szól már a napnak hírnöke, ki éber őr mély éjjen át, s az utazónak éji fény, mert minden órát megkiált.
0: A hajnal csillag kél szaván, égről borult elűz tova, elhagyja ártó útjait az éji kóborlók hada.
1: Hangján hajós erőre kap, a tenger árra csend borul, s az egyház sziklaszál feje bűnét siratni elvonul.
0: Úr Jézus, a bukóra nézz, térítsen meg tekinteted, ha ránk tekintesz, hull a bűn, s elmossa könny a vétkeket.
1: Szent fényesség, ragyogj belénk, a lélek álmát megszakaszd, első szavunk tiéd legyen, s amit fogadtunk, álljuk azt.
0: Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s vigasztalónknak is veled, most és örökre szüntelen. Amen. Csodálatos az Úr a magasságban. Alleluja. Király az Úr fönségbe öltözött. Felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel.
1: Szilárdá tette a földet, hogy meg ne inogjon. Trónot szilárdan áll ősidők óta. Öröktől fogva vagy te.
0: Uram, a vizek árja zúg, harsogva zúgnak a folyamok. Mennydörögve zúg a tornyosuló vizek árja.
1: De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása. Mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban.
0: Bizonyságaid valóban igazak. Házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Csodálatos az Úr a magasságban. Alleluja. Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan. Áldjátok az Urat, ti jegek.
1: Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött. Áldjátok az Urat, az Úr minden erői.
0: Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok.
1: Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok.
0: Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség.
1: Áldjátok az Urat, dér és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg.
0: Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok.
1: Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek.
0: Áldja az Urat a szárazföld. Dicsérje és magasztalja örökké.
1: Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok.
0: Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek.
1: Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak.
0: Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai.
1: Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké.
0: Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái.
1: Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek.
0: Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Misáél. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké.
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké.
2: Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja.
0: Dicsérjétek az Urat a mennyből, alleluja.
1: Dicsérjétek a magasságban.
0: Dicsérjétek ti angyalai mind, dicsérjétek összes mennyei karok.
1: Dicsérje őt a nap és a hold is. Dicsérje őt minden fényes csillag.
0: Dicsérjék őt az egek egei, és minden vizek az egek fölött.
1: Dicsérjék mind az Úr nevét, mert ő parancsolt, és minden létrejött.
0: Mindörökre helyükre állította őket. Törvényt szabott, amely el nem évül.
1: Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és összes mély vizek.
0: Tűz és jégeső, hó és kötfelhő, és igéjét teljesítő száguldó vihar.
1: Ti hegyek és halmok minnyájan, gyümölcsfák és összes cédrusok,
0: erdei vadak és minden házi állat, csúszómászók és szárnyas madarak,
1: föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden bírája,
0: ifjak és leányok, fiatalok és öregek együtt,
1: dicsérjék az Úr nevét, mert egyedül csak az ő neve fölséges.
0: Fölsége felülmúlja az eget és a földet, és ő emeli fel népe homlokát.
1: Ő teszi dicsővé minden szentjét, Izraelt, a hozzá közel álló népet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja.
1: Ezt mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe vittem, mondja az Úr.
0: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
0: Aki az Atya jobbján ülsz,
1: irgalmaz nekünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
0: Küldj, Urunk, sok munkást aratásodba. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Küldj, Urunk, sok munkást aratásodba. Isten elküldötte a szent lelket, hogy minden szív boldogító világossága legyen. Kérjük álhatatosan.
1: Világosítsd meg népedet, Urunk.
0: Istenünk, igaz fényességünk, áldunk téged.
1: Mert úgy rendelted, hogy dicsőségedre megérjük a mai napot.
0: Fiat feltámadása által fényt derítettél a világra.
1: Árazd ezt a világosságot egyházad közreműködésével minden emberre.
0: Fiat tanítványaiban kinyilvánítottad dicsőségedet szent lelked által.
1: Küldd el őt, hogy egyházad hűséges maradjon hozzád.
0: Népek megvilágosítója, emlékezz meg azokról, akik még a sötétben élnek.
1: Nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek téged, egyedül igaz Istent.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Vérnei János, a pap, itt járt közöttünk, édesanyja is van. Köszöntik hálás, tisztelő szavak. Kis házikója, kertje is virágos, de mégis mindig mindenütt magányos, mert ő a pap. Nincs senkije, nincs semmi földi vágya, neki az Isten egyedül elég. Az ő országa minden boldogsága, csak ezért fárad, magát nem sajnálja a lelkekért. Élete hét sors a földtől az égig, melyen át hozzánk jön az irgalom. Hétpecsétes forrás kútfejének őre, mások panaszának örök temetője, hallgatagon. Ellene mondott a hírnek, a pénznek, szabad a szíve, akár a madár. Életének titka Jézusnak szerelme, ezt őrzi a csendben, és ezt szórja szerte, amerre jár. S mire sötét haja szép ezüstbe fordul, az egykori szikra oly magasra csap, hogy élete Krisztus életének mása. Rá lehet ismerni vonásról vonásra, mert ő...

A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme, Uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával. Újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, Uram, a békés esti csöndben.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden. Ó, Pap. Amen.

Veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Szentképek és Szobrok című részt.

Gaius Sallustius Crispus, római történetíró, Krisztus előtt 86-tól 34-ig élt, egyik művében ezeket mondja. Gyakran hallottam, hogy Quintus Maximus, Publius Scipio, s városunk jelesei szokták volt mondani, hogy midőn őseik szobraira tekintenek, lelkük lángoló vágyra gyullad az erény a vitézség után. Nem az agyagnak van ekkora ható ereje, sem pedig az abból készült alapnak, hanem az általuk ábrázolt ősök viselt dolgainak az emlékezete az, ami fölgyújtja a lángot a férfiak keblében, s nem engedi előbb kialudni, míg vitézségükkel el nem érték azoknak hírnevét és dicsőségét. Így vagyunk mi, keresztények, a szentek képeinek és szobrainak tiszteletével. Ők hősök, vértanúk és hitvallók voltak.

mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A reményben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek álhatatosak, az imában kitartóak. Kedves rádióhallgatók! Az emberi életnek vannak napjai, amikor ragyog a nap, amikor minden könnyűnek tűnik, amikor minden áldott perc és pillanat áldás számunkra. Amikor igazán érezzük, Isten szeretett gyermekei vagyunk. És igen, vannak napok, amikor úgy érezzük, sötétség borul ránk. Amikor eláraszt a gond, a betegség, a magány vagy a csalódás. Ilyenkor kérdezzük magunktól, van értelme? Van-e tovább? Miért élek? Élet ez? És a kereszténység egyik legnagyobb ajándéka, hogy kimondhatjuk, imádkozhatjuk, van remény. Nem a mi erőnkből, nem a körülményekből, hanem abból, hogy Isten velünk van. És ő soha nem hagy el minket. Ez a biztos tudat, ez a biztos hit erőt ad nekünk a mindennapokban. Mégis sokan összekeverik a reményt az álmodozással. Azt gondolják, azt hiszik, hogy a remény nem csupán több, mint rózsaszín ábránd, köd. De a keresztény remény egészen más. Nem azt jelenti, hogy nem lesz baj, hogy minden rendben lesz, hogy zökkenőmentes lesz az út, probléma nélküli, hogy elkerülnek a keresztek és a nehézségek, hanem azt jelenti, hogy a bajban, a nehézségben, a kereszt hordozásban, a szenvedésben nem vagyok egyedül. Nem azt jelenti, hogy mindig győzni fogok, hanem azt, hogy Isten győz velem, és Isten győz bennem. Ezért a remény nem gyengeség, hanem hatalmas belső erő. Olyan erő, amikor mindannyian érezzük, megtart minket. Minden külső kapaszkodó, ha el is tűnik, ha nincs fogódzó pont, biztos pont, akkor is ez az erő megtart minket. Egyszer egy orvos mesélte, volt egy idős beteg, akinek már nem volt sok ideje hátra. Ez az ember ágyban feküdt, sokat szenvedett, hosszú, fájdalmas betegség volt háta mögött. De ez a férfi mégis mindig mosolyogva fogadta ezt az orvost. Az orvosnak feltűnt. Hogy tud ilyen derűs lenni? Kérdezte tőle. Ez a beteg, idős ember, aki magára maradt, ágyban feküdt, ennyit mondott. Doktor úr, én tudom, hová megyek. Tudom, hogy hazamegyek. És ott már engem nagyon várnak. Kedves rádió hallgatók, ez a keresztény remény. Nem tagadja a szenvedést, nem tagadja a fájdalmat, a magára utaltságot, de látja mögötte az otthont, a végső célt, életünk célját. Erre jó példa boldog Kálló Akutisz is. Kálló Akutisz a 15 éves olasz fiú, aki pár éve lett boldoggá avatva, súlyos betegen is tele volt reménnyel. Leukémiával küzdött, és így beszélt. A szomorúság olyan, mintha magunk felé fordítanánk a tekintetünket. A boldogság viszont akkor születik, amikor Istenre nézünk. Ő tudta, hogy élete rövid lesz. Mégis örömmel, reménnyel telt volt, mert tudta, az élet nem ér véget a halállal. Az élet örökké való. Kedves rádióhallgatók! A remény nem csak a nagy szenvedések idején fontos,
A remény ott van a hétköznapok apró küzdelmeiben is. Amikor egy szülő fáradtan mégis leül a gyermekéhez és tanítja. Amikor valaki a betegség ellenére is felkel reggel és mosolyog családjára. Amikor a sötét hírek ellenére is hisszük, van értelme hinni a szeretetben, Isten jóságában. A remény minden ilyen döntésben jelen van. Nem feladás, hanem kapaszkodás Isten kezébe. Pál apostol írja, a remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkben. Igen, Isten szeretete a garancia. Nem a mi erőnk, hanem az ő hűsége. Az emberek csalódhatnak bennünk, mi magunk is hibázhatunk, de Isten hűsége soha nem fogy el. Ezért a remény nem illúzió, hanem biztos szikla. Kedves rádióhallgatók, a világ sokszor félelemre épít, de mi másra építünk, a reményre. És az a remény nem más, mint Krisztus maga. Ő az, aki velünk van a kereszten, ő az, aki legyőzte a halált, és ő az, aki azt mondja, ne féljetek, én veletek vagyok. Legyünk hát olyan emberek, akik reményt visznek mások életébe. Akik mosolyukkal, türelmükkel, hűségükkel, hitükkel hirdetik. Nem vagy egyedül, van értelme, van cél, van otthon, várnak ránk. Mert amíg él a remény, addig él a szeretet. És ahol szeretet van, ott már itt van köztünk Isten országa. Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Jézus így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Az aratnivaló valóban sok. Rengeteg ember él úgy körülöttünk, hogy talán még soha nem tapasztalta meg igazán az Atya szeretetét, irgalmát és jóságát. Sokan várnak egy bátorító szóra, egy hiteles tanúságtételre, egy emberre, aki megmutatja nekik a Krisztus felé vezető utat. Jézus missziós parancsa ma is érvényes. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Ez a meghívás nem csak a papoknak, a szerzeteseknek, vagy a különösen szent embereknek szól. A Mester rád is számít. Téged is küld az aratásba. Azt akarja, hogy beszélj másoknak arról, hogy milyen nagy dolgokat tett veled az Úr. Hogy hogyan emelt fel, hogyan vezetett, hogyan gyógyított, és hogyan adott új reményt. Ezért keresd ma is annak a lehetőségét, hogy tanúságot tegyél Krisztusról. Ne aggódj! A Szentlélek vezetni fog. Megmutatja, hogy mikor kell szólnod, és mikor kell csendben szolgálnod. És azt is, mikor kell egyszerűen csak imádkoznod valakiért. Mert az aratás munkája sokféle, és mindennek megvan a maga ideje. Persze könnyű kifogásokat találni. A sátán mindig kész arra, hogy elhitesse velünk, alkalmatlanok, gyengék vagyunk, vagy mások biztosan jobbak lennének nálunk. Dávid is mondhatta volna, hogy túl fiatal és tapasztalatlan. Eszter királyné is hivatkozhatott volna arra, hogy a király talán meg sem hallgatja. Ők azonban nem a saját képességeikre néztek, hanem Istenre. Imádkoztak, segítségül hívták az Urat, és megtették azt, amire elhívást kaptak. Neked is ezt kell tenned. Ne félj tehát. Ha Isten meghív valamire, kegyelmet és erőt is ad hozzá. Mert ő nem az alkalmas embereket hívja meg, hanem a meghívottakat teszi alkalmassá. Ahogyan ezt Szent Pál írja. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket.
nem magadra néz, hanem arra, aki küld téged.

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária nevadi csértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést, védjük az anyákat az anyák védelmében, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Úgy a régiek mondották, a ház négy sarka az anya szívén áll, mert ő a családnak a mozgató lelke szíve, ő a család kincse, és az anyát kincsként kell kezelni. Vannak erények, amelyek nem csupán keresztény erények vannak, hanem más közönséges polgári erények is, amelyek mégis boldoggá tudják tenni egy család életét. Az első a segítőkészség, második a szeretetőség, harmadik a gondoskodás, negyedik az erősség, ötödik a bátorság, hatodik a jóság, hetedik az okosság, nyolcadik az optimizmus, kilencedik a szerénység, tizedik az angyali lelkület, tizenegy az önzetlenség, tizenkettő megbízhatóság, tizenhárom értékesség, tizennégy őszinteség, tizenöt találékonyság, tizenhat alázatosság, tizenhét szelídség, tizennyolc türelem, 19 hála, és a 20 a boldogságkeresés. Persze ezek nem mind keresztény erények, de hozzájárulnak a boldogsághoz. És most ez alkalommal egy újabb erényről szeretnék szólni, a gondoskodás készségéről. Elmúlt alkalommal szó volt a szeretetőség adottságáról, erényéről. Most egy rokon erényről szólok, a gondoskodás készségéről. A gondoskodás azt jelenti, hogy szívünkön hordozzuk, együtt érezve, segítőkészen embertársunknak vagy házastársunknak a sorsát. Szent József példaképül szolgál a gondoskodó atyáról, mert a szent családot nehéz munkával is tartotta fenn. A szerszámjait Egyiptomba is kellett vigye, hogy tudja folytatni a munkát a megélhetéshez. A példabeszéd irgalmas szamaritánusa Szent Lukács szerint gondoskodott a sebesült emberről, és azt mondotta a szállásra visszaérve, fogadónak a gazdája gondoskodjon, mert adott két dénárt, ha többet költene rá, visszajövet megfizeti. A gondoskodásnak az erénye. Szent Pál apostol is elmondja, hogy az apostolok cselekedeteiben 16. fejezetben 14, hogy gondoskodott egy Lídia nevű asszony, és Barnabással kettőjüket a házába vitte. És ott kedvesen, készségesen gondoskodott róluk. A gondoskodó jóság a szentek életében is gyakorlat volt. Elmélyedtettem a múltkor portugáliai Szent Erzsébetet, több szegény embernek adott ebédet, és ő szolgált fel nekik. Ugyanazt tette Szent Hedvig is, a magyarországi származású királynő. Gondoskodott sok szegény emberről. Még meg kell említenem az apostolok cselekedeteiből 18.1. A tanítvány volt kisegítő társa Pálnak, a Timóteus vele volt, és egy Aquilla nevű zsidó asszony nagyon kérte, hogy menjen hozzájuk. És persze azért hívta, hogy gondoskodjon róluk. A gondoskodás a családban nem csak az asszony feladata. Egy férfi betegnejét ápolta, az asszony sokszor mondta, amikor az utolsó falevél is lehull, ő meghal. Persze, ott volt a kórházban, és a férje minden nap járt oda. De az utolsó levél nem hullott le a fáról. Erre a nő annyi bizalmat kapott, hogy életben maradt. A pszichológiai állapot sokszor meggyógyítja az embert. Férje ugyanis egy falevelet festett az ablakra, mely nem hullhatott le. Ez az igazi gondoskodó szeretet. És vannak férfiak, akik bevásárolnak. Nem csak azt, amit kér a hitves társuk, hanem jó ötlet, eszébe jut valamit, vásároljon meg, amivel hitvesének örömet szerez. Ez az igazi gondoskodás. Gyakoroljuk ezt, hogy szerezzünk hitves társunknak örömet. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék!
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntök minden Mária Rádió hallgatót innen a nagyváradi stúdióból, akik ma önökkel tartanak.
1: Kis Adrián Lívia,
0: Kis Stefánia Réka
2: és Tibor atya.
0: Tartsanak velünk!
3: Szent Lélek himnusz. Ó, alkotó lélek, jöv el, és szívünk, lelkünk töltsed el. Te alkotád a szíveket, hozz nékik bő kegyelmedet. Kit úgy hívunk vigasztaló, kit áld nekünk az alkotó. Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből szállj le ránk. Te hét ajándék kútfeje, atyán kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajak ihlete. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber egyámolunk. Légy mindig éber gyámolunk. Űzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk. Te járj vezér utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd. Add ismerjük meg az atyát, te általad és egy fiát. És kettejüknek lelke, te, örökre légy lelkünk hite. Az Istent áldjuk, jó atyát, s ki felkelt sírból szent fiát. S a lelket, szívünk vigaszát, most és örök időkön át.
2: Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, titeket is, kedves lányok. Feltettétek a múltkor a kérdést, hogy beszéljek egy picit a keresztény házasságról és a családi életről. Az ember talán a leggyámoltalanabb élő lény, akinek legtávolabb van, vagy legtovább van szüksége a szülők támogatására, vagy mások támogatására, hogy megállhassa a helyét az életben. Isten ezzel is meg akarta mutatni a család fontosságát. Ott kapja az ember az első és legmélyebb benyomásokat, amelyek végig kísérik életében. Ott tölti ideje java részét, és ott találja meg föld élete közvetlen értelmét. A keresztény ember családi életében is meg kell látszania a keresztény mi voltának. Tóbiás könyve szerint szentek gyermekei vagyunk, nem egyesülhetünk úgy, mint a pogányok, akik az Istent nem ismerik. Ha sok keresztény foglalkozásában a világ elvei szerint igazodik, még inkább így van a családi életünkben. Miért köt a legtöbb ember házasságot? Önző boldogságkeresésből. Kapni akar valamit a maga számára. Érzelmi és érzéki kielégülést, eltartást, kiszolgálást, vagy más anyagi előnyöket. A jobbik esetben otthont, ahol jól érzi magát. Ha nem kapja meg, elhalványodnak az érzelmek, és megszokottá lesznek, és olyan valaki jelentkezik, aki többet ígér. Ha nem olyan a házastársa, amilyennek képzelte, el lehet válni, semmi baj, ha kell többször is, amíg végül megtalálja az igazit. Azért kérjük a házassághoz az egyház áldásait is, mert díszlet vagy hagyomány, mert a templomi esküvő mégiscsak szebb. Ha nem lehet, vagy nem kapja meg, sajnálkozik, hogy ő akarta és kérte, vagy megharagszik a papra, akinek meg kellett tagadnia. Esetleg más vallású paphoz fordul, aki nem kíván annyi formalitást. A mai ember nem érti, miért szól bele az egyház az ő házas és családi életébe, ez az ő egyéni ügye. Az egyház házassági törvényeiben csak akadályt lát, ami nehezíti szabad választását. Nem érti, hogy az egyház nem uralomvágyból teszi ezt, hanem azért, mert a házasság nem emberi találmány. A hitünk tanítása szerint Istentől való. Előírásaival, törvényeivel éppen ezt akarja, hogy ne hirtelenkedj el a házasságát, ne ronts el előre, ne a múló érzelmekre és változó érdekekre építse házasságát, mert azok nem bírják el, hanem a krisztusi tanítás kősziklájára. Mert a mai fiatalok egyik baja, hibája, hogy hamar meggondolatlanul kötnek házasságot, és éppen olyan könnyen el is válnak. Tehát a házasság a teremtés rendjében, tehát Istentől való, ezt olvashatjuk a katolikus egyház katekizmusának az 1602-es pontjában. És Isten rendelte mindjárt a teremtés kezdetén, olvashatjuk a második fejezet 18-19 verseiben a teremtés könyvében, amikor az embert férfinak és nőnek teremtette, amikor megállapította, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és segítő társat adott melléje. Más tulajdonságokat adott a férfiba, aki erős, bátor és vállalkozó, de gyengétségre és gondozásra szorul. Másokat a nőbe, aki gyengét, figyelmes, szolgálatkész, de védelemre, támaszra szorul, hogy egymást kiegészítsék. A kettő közötti házassági kapcsolat olyan erős, hogy az ember elhagyja apját, anyját, hogy feleségéhez ragaszkodjék, a kettő egy testé, vagyis egy emberré lesz. A bűni és a szenvedély a házasságnál sem állt meg, azt is bemocskolta. Jézus állította vissza a házasság eredeti tisztaságát és felbonthatatlanságát, amikor a farizeusok kérdésére szabad-e a férfinak bármi okból elbocsátani a feleségét, Jézus válaszképpen idézi a Teremtő szavait és hozzáteszi, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Továbbá hozzáteszi, aki elbocsátja feleségét, kivéve ha nem törvényes felesége, és mást veszel, házasságot tör. Aki elbocsátott nőt veszel, szintén házasságot tör. Krisztus azután szentséggé tette a házasságot. Egy olyan állapot, amelyben Istent szolgáljuk a házasságból származó kötelességek hűséges teljesítése által. Istentől kegyelmet kapunk hozzá, ezért a házas állapot megszenteli a hitves társakat. Szent Pál nagy titoknak, misztériumnak, szentségnek nevezi a házasságot, mert jelképezi Krisztusnak egyháza iránti szeretetét. A férfinak úgy kell szeretnie feleségét, mint Krisztus az egyházat és fordítva, vagyis halálra menően. Krisztus meghalt és feltámadt egyházáért, az egyház pedig bírtanúságával válaszol Krisztus szeretetére. A szentség megerősíti és tökéletesíti azt az emberi szeretetet, amely a hitves társakat egymáshoz vezette. Az önző, magát kereső emberi szeretet önzetlen. Magát az önfeláldozásig adni akaró krisztusi szeretetté alakítja. Amely Krisztus példája szerint nem fogyatkozik meg, mindig szolgálni akar, mindent elvisel, és megbocsát, és abban keresi a maga boldogságát, hogy a másikat, majd a családját boldoggá tegye. Segíti őket, hogy egymást mind jobban megértsék és elfogadják. Lelkileg is egy emberré váljanak, akik egy akarattal látnak neki életük feladatainak. A szentség erősíti a felbonthatatlanságot, a sírig tartó hűséget. A hitves társak egészen egymásnak ajándékozzák magukat. Amit egyszer valakinek odaadtam, azt nem vehettem vissza, és nem adhatom másnak. És azt, aki magát nekem adta, nem taszíthatom el magamtól. Felelős vagyok érte és sorsáért. Az emberi jó érzés ezt mondja. A felvevők folyamatos közreműködése szükséges a házasságban. Azt mondhatná valaki, hány házasságból hiányzik az igazi szeretet, és emiatt felbomlik. Ne feledjük el, hogy a szeretet az akarat dolga. A szentség nem automatikusan fejti ki hatását. Szükséges a felvevő közreműködése is, nem a puszta szertartásból szükséges, vagy következik a hatás, hanem csak akkor lesz meg, ha mi is helyeseljük és akarjuk megtenni mindazt, amit a szentség jelent. Tehát a házasság célja az isteni rendelés szerint a házastársak java, és a legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet. A házasság feltétele, hogy a házas felek nyitottak legyenek a termékenységre. Az emberi nem fennmaradásának biztosítása vállalni, elfogadni és felnevelni a gyermeket úgy, hogy boldogulni tudjon a földön, és Istent is megtalálja. Aki látta már otthon, hogy mennyi utána járás van egy kis gyermekkel, és közben mennyire igénybe veszi a szülőket, a kenyérkeresést is, azt tudja értékelni, hogy ez milyen nehéz. A gyermek ismét erősíti a szülők kölcsönös szeretetét, és növeli felelősségüket. Szükség van mindkét szülőre, az édesanya gyöngétségére és az apa férfias nevelésére. Ha a családi közösség felbomlik, a gyermek szenvedi meg a leginkább. Ha tudjuk, hogy a házasság szentség, akkor megértjük az egyház illetékességét a házasság kérdésében, a házasságra vonatkozó előírásait és törvényeit. Amint az egyház állapítja meg, hogy kit lehet és hogyan kell megkeresztelni, hogy mi szükséges egy szentmiséhez, úgy az egyház állapítja meg azt is, hogy ki milyen feltételekkel és formában köthet házasságot. És az egyházra tartozik a házasság érvényességének elbírálása is. Hogy nálunk katolikusoknál több az előírás és körülményesebb a házasságkötés is, mint a protestánsoknál, ez a házasság szentségi bivoltából következik. Először is az egyház csak az előtte kötött házasságot tekinti érvényes szentségi házasságnak. Amikor a házasulandók megfelelő előkészület után a helyi plébános vagy meghatalmazottja és két tanú előtt jelentik ki házasságkötési szándékukat. Az egyház a házasságkötést ünnepélyességgel veszi körül és óhajtja, hogy lehetőleg szentmisével történjen. Mivel a házastársakra nézve a házasság különféle jogi és vagyoni következményekkel jár, ezért az állam is érdekelve van. Közel 200 éve egyes államokba bevezették a polgári házasságot. Az ilyen államok csak azokat részesítik a házasságnak kijáró védelemben, akik polgári házasságot kötnek. Az egyház ezt nem tekinti szentségileg érvényes házasságnak. És aki már egyszer szentségi házasságot kötött az egyház előtt, és elvált, többi szentségi házasságot nem köthet. Tehát ez a házasság felbonthatatlanságából következik. Hallunk olyan eseteket, hogy az egyház is elválasztja a házastársakat. Ilyenkor nem elválasztásról van szó, hanem az egyház bírósága megállapítja, hogy az első házasság kényszerítés vagy félemlítés valamilyen akadály, színlelés vagy helytelen szándék miatt kezdetől fogva érvénytelen volt. Az egyház az isteni törvények és számos tapasztalata alapján tiltó és bontó házassági akadályokat állít fel, mint a közelebbi vérrokonság, sógorság, törvényes hitvestárs életében megkísérelt más polgári házasság, házasulandók közti vegyes vallás és a kultuszkülönbség. Ezek alól indokolt esetben felmentést ad. A vegyes valláshoz csak házassági tilalom kapcsolódik. Ugye gyakori eset a házasulandók közti vegyes vallás és valláskülönbség. És a valláskülönbségnél az egyik fél vagy nem keresztény valláshoz tartozik, vagy éppen ateistának tartja magát. A vallásról főként a házasságról való különböző felfogás zavarja az összhangot, közömbösségre vezet, olykor nehezíti a katolikus fél számára vallása gyakorlását és gyermekei katolikus szellemben való nevelését. A felmentés feltétele a valláskülönbség és a vegyes vallás esetében, hogy a nem katolikus fél biztosítja a katolikus félnek a zavartalan vallásgyakorlatot és összes gyermekei katolikus keresztelését és nevelését. Aki családot alapít, annak ismernie kell a házas élettel és családi élettel járó kötelességeket, hogy felkészülhessen rájuk. Ezeket részben a mindennapi életből ismeri, részben ismertetik a szentségi házasságot megelőző felkészítésen. A házasság természetéből, illetve feladataiból következnek, hogy első kötelességük az igazi hitvestársi közösség, az egy ember kialakítása, egymásnak a minél teljesebb elfogadásával, akaratuknak a másikhoz való alkalmazásával. Nem azt a képet veszi el valaki, amelyet jegyesérő kiszínezett magának, hanem jegyesét a maga valóságában. És ez a családi közösségben mutatkozik majd meg, amikor lehűl a kezdeti lelkesedés, megszűnnek a gátlások, kiütköznek a hibák, a fogyatékosságok. Hát úgy kell elfogadniuk és szeretniük egymást, amilyenek a valóságban. A közösséghez tartozik, hogy ne önkényesen döntsenek, hanem mindent közösen beszéljenek meg, és közösen határozzanak el. Még a lakás vagy háztartási berendezést is. Ne osszák érdekszférákra a családi élet egyes területeit, ez a feleségé, ez a férfira tartozik. Ápolniuk kell az egymás iránti hűséget, egymásnak időt szentelve, kölcsönös figyelmességekkel a szeretetet ébresztve. De ez nem csak azt jelenti, hogy egymást nem hagyják el, nem járnak más úton, hanem hogy vállalják egymást egy életen keresztül. Próbálják egymást hivatásbeli munkájukban is megérteni és támogatni, és egymás egyéniségét segíteni. Váljanak család egyházzá a hittől idegen világban is. Mint láttuk, a házassági közösség, lelki természetfeletti közösség, család egyház is. Segíteniük kell egymást a lelkiekben, az Istenhez közeledésben. Egymásért, egymással való imádságban, hogy ha egy vallásban vannak, és szentmisék és istentiszteleteken való közös részvétellel segíteniük kell egymást. A családi otthon a keresztény élet első iskolája, és az emberi gazdagodás iskolája. Ugye a család csak hamar bővül a gyermekekkel. Már láttuk a velük szembeni kötelességeket, a gyermek öröm, de nem kényeztetésre való játékszer a szülőknek, hanem felelősség, hogy az életre felkészítsék. A minket inkább érdeklő vallásos nevelésről most csak annyit mondunk, hogy ez nem csupán az imádságok betanításáról, templomba és itt tanórára küldésből áll, hanem Isten s a természet fölötti világ megismertetéséből, a hit szellemébe való bevezetéséből. A családban ugye sokszor ott vannak az öregek, nagyszülők, más családtagok. Amíg erejük engedi, hasznos segítséget jelentenek a háztartásban és a gyermekekkel való foglalkozásban. Koruk gyermekei már nehezen értik a mai világot. Fokozatosan jelentkeznek szellemi és testi gyengeségeik. Nekünk kell megérteni őket, olykor örömszerzéssel viszonozni azt, amit értünk tettek, és arra kell gondolnunk, hogy egyszer mi is megöregszünk, és amilyen mértékkel mérünk.
1: Mécs László. A gyermek játszani akart. A vonat futott, a kupé dobozok szűkek voltak, a gyermek unatkozott. Tavaszi csermely életnek szűk volt a part, a csermely áradt, a gyermek játszani akart. A gyermek szeme tükröt keresett, anyjára mosolygott, s várt egy keveset. Az anya arca nem tükrözte vissza, szomorú volt, a tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, s a bankára mosolygott, s várt egy keveset. A bankár arca nem tükrözte vissza, bőrzét böngészett, a tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, egymást tükrözték a szerelmesek. A gyermek rájuk mosolygott, nem tükrözték vissza. Vágy fátyolozta, a tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, a kalauz orcái veresek, a gyermek rámosolygott, szürke szolga volt, nem tükrözhette vissza, dolga volt. A gyermek szeme tükröt keresett, a gyermek rámosolygott, s arcát, a kedveset, tükröztem, mint kék tó a téli holdat, s ringattam. Valahol angyalok daloltak. Ó, én ráérek, nincs semmi dolgom itt a pénzzel, nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel, sem a kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom, a tükör tiszta, tiszta gyermek arcom.
0: Kedves Mária Rádió hallgatónk, a mai műsorunk véget ért, további gyönyörű szép napot kívánok, akik önökkel tartottak, kis Adrián Lívia,
4: kis Stefánia Réka,
2: és Tibor atya.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Ima kéréseiket fogadom, majd 10 óra 15 perctől rózsafűzért fogunk közvetíteni Szatmárnémetiből, majd 11 órától az ünnepi búcsú szentmisében tudunk együtt lenni a szatmárnémeti hívekkel. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba most a kedves hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szent Atyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltató teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűlt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, vizsgázó diákokért imádkozzunk, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért.

0: játékban érkeznek imakérések, a rózsafűzét felajánlom László megtérését, a gonosz távozásait a családból, Jézusom, bízom benned. Édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, lelkük üdvükért imádkozom önökkel, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzét felajánlom magam és családom, ugyanakkor páromért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, az ők egészségükért. Szüzanyám, arra kérlek, jár közben Szent Fiadnál, köszönöm szépen, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzét felajánlom a szüzanyának, sikeres szemműtétért és nagyon fontos szándékért. Köszönöm szépen. Telefonálót köszöntök, halló, Máre Rádió.
1: Tétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafűzéreket és a szentmiséket felszeretném ajánlni úton lévő gyermekem szerencsésen férbeéréséhez, és hónapi unokámnak egy nagy kirándulásra lesz, és hogy szintén ő is, hogy szerencsésen sikerüljön neki. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetted hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását. Imádkozzunk együtt. A rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülését, családi békét, csíksom és segítő szüzanya takar be védő palástoddal. Ugyanakkor közös halottaimért imádkozom, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, a lányomért, aki most vizsgázik, a betegekért és több fontos szándékért. A rózsafűzért távolban dolgozó családtagjaimért ajánlom fel, drága Jóistenem, szüzanyám, vigyázz rájuk. Egészséget, békességet kívánok a családnak. Isten fizesse hidegségről egy hallgató. Rózsafűzért nővérem, Ildi és szüleim, Bartus, Teréz és Sándor lelkük üdvükét ajánlom fel. Köszönöm szépen, írta ezt Melinda. Az elhangzó imákat kérem fiam és családja gyógyulásáért, a Jóisten és a szüzanya legyen velük, ugyanakkor a világ békéért, gyógyulásáért imádkozom. Köszönöm szépen.

telefonálót köszöntök. Halló, Mári Rádió? Halló, halló, Mári Rádió? Halló, Mári Rádió? Valamiért nem hallott a kedves hallgató bennünket. További imakérésekkel folytatom, amik üzenetben érkeznek. A rózsafűzét hálából ajánlom fel a szüzanyának és az ő szent fiának a kapott kegyelmekét, gyermekeimért, unokámért, testvéremért, családjukért, daganatos betegekért, sorstársaimért, az én gyógyulásomért, halottaim lelkük üdvükért köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzét felajánlom 4 éve elhunyt férjem lelkődvét, és minden hozzám tartozó szerettemért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, köszönöm szépen egy mindennapos hallgató. Rózsafűzét felajánlom egy édesapa, hogy szeresse a fiát, és bocsássanak meg egymásnak, higgyenek egymásban, köszönöm szépen. Isten fizesse, hogy együtt imádkozhatunk. A rózsafűzért felajánlom férjem gyógyulásaért. Kérem az Úr Jézus segítségét, Isten fizesse. Halló, halló, Mári Rádió? Halló, Mári Rádió? Hallgatom. Halló, halló.

0: Komár Rádió.
1: Halló.
0: Igen, itt vagyok, hallgatom.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is ezt a mai rózsafüzért felajánlom halálból a szűzanyának és az ő szent fiának, amit megad minden napot. És még ajánlom a családom szándékára, az unokáimé, a dédunokáimét, hogy sikerüljön a vizsgáit, a testvéreimé, a világ békéjét, s a papjaink és papi hivatásért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató voltam Dines Bükkből. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, s önöknek is egy szép vasárnapot. Adjon a jó Isten!
0: Köszönöm szépen, szép vasárnapot kívánok önnek, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. A rózsafűzőt felajánlom az elhunyt szüleimért, Melinda Kelement elkérő tart velünk az imában, gyermekeimért, élőhit kegyelmükért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozik velünk egy édesanyja.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsőt haszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafüzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, és a Attila fiam gyógyulásáért, és egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. És szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsőt haszik a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen, köszönjük szépen a telefonhívását, örök hála és dicsőség. Imád szeretnék kérni a családomért, minden tagjáért, hogy velünk van a mindennapokban, elhűnt szüleimért, bűnek bocsánatáért, családunkból, anyaggondok megoldásáért, idegenben dolgozó gyermekeimért imádkozom. Jézus szent szíven, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben, írt egy hallgató. Rózsafűzért felajánlom egy adantal lelke üdvért, aki a lövétei temetőben nyugszik, sógornőmmel együtt nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Imádkozik értük Jutka Csíkszeredából. Fiamért és menyemért szeretnék imád kérni, hogy olyosten tekítsen rájuk és áldja meg őket egy egészséges gyermekkel, és adjon nekik vigaszt ebben a nehéz helyzetben. Köszönöm szépen. Halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindenki, amen.
2: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséget szeretném felajánlani hálából a sok-sok kaput kegyelemért, az ima meghallgatásáért, a család megészségéért, gonosz távozásáért a családomból, két fontos szándékért, bűnöm bocsánatáért, az úton levő gyermekemért, az összes halottaimért, a Mária Rádió összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen, mi is, hogy tetszett telefonálni, tartson velünk és imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvökért, testvéremért, Attiláért, családomért és a sikeres vizsgáért Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom szeretetért, bűneink bocsánatáért, halottaim és bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért köszönöm. Gyímesből önökkel imádkozom, felajánlom ezt a rózsafűzért, a magyar nemzetünkért. Köszönöm szépen a szűzanyának és a szent fiának a kapott kegyelmeket, önökkel tartok az imában, Isten fizesse. És telefonáló tart velünk, halló, Mária Rádió.
3: Dicsért veszik a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves úrszövezetőt. Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, családom és elhunyt ismerőseimért, a családi békéért, kezem meggyógyulásáért, a papokért, a vizsgázó kispapokért, hogy sikeresen vegyék a vizsgát, hogy nagyobb kedvelés, bátorsággal fogjanak hozzá a következő évnek. Minden betegért és rászorulóért, a kórházban levőkért, Mária Rádióért, hogy maradjon meg nekünk, hogy legyen honnan erőt merítsünk, ha el vagyunk szontyorodva, vagy betegségben vagyunk, a család élő tagjaért, mindnyájukért, sok egészségért és a világ békéért. Köszönöm, hogy meghallgattak, hogy egy áldott vasárnapot kívánok Misizi Mándorral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, kedves Misi, tartson velünk, köszönjük a telefonhívását, imádkozzunk együtt! Halló, halló, Mária Rádió!
4: Halló!
0: Igen!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: Nagy szeretettel köszöntelek, Gellértém! Én ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani testi-lelki gyógyulásomért, minden hozzám tartozó élő családtagomért, és fel szeretném ajánlani László Miklós férjemért, 13. éve itt hagyott Csíkszeredai Kalász negyedi temetőbe, hónap lesz a születésnapja. Adjon a jó Isten neki csendes nyugodalmat, nyugodjon békébe az Úr Jézus szent nevébe. Ezt kívánja László Margit felesége. Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök, Mária Rádió hallgatót és támogatót. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől. Köszönjük szépen Margit nénnek a telefonhívást, a rózsafűzét, felajánlom egészségét, és hogy gyógyuljak meg, Isten fizesse, írt egy hallgató. Elajánlom a rózsafűzért, magam és családom betegeinek gyógyulásait, elhűnt szeretteim lelkük üdvükét, lelki békét, kegyelemért békességet a családban és a világban, több fontos szándékért Isten fizesse. Világ békért imádkozom, gyermekeimért, unokámért, egészségért, testi-lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért. Isten fizesse, köszönöm, írt egy hallgató. Kedves hallgatóink, imakérésekre szánt időnk lejárt. Hívom önöket, ha tehetik, tartsanak velünk, és imádkozzunk a most következő rózsafűzérben, amelyet Szatmár Németiből, a Jézus Szíve templomból fogunk közvetíteni. A Jóisten hallgassa meg kéréseinket, szándékainkat, kulcsok imára kezeinket, és hitelbizalommal tartsanak velünk. Elköszönök a Csíksomi stúdióból, Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Égi anyánk, rózsafűzér királynője, jöjj és légy velünk, jöjj és segíts minket. Fogadd kegyesen a mi engesztelőimánkat. Fogadd kegyesen a rózsafűzért, melyet magad sürgettél. Oda tesszük lábad elé, és szeplőtelen szívedre bízzuk imádságunkat. Te rendelkezz vele, szent szűz, eljött a te időd, csak egy szót szólj isteni fiadnál, és megmenekül a világ. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként

0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe

És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk,

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzeitől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.

0: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszony.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvet.

száján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben fölvett.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszöntöm a kedves híveket Egyházmegyénk Jézus szíve ünnepén. Isten gondviselő jóságának köszönhetően különleges kegyelmi adományként élhetjük meg, hogy a mai szép ünnepen együtt imádkozhatunk Jézus szentsége szívéhez, itt a Székesegyház előtti téren, és kérhetjük az ő égi közbenjárását életünkre, szeretett egyházmegyénkre és az egész világra. Jézus szentséges szíve, az örökatya fiának szíve, aki az örökké valóságból lépett elő a megtestesülés hajnalán, ma is megtapasztalható kegyelemosztó szentségeiben, ma is valóságosan jelen van az oltári szentségben, és ma is vár, hogy találkozzunk vele. Ez a szív ma is dobog értünk, és arra hív meg mindannyiunkat, hogy szívünk egyszerűségével és alázatával tegyük kézzelfoghatóvá Isten biztonságot sugárzó jelenlétét és önzetlen szeretetét a világban. Hirdetjük a kedves testvéreknek, a parkban lévő, illetve a templom melléképületében található illemhelyeket használhatják. Ivóvizet osztanak négy helyen, a pódium előtti téren, melyeket fekete ernyők jeleznek. Szükség esetén orvosi ellátás is biztosítva van a plébánia bejáratánál a templom bal oldalán. A sárga karszallagos önkénteseknél lehet segítséget kérni, ugyanakkor a persejezést is ők fogják végezni. A templomban kivetítőn lehet követni a szent misét. Ugyanakkor várják a kedves híveket a Szent Jónás elvégzésére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németiből, az Egyházmegyei Jézus Szíve búcsús ünnepi szentmisénk veszi hamarosan kezdetét. A szentmisét főtisztelendő és nagy méltóságú Schönberger Jenő megyés püspök fogja bemutatni. A mai ünnepi szentmise szónoka pedig Kis Endre, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetnek a lelki igazgatója lesz. A kántori szolgálatot pedig Sájtli Erik látja el. Hívjuk önöket, hogy csatlakozzanak, hogy ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot. Hozzuk a Jóisten elé minden kérésünket, szándékunkat, és csatlakozzanak ehhez a búcsúhoz, hogy együtt, közösen ajánlhassuk fel ismét egyházmegyénket, Jézus szentséges szívének, tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: Főtisztelendő pap és szerzetes testvérek, tisztelendő nővérek, kedves Mária Rádió hallgató Krisztusban, szeretett testvérek! Egyházmegyénk búcsú ünnepén az ígéret évének első szakaszában nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm főtisztelendő dr. Kisendre kanonokurat, a Gyulafehérvári Főegyházmegye, a megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézet lelkivezetőjét, spirituálisát és tanárát, aki volt olyan kedves, hogy első szóra elvállalta, hogy egyházmegyénk fogadott ünnepén Isten igéjét hirdeti nekünk. Isten hozott, kedves atya, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat, és ma velünk és értünk imádkozol. Szeretettel emlékezem a 15 évvel ezelőtti Jézus szíve egyházmegyei búcsunkra, amely 2011. július 3-án volt, amikor 16. Benedek pápa megbízottja, Angelo Amato bíboros prefektus a boldogok sorába iktatta Scheffler János, vértanú püspökünket. A szentmise főcelebránsa pedig Erdő Péter bíboros primás, Esztergom Budapest érseke volt. Foglaljuk imáinkba a Szentatyát és a bíboros prefektus atyát, akik már elköltöztek ebből a világból. Erdő Péter bíboros úr számára pedig kérjük Jézus szentséges szívének áldását, hogy mihamarabb visszanyerje egészségét, és visszatérhessen abba maradt munkájához. Szeretettel köszöntöm a pap testvéreket és a szerzetes testvéreket, a kedves vendégeinket, a nővéreket, határon innen és túl a zarándokokat és a lelkisége különböző csoportjait, és szeretett híveimet, akik eljöttek Jézus szentséges szívét dicsérni, neki hálát adni és oltalmát kérni családjaik, és ennek a gyűlölettől és háborúktól terhes világunk számára. Kuokázia hrámulú diecéze nostre, szörbetorind anul promissioni, ave monarias salutem custimus et dragoste un mislocul nostru, preacucernicul perinte canonic dr. Kis Endre, spiritual și profesor seminarului teologic al arhidiecezei Alba Iulia. Bine ați venit, părinte! Îmi amintesc cu drag de pelerinajul de Ceazan de la sărbătoarea preasfintei inimii a lui Iisus, de acum 15 ani, desfășurat la 3 iulie 2011, când prin delegatul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea, cardinalul prefect Angelo Amato, a fost ridicat la cinstea altarelor și înscris în rândul fericiților episcopul nostru martir Janus Scheffler. Celebrantul principal al Sfintei Liturghii a fost cardinalul Erdő Péter, primat al Ungariei și arhiepiscop de Esztergom Budapesta. Să-i cuprindem în rugăciunile noastre pe Sfântul Părinte și pe cardinalul prefect, care au fost chemați deja la casa Tatălui. Pentru excelența sa, cardinalul Erdő Péter, să cerem binecuvântarea preasfintei inimii a lui Iisus, pentru ca să-și redobândească cât mai curând sănătatea și să poată reveni la lucrarea și slujirea sa întreruptă. Salutăm de asemenea pe frații noștri preoți, persoane consacrate și pe credincioșii noștri dragi din întreaga dieceză. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat să fim acum împreună și putem să ne rugăm cu toții pentru dieceza noastră, pentru familiile noastre și pentru pace în lumea întreagă. Im Jahr der Verheißung begrüße ich ganz herzlich den hochwürdigen Herrn Dr. Kisch-Endre, Professor und Spiritual am Priesterseminar der Erzdiözese Alba-Iulia. Herzlich begrüße ich auch meine Mitbrüder im priesterlichen Dienst, die Ordensleute, alle lieben Gläubigen sowie unsere Gäste von nah und fern. Wir sind heute zusammengekommen, um das heiligste Herz Jesu anzubeten, ihm Danken zu sagen und seinen Schutz für unsere Familien und für die ganze Welt zu erflehen. Herzlich willkommen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Békesség veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, amelyekkel megsebeztük Jézus minket szerető szívét, és kérjük Isten bocsánatát, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem,

Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen.

0: Domnul v-a îndrăgit și v-a ales. Citire din cartea Deuteronomului.
1: În zilele acelea, 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Te az Úr, a te Istened szent népe vagy. Téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül a maga népének. Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett. Ezért vezetett ki erős kézzel, és szabadított ki a szolgaság házából a fáraónak, Egyiptomnak királyának kezéből. Ismert föl hát, hogy az Úr a te Istened, az igaz Isten, a hőséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megőrzik parancsait. Azt ellenben, aki gyűlöli őt, megbünteti. Nem késlekedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli őt. Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma szabok neked, hogy kövesd őket. Ez az Isten.

0: Lesung aus dem ersten Johannesbrief.
1: Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressétek egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten soha senkit nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretet tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lélekből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét, aki vallja, hogy Jézus az Isten. Abban az Istenben benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és Isten ő benne.
0: Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Wort Gottes.
2: Dank sei Gott.

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokat,

Kedves püspök atya, kedves paptestvérek, kedves jó hívek! Szentmise bevezető könyörgésében azt imádkoztuk, hogy meg akarunk emlékezni arról, hogy mennyi jót tett velünk az Úr. És valahogy az Úrnak a jóságát így egyetlen mondatban tudnám összefoglalni, amelyet Jézus mondott: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értem. Kedves jó testvérek, mondhatjuk azt, hogy a szív hozott össze minket. Nem csupán egy szív, hanem a szív. Jézus Krisztus ma sem mutat mást a világnak, nekünk, mint saját szívét, a teremtés, a megváltás középpontját, a Szent Háromság belső terét. És ezzel a szívvel jön közénk. Biztos vagyok benne, hogy ebben az egyházmegyében is ugyanúgy, ahogy mindenhol máshol, nincs olyan templom, ahol ne lenne Jézus szíve szobor, ahol ne lenne Jézus szíve kép. A csak ésszel gondolkodó, büszke és gőgös ember talán gicsesnek és érzelgősnek tarthatja ezt a fajta ábrázolást, de nekünk mégis valami mélységeset mutat meg. Az első, amit megmutat, hogy emberi szíve van, ugyanúgy, mint nekem, mint neked. És ez a szív a Jóisten közelségéről beszél nekünk. Emberi szíve van neki is, vagyis megérti a mi gondjainkat, és megérti a mi szívfájdalmainkat. Ugyanakkor hitünk egy másik nagyon fontos valóságára is utal. Jézus azt mondja Fülöpnek az utolsó vacsora termében, hogy aki engem lát, látja az atyát is. Ő az atya képmása. Vagyis, testvérek, Isten néz ránk. Elmékedésemet azzal indítottam, hogy ez a szív hozott össze minket. És öröm az, hogy ilyen sokan válaszoltatok a kegyelem meghívására. Ezekben az időkben, amikor annyi szívtelenség van a világban, és az ész túlharsogja a szív rezdüléseit és a lélek hangját, a milyen jó lenne, ha az egész világ összegyűlne Jézus szent

szíve körül vágyunkat nem rejthetjük a véka alá. És hogyha az Úr szemébe nézünk, akkor ebben a szempárban ott van a vágyva vágytam mélysége. És talán az a mondat, hogy hányszor akartalak egybegyűjteni titeket, mint tyúka csibéit, és ti nem akartátok. Sokszor az a tapasztalata az embernek, hogy a világ és benne az ember elveszítette a középpontját. A nagy rohanásban, a zajban, mondhatni azt, hogy a digitális zajban a belső iránytünk kiesett a zsebünkből. És így az Úr már nem a kapaszkodónk. Vagy mondhatom így is, nem ő az egyetlen kapaszkodónk, a biztos középpontunk. Ő egy lett a sok igazság, a sok kapaszkodó közül, mert ugyebár nekünk van sok egyéb más is. Kapkodunk fűhöz, fához. És hát ez a világ, mintha összeesküdött volna a belső életünk ellen. Testvérek, nincsenek összeesküvés elméletek a fejemben, de mégis úgy áll, úgy rendeződik és folyik egyben minden, hogy nagyon sokszor, és ezt talán a fiatalok még inkább érzik, nem nagyon segít minket semmi. Kialakít ez a mai világ egy olyan légkört, amelyben nem csupán az esik nehezünkre, hogy a jó Istenre gondoljunk, hanem már az is, hogy bármiféle mélységet megéljünk a hétköznapokban, találkozásainkban, emberi kapcsolatainkban. Úgy szaladunk végig az életen, mint az a lapos kő, amely végig száguld a tó felszínén. Testvérek, nagyon sokszor, és magamról is beszélek, a felszín emberei lettünk. Ez a sok minden, a túl sok információ, a felgyorsult ritmus, a teljesítménykényszer úgy dob minket a felszínre, mint a parafadugót a víz. És mi meg naívan elhittük azt, hogy hát igazából a középpontunk az valahol a felszínen van. A külső a középpont. De testvérek, a felszín, a külső az folyamatosan változik. Ma itt, holnap ott, holnap után meg amott van az igazság és a középpont. Egy szóval olyan, mint egy elillanó délibába, amelybe soha nem tudunk belekapaszkodni. És hát a mai szép ünnepen arra hív meg minket az Úr, hogy vegyük észre, hogy sokszor mi magunk vagyunk a középpontban. Az ilyenfajta magatartással jól mutatjuk ezt. Mi tudjuk, mi jobban tudjuk, ki milyen, hol van az igazság, megvan a véleményünk sokszor arctalanul. Nekünk ne mondja meg senki, hogy hogyan. Valahogy úgy nézünk ki, mint aki bezárkózik a saját kis világába, és onnan próbálja megoldani a másik ember életét és a világnak a sorsát. Apró kis, magukba fordult középpontok milliói lettünk. Így is szokták mondani, én központuság, vagy öntetszelgés, vagy önzés, vagy narcizmus, nevezzük ezt bárminek. És ebben a belefordult kis világunkban úgy hisszük, hogy szabadok vagyunk. Közben rabok lettünk, tele szívfájdalommal, sokszor fejfájással, nyugtalanságokkal, túlterheléssel, álmatlansággal. És a szívére mutató Jézus ma is teljesen másra hív meg bennünket. Azt akarja, hogy megértsük, hogy nem mi vagyunk a középpont, hanem ő.
párbeszédre hív. Abba a párbeszédbe, amely a Szent Háromságon belül zajlik. És ez a párbeszéd rólunk szól, testvérek. Annyira szép a mai evangélium indító mondata, és milyen jó, hogy a Szentírás révén belehallgathatunk a Szent Háromságon belüli párbeszédbe. Jézus felújong, és azt mondja, magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Testvéreim, ez a párbeszéd rólunk szól. A Szent Háromságos Egyisten rólunk beszélget. És ez arra hív meg minket, hogy hozzunk határozott döntést. Ahhoz, hogy önmagunkból, köldöknéző pozíciónkból újra rászegezzük a tekintetünket. Feltekinteni arra, akit értünk keresztül szúrtak. Akarjuk megtalálni őt újra, életünk értelmét és biztonságát, hogy köréje rendezzük újra az életünket, a személyes és társadalmi közösségi életünket. És nézzük meg azt, hogy annyi ajándékot kaptunk, és ez a sok ajándék, amit az Úrtól kaptunk, ez mind-mind a középpont fele vezet minket. A Szent Mise áldozat, a nem sokára elinduló körmenet az Eukarisztiával, ahol Krisztus valóságosan jelen van. A Szentírás, ájtatosságaink, a rózsafűzér, a személyes imádságaink, az irgalmasság testi és lelki cselekedetei. Ezek mind-mind abban segítenek minket, hogy visszataláljunk a középponthoz, magához, az Úr Jézus Krisztushoz. Testvéreim, az Istennel való találkozás titka, az mindig személyes marad. Azonban ennek a találkozásnak a megnyilvánulása már nem az, mert érezhető lesz, vagy így, vagy úgy. A kérdés, miért kell nekünk visszatalálni a középponthoz? Hát azért, mert ahogy Szent János apostol és evangélista megfogalmazza, mert ő előbb szeretett minket, mint mi őt. Nem azért hajolt le hozzánk az Úr, mondja az Ószövetségi Olvasmány, mert valami csoda dolgot műveltünk volna mi ebben a világban, hanem azért hajolt le hozzánk az Úr, mert szeret minket. Mindannyian részt vettünk már valószínűleg nagypénteki szertartáson, és ott az ige liturgiában 10 egyetemes könyörgés hangzik el, az Anya Szent Egyházért, Szent Atyáért, püspökökért, papokért, hívekért, és valahol ez az egyetemes könyörgés tágulni kezd. Mert nem csak magunkért imádkozunk, hanem azokért is, akik távol vannak, akik nem hisznek Krisztusban, akik nem hisznek Istenben. És igazából hiába, hogy ez a hívek könyörgése helyén van, ez nem a mi szívünknek a méreteit mutatja, hanem az Úrét. Az Úr szívébe beleférnek azok is, akik nem hisznek. A keresők, a távol lévők is. Testvérek, ha Jézusra tekintünk, és az ő szeretetének a kinyilatkoztatására, amelynek összefoglalója igazából a húsvéti Szent Háromnapunk, akkor azt látjuk, hogy Jézust keresztre feszítették, elutasították, megtagadták, elárulták, és amikor újra megjelenik az apostoloknak, akkor nem számon kérés van, hanem csak egy kérdés. Szeretsz engem? Szerettek engem? A kérdés tehát nem az, hogy milyen megvalósításokat és nagy dolgokat vittünk végbe, hanem az, hogy szereted-e Jézust, vagy másképpen fogalmazva, ismered-e a jó Isten szívét? Mert hogyha őszinték akarunk lenni, emberként akarunk élni,
ha be akarunk lépni a valóságba, és szembe akarunk nézni nem csak a saját valóságunkkal, hanem a világ valóságával is, akkor ismernünk kell a Jóisten szívét. Mert a szépen feldíszített paravánban mögött annyi szenvedés, annyi nyomorúság és annyi kétségbe ejtő magány van. Testvére, Krisztus nem magyarázta túl a szeretetét, hanem megmutatta azt a gesztusaiban. És hogyha megfigyeljük a cselekedeteit, a gesztusait, akkor megláthatjuk azt is, hogy mit tanulhatunk tőle. Hogyan bánik velünk az Úr? Jézus mindig keres, mindig közel van. Szereti megérinteni az embert, szereti átölelni az embert. Állandóan nyitott a találkozásra. Mert amikor gyógyított, akkor is szeretett közel menni, és Ferenc Szentatyánk olyan szépen írja, a szeretet minket apostoli buzdításában. Az Úr Jézus ismerte és ismeri a szép simogatás tudományát. Értjük tehát a dolgunkat. Következetesen, mélyen és kézzelfoghatóan hirdetni, mutatni Isten a szeretet. Ez a feltétel nélküli korlátlan és feneketlen szeretet az, amit János evangélista első szeretetnek nevez. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket. A második szeretet a miénk, még szerencse, amely sokszor tökéletlen és törékeny, amely korlátozott, és amelynek bizony nem csak napos oldalai vannak, hanem árnyoldalai is. De milyen jó, és ez az örömhír, hogy az Úr nekünk ezt az első szeretetet kínálja. Legyen bármi is velünk. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terheket hordoztok, én megkünnyítelek titeket. És ebből a szívből fakad fel a kérdés újra és újra, és a mai ünnepen mindannyiunk számára, szeretsz engem úgy igazán, őszintén, mint ember? Mert hogyha ezt tapasztaljuk önmagunkban, akkor gyógyulást, békét és reményt fogunk odavinni, ahol élünk. És hogyha őszintén az Úr fele indulunk, mindannyian a középpont fele, akkor egymáshoz is közelebb leszünk. És tegyük meg ezt azért, hogy leváljon rólunk a fontosság, a középpontba lenni akarás külső köntöse, és egyetlen vágy emésze a szívünket, az Úr szeretete. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha naponta hozzáérintjük a szívünket az Úr szívéhez. És hogyha ebből a belső találkozásból, a szív cellájából lépünk ki a világba, a másik ember fele, a családom fele, a házastársam, a gyermekeim, a munkatársaim fele. Ebből a belső térből lépünk oda az életnek nagy történéseihez, és a szenvedéshez akár. Milyen fontos lenne újra tanulni, testvérek, a szívvel való gondolkodást. Sajnos már csak itt gondolkodunk, a szívünkkel nem. A Szentírás embere a szívével gondolkodik elsősorban. Tanítson meg minket az Úr arra, hogy, hogy hogyan lehetünk olyanok, mint amilyen ő maga. Lehajló, szelíd, békés, szeretett mesterei. Elmozdulni befelé, ez lenne a feladatunk, hogy aztán őszintén és egészségesen el tudjunk mozdulni kifele is, a világ fele.
Összefoglalva, testvéreim, ha Jézus szívét szemléljük, le kell mondanunk a minden hatóság látszatáról. Mi nem vagyunk Istenek. Meg kell tanuljuk azt, hogy a teremtett világban hol van a helyünk. És ha megmaradunk annak, akik vagyunk, vagyis embernek, lélekkel átitatott anyagnak, vagy kicsinyeknek, ahogy azt a mai evangéliumban hallottuk, akkor az Úr lehajol hozzánk. Ez az alázat útja. Jól tudjuk azt, hogy az alázattal nem tud mit kezdeni ez a gőgös világ. Azért, mert az alázat a jó Istennek a sajátja. Az alázat erényét nem lehet elszakítani a középponttól. Ő az alázatos szívű, aki az alázat útján közelít hozzánk, lehajol és megmossa a lábunkat. Testvérek, az alázat az egyetlen erény, amely elszakíthatatlan a középponttól. És hogyha mi is ezen az úton közeledünk az Úr fele, akkor minket sem szakíthat el semmi az ő szeretetétől. Uram, taníts meg számot vetni napjaim sorával, hogy bölcsességre neveljem szívemet. Amen.

0: Testvérei, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentsége szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli.
1: Ne rugăm pentru Sfântul Părinte, pentru episcop.
2: Légy Urunk főpásztora lelki pásztorainknak, szent atyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat.
1: Ne rugăm, ascultă-ne. Ne rugăm pentru conducătorii poporului.
2: Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogozás felé.
1: Hajolj
2: le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit. Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te szent szíved példája szerint.
3: Add, Urunk, hogy senkit ne érjen a társadalomban hátrányos megkülönböztetés vallása, nyelve vagy származása miatt.
4: Kérünk, hallgass meg minket.
3: Elhunyt szeretteink, rokonaink, barátaink, lelkipásztoraink, szentsége szíveden leljék meg az örök nyugodalmat.
4: Kérünk, hallgass meg minket.
0: Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel lélekkel rád hagyatkozik, és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezesd, szabadítsd meg minden bajtól. Árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
4: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházi alá.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tekints szeretet fiat szívének kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést. Krisztus.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Ascultă, Doamne, te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Leon și episcopul nostru Iene, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău.
4: Teljes is kegyesen házad népe kéréseid, hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhuny testvéreinket pedig is, mindazokat, akik a Te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésre, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre.
1: Arra kérjük a kedves híveket, hogy a hozzájuk legközelebb eső atyához menjenek áldozni, azután térjünk vissza a helyünkre.
0: Krisztus teste és vére.
2: Amen.

Hirdetjük a kedves testvéreknek, a körmenet jobbra indul, a Pannonia szálló előtt elhaladunk, majd a központi park közepén térünk vissza a templom elő. Elől a kereszt, azt követően a minisztránsok, a papság, az asszisztencia, a kórus és majd a hívek.

amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig kik irgalmadért esdekelnek, adj meg

Úr Jézus, az emberiség megváltója, tekints reánk, akik szent színed előtt alázatosan leborulunk. Tiéd vagyunk, tiéd is akarunk maradni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Fogadd kegyesen hódolatunkat, és bocsáss meg bűneinket, melyek szeretetre, szeretetedre és irgalmadra érdemtelenné tettek bennünket. Áld meg bűnbánó és hűségre törekvő népedet, és szentelj meg minket. Erősíts szívünkben a katolikus hitet, amelyhez atyáink oly hűségesen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy egyházmegyénk hívei megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjanak az üdvösség útján. Jézus szentséges szíve, a szeretet lángoló tűz helye. Tüzed melegével és szíved szeretetével töltsd be egyházmegyénket. Neked ajánljunk papjainkat és szerzeteseinket, akik a te szeretetet tanúi, és munkatársaid a lelkek megmentésében. Szenteld meg őket, hogy ők is megszentelhessenek másokat. Erősítsd a szeretet kötelétét köztük és közted, hogy egyek legyenek, s így elhiggye a világ, hogy te küldted őket. Úr Jézus, neked ajánljuk családjainkat, az édesapák áldozatos felelősségét, az édesanyák derűs szeretetét, mindnyájuk segítő készségét. Szentséges szíved enyhítse a mindennapjaik nehéz, fárasztó perceit, és engedd, hogy átszúrt szívedben mindig megértésre, vigaszra és békére találjanak. Ó Jézus, emlékezz arra, hogy földéletedben milyen szívesen fogadtad a gyermekeket, hiszen szemükben megláttad a mennyország ragyogását. Öled most is értünk dobogó szívedre, és áld meg gyermekeinket, fiataljainkat. Rád bízzuk őket, mert tudjuk, hogy nálad biztos védelemre találnak. Uram Jézus, neked ajánljuk betegeinket, a szenvedésben társaidat. Szentséges szívedből merítsenek erőt keresztjük viseléséhez, hogy felajánlhassák a szeretteikért, egyházmegyénkért, rászoruló embertestvéreikért. Keresztútjuk végén te légy a jutalmuk. Könyörülj rajtunk, jóságos Jézus, és ölej mindnyájunkat szentséges szívedre. Légy a mi királyunk, urunk, de nem csak híveidnek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy király azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen, és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék, üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Ővé a dicsőség és a tisztelet mindörökké.
Amen.

Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük,

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten, angyalaiban és szentjeiben, amen.
1: Áldott legyen az Isten, angyalaiban és szentjeiben, amen.

Egyházmegyénk papjai és hívei nevében őszinte köszönetet mondok főtisztelendő dr. Kis Endre spirituális atyának az ünnepi szentbeszédért. Kedves atya, itt mondok köszönetet neked a kispapjaink lelki nevelésében végzett munkádért. A Jóisten tartson meg és halmozzon el áldásával, hogy felelősségteljes munkádat Isten tetszésére, az emberek üdvösségére számos éven át végezhesd erőben, egészségben. Ad multos annos! Hasonlóképpen köszönet dr. Czapkó Mihály atyának a német nyelvű szentmise bemutatásáért. Isten áldása kíséren életed minden napján, kedves atya! Mulțumim Părintelui Spiritual Dr. Kis Endre pentru că a avut bunăvoința să ne fie alături de noi și ne-a vestit cuvântul lui Hristos. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască binecuvântarea și harul său la mulți ani. Mulțumesc Părintul Iezuit Dr. Marius Taloș, directorul Centrului Spiritual Manriza din Cluj-Napoca pentru celebrarea Sfintei Liturghii în limba română și părintelui dr. Czapkó Mihály pentru oficierea Sfintei Liturghii în limba germană. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească binecuvântarea și sa și harul său. Mulțumim, părinte! Mulțumim celor care au contribuit la organizarea acestei sărbători diecezane și prin strădania lor, au făcut ca această zi să fie cât mai frumoasă, în primul rând primăriei, apoi poliției și jandarmeriei. Szeretettel és hála szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik támogatásukkal, szolgálatukkal és munkájukkal hozzájárultak az Egyházmegyei Jézus Szíve búcsúünnep méltó és sikeres megszervezéséhez. Köszönjük a polgármesteri hivatalnak, különösen Kereskényi Gábor polgármester úrnak, a helyi kormányhivatalnak, Altvater Tamás Ferenc prefektus úrnak, a Szatmár megyei tanácsnak, kiemelten Pataki Csaba elnök úrnak, a városi és forgalmi rendőrségnek, csendőrségnek, tűzoltóságnak, a Bodnár Kft-nek, a Modmirtel Security Kft-nek, a Máltai Szeretetszolgálat Szatmár és Nagybányai fiúkok önkénteseinek, az Egyházmegyei Caritas szervezetünknek, West Medica Orvosi Központnak, Lorimet Kft-nek, Hans Linner Alapítványnak, az Egyház tanácsosoknak, a Samtex San Kft-nek és Bottyán Zsoltnak és csapatának, Metaplan Virágüzletnek, Idea Studio Nyomdának, Hám János és a Kalazenci Szent József, Római Katolikus Líceum diákjainak, a Zsida Jenő Cserkészek Szövetségének, Árpádházi Szent Erzsébet Nőszövetségnek, a Mária Légiónak, Szent Egyet Közösségnek, a minisztráns lelkésznek, főtisztelendő Májer Nándor atyának, az énekkarnak, Kántor úrnak, és köszönet illeti főtisztelendő Liábu Máriusz atyát, a román nyelvű személyi plébánia plébánosát, valamint Fánia József atyát, a német nyelvű személyi plébánia plébánosát, a búcsút megelőző kilenced megszervezéséért. És végül, de nem utolsó sorban, köszönet a Székesegyház plébánia és a püspökség munkatársainak, s mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a búcsú ünnepünk előkészítéséhez és lebonyolításához. Isten gazdag áldása kísérje mindannyiuk életét, Isten fizesse meg bőségesen szolgálatukat, munkájukat, áldozatkészségüket és jó indulatukat.
Most pedig imádkozzuk el közösen a teljes búcsú elnyeréséhez szükséges imákat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vígy minket kísértésbe. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A Szent Atya szándékára. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Imádkozunk Isten szolgája, hám János püspök, mielőbbi boldog avatásáért. Urunk, Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgál, és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen.

Kedves hallgatóink, Jézus szíve búcsú szentmisét közvetítettünk a Szatmár Németi Székesegyház előtti térről. A szentmisét nagy méltósága és főtisztelendő Schönberger Jenő

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mári Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. A mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
1: Páradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta, igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét, és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária,
1: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a Jóisten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, határon innen és túl. Nagy gyönyörű szép Szatmár Németi búcsús Szent Mise, Egyházmegye búcsús Szent Miséjén követően elérkezett az a kívánság műsor. A kedves hallgatók a szokott telefonszámok egyikén köszönhetik a születésnaposokat, névnaposokat vagy bármely más családi eseményt, ünneplőket. Mindezt megtehetik a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámon. Üzenetben is köszönhetik a szeretteiket a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mareradio.ro linkre kattintva.

A mai névnaposok június 14-én Vazul, Hedvig, Valér, Erta és Elizeus. Holnap pedig köszönhetjük a Jolánokat, a Zójákat, a Violákat, a Modeszteket. Kedden a Justin, Justina és a Benő. Szerdán a Laura, Alida. Csütörtökön Arnold, Levente. És természetesen a tegnapi nap folyamán az Antalokat is köszönhetjük. Ugye Páduai Szemtantal emléknapja volt. Az Anetteket és a Tóbiások, tehát rengeteg névnap volt. Kérem a kedves hallgatókat, nyugodtan tárcsázzanak, és köszöntsék a barátaikat, rokonaikat, szomszédokat, akár vagy csak úgy egyszerűen köszönhetik egymást is. És természetesen a dallista az a, mivel hogy Jézus szíve ünnepet ünnepeltünk a tegnapi nap és a mai nap folyamán, és a tegnap előtt is, a Jézus szíve szeretlek én Kordos Dénestől, majd Szakálitól most nem sietek a második dal, harmadik dalunk a Szeretni vágylak édes Jézus Lakner Sándortól, és az Új forrástól az Engesztelés. De természetesen, ha valamilyen más dalt szeretnének kérni a kedves hallgatók, nyugodtan megtehetik, megpróbálunk eleget tenni.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számokon hívhatnak bennünket, vagy e-mailben is köszönhetik a www.mareradio.ro linkre kattintva, de sem üzenet, sem e-mail még nem érkezett, és telefonálunk sincs, úgy néz ki. De van, tessék, Mareradio.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindjárt. Nagy szeretettel köszöntöm Tibor atyát Csíkszentkirályról, és szeretném köszönteni Csíkszentkirályon a 70 éveseket, akik most ünnepelték a nagymise keretén a 70 éves kortárs találkozójukat, hogy a Jóisten éltesse őket még sokáig erőbe, egészségbe, szeretetbe, családjuk körébe. Minden elképzelhető jót kívánok az összes 70 évesnek Csíkszentkirályra. És önöket is köszöntöm sok szeretettel, és áldott szép vasárnapot kívánok, Isten áldja Tibor atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten áldja önöket is, és minden Csíkszentkirályi hallgatónkat.

0: Érkezett egy üzenetünk Kápolnás faluba, Bot Alpárnak 30 éves születésnapjára, erőt, egészséget fiának, Antalkának névnapján, vidám gyermekkor, Isten éltessen sokáig családotokkal együtt, minden dallal, a Benedek család, áldott napot! Tessék, Mária Rádió!
1: Laudetur Jézus Krisztus!
0: In eternum, amen!
1: Szöntelek, szeretett atyám, és örömteljes vasárnapot kívánok neked és minden hallgatónak. És ez alkalommal a testvéremet is üdvözlöm Kanadában, aki diákonus és kantori szolgálatot is végez. Milyen olyan szép Jézus szíve búcsuk vannak, én is egyen részt vettem pénteken, ezért az ő szeretetével szeretnék mindenkit köszönteni. Jézus szent szíve tanít minket, hogy Isten a jóság szeretet, és a drága szent Úr örök életre hív minket. Jézus a földi vándorlásban mindig szeret minket. Jézus szívének szavai, legyünk a szív emberei. Jézus szent szíve megnyugtat minket, magához hív minden embert, a végtelen szeretet, ne nyugtalankodjatok, és soha ne féljetek. Jézus szívének intő szavai, legyünk mi is a szív emberei. Úr Jézus szíve figyelmeztet, ő üdvösségre hív, örök életre vezet, kerüljük a rosszat, bűnbe ne keressük soha boldogságunkat. Jézus szívének intő szavai, legyünk mi is a szív emberei. Jézus szívének sugarai minket vigasztalnak, a sok elkeseredésben igaz megnyugvást hoznak, a gondban, nehézségben bátorítást adnak. Vigasztaljuk meg mi is másokat. Jézus szívének intő szavai, legyünk mi is a szív emberei. Úr Jézus szíve a szülőket segítse. Oly nehéz a gyermekek nevelése, oly sok a kísértés, a bűn csábítása. Sok ifjú ne legyen a szülők bánatára. Örömet okozzunk a drága szülőknek. Jézus szívének intő szavai, legyünk mi is a szív emberei. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanyos Jézus szíve legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük szépen, papbács, hogy velünk voltál ma is. Áldott szép napot, további jó szolgálatot.
1: Mindig szeretettel, Laudetur Jézus.
0: In eternum, amen.

Kedves hallgatók, jöjjön tehát az első dal, mivel nincsen se üzenet, se telefonáló, Jézus szíve szeretetként című dalt. Fogadják nagy-nagy szeretettel.

0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számon hívhatnak a kedves hallgatók, köszönhetik szeretteiket, névnaposokat, születésnaposokat, vagy bármely más családi ünnepét, eseményt, ünneplőket. Mindezt megtehetik üzenetben is a 0758-420-555-ös számon, illetve a www.mariradio.ról linkre kattintva. Betlen falván köszöntöm Iljuskát, jött egy üzenet, minden dallal további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életedre, Irén.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen, tessék.
1: Manaságon szeretném köszönteni Gyűjtő Juliskát, nevére Lújza és húga Magdolna. Nagyon szépen köszönöm, és áldott szép napot kívánok maznak.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon velünk mai nap folyamán is rádiózó.

0: Dicsértessék Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Minden elhangzó dallal köszöntöm Sepsiszentgyörgyi stúdióban Görgényi Tündét, amivel máma van a születésnapja. A Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig, erőben, jó egészségben, hogy még sokáig hallhassuk azt a szép kedves hangját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott, további jó rádiózat.

0: Halló.
1: Igen, tessék, Mária Rádió.
0: Kicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióba, az Atyát, a segítők és társait, és köszönjük szépen, hogy olyan türelmesen és bíztatóan kérdik a hozzánk tartozó személyeknek a köszöntését. Én köszönteném Tündikét, drága kicsi szívecském, olyan édes, aranyos, kedves, és türelemmel fogadja a hívásainkat. Nehéz volt mostanában bejutni a rádióba, de próbálkoztam és elértem azt a célomot, hogy akit akartam köszönteni, tudtam köszönteni. Hát a fiam is Szent Antal, szóval inkább Antalt mondjak, mert Szent Antalt, de ő a Birma kereszt neve, és a keresztatáját, és a szüleit, és testvéreit, gyermekeit, mindenkit köszöntenék, és kívánnék boldogságot mindenki számára, aki szeretettel hallgatja és segíti a Mária Rádiót, és kérnék szépen egy szép Ave Mária éneket, ha lehetséges. Mi voltam Csíkszeredából. Köszönöm szépen, Atya. Isten áldjon Önöket,
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen mi is, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk.

0: Tessék, Mária Rádió, tessék.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök jemen.
1: A három kis unokámat szeretném köszönteni, boldog, kellemes nyarat, és boldog gyermekkort kívánok nekik, Isten áldásával. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak az ötös dallal.
0: Még köszönjük, hogy hívott.

0259 420 555, illetve 0359 420 555 és számok egyikén köszönhetik a mai kívánság műsorban a kedves hallgatók a szeretteiket, névnaposokat, születésnaposokat vagy bármely más családi eseményt, ünneplőket. Mindezt megtehetik üzenetben is a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mareradio.hu linkre kattintva.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék, ó Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben.
1: Szeretném köszönteni az összes stúdió műsorvezetőit. Továbbá köszöntöm a drága jó szomszédasszonyaimot, jótevőimért, keresztfiaimot, keresztleányaimot. A Jóisten éltesse mindenkit, adjon erőt, egészséget, hosszú boldog életét. Nagyon szépen köszönöm, Tibor atya, a meghallgatást. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott. Maradjon velünk, rádiózunk együtt.

0: Halló.
1: Tessék, Mária Rádió.
0: Tessék, Jézus Krisztus. Szeretném köszönteni a családomnak összes hozzám tartozó rokonaimat. Egészségbe, békességbe, töltsék azt a szép vasárnapot. Dicsértessék, Jézus Krisztus. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük mi is, hogy hívott.

0: Igen, Mária Rádió, tessék.
1: Kérdessék az Úr Jézus Krisztus, én is szeretném köszönteni két leányomot, Gyimes Felső Lokon, és azoknak, hogy sajátokat az unokáimok, és Gyimesben szeretném a szomszédasszonyaimot is köszönteni, és még köszönöm Kólyolán Szent Tomáson, mert következik a nevenapja. A jó Isten tartsa meg Jolant, és itt remény szeretetvel, hogy egészségbe, békességbe. Ezt kívánja neki Gyimesből. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Isten fizes, hogy meghallgattak, és önöket is köszöntöm. Mindig simádkozok önökkel.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, csatlakozunk mi is. A jó kívánságokhoz további jó rádió.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számon köszönhetik a kedves hallgatók, a névnaposokat, születésnaposokat. Mindezt megtehetik az üzenetben is a 0758 420 555-ös számon, vagy a www.mariaradio.ro linkre kattintva. Közben jött egy üzenet. Hit, remény, szeretet jegyében köszöntöm Csíkszent Simonban komasszonyomat, Gergely Editke komasszonyt és minden beteget, névnapost, műsorvezetőt, írta Simonból Ilonka és keresztlánya Ibolya. Következő üzenet így szól: az elhangzott dalokkal szeretném köszönteni Ülkében Anna nénit és Gyímes Felsőlökön Veronka nénit. A jó Isten adjon nekik erőt és egészséget, minden szépet és jót, illetve hosszú boldog nyugdíjas éveket, írta egy névtelen hallgató. Dicsétessék a Jézus Krisztus! Tessék, Mária Rádió!
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tibor atyát. Szeretném köszönteni szomszédasszonyomot, Betelokkan, Sebők Mária nénit, hónap ünnepi születésenapja. Jó Isten éltesse sokáig, adjon erőt, egészséget neki. De áldott békés napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük mi is, hogy hívott. Rádiózzunk együtt!

0: Igen, Mária Rádió, tessék.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Tibor atya. Nem tudom, hallgatom, mióta megy a Mária Rádió máma. Egy angolul, nem tudom, vagy hogy is, nem, olaszul, második János Pál pápa hangja. Nem tudom, ez helyes, mert amilyent akarom csengetni önöket, meg se vár semmit, azonnal mondja, okupált, telefonom okupált, és akkor azután bejön ez az olasz ének, és olyan szép, azért hallgatom végig, amíg az énekek mennek, amit feltettük venni. Bocsánat, hogy ezt elmondtam. Önöket szeretném köszönteni, tisztelt Tibor atya, azért, hogy sikerült megcsinálni, hogy a Mária Rádió menjen, mert a 80 éveseknek nem kell ismételjem, hogy mit jelent. Adjon a Jóistenke erőt, egészséget technikusoknak, s önöknek, s mindenkinek, aki hozzájárult, hogy legyen nekünk Mária Rádió. Csak legalább még ahhoz is valahogy, hogy tudnunk hamarabb egy kicsit bejutni. Na,
0: hát sajnos ez nem fog menni, hogy hamarabb bejussanak, ezt már többször elmondtuk, hogy addig, amíg a stúdiónk helyre nem áll, és a technikai része teljes egészében, addig ilyen nehezen
1: hát
0: lehet bejutni.
1: De mégis mondjuk, Tibor atya, bocsánat.
0: semmi gond. Köszönjük, hogy hívott így is bennünket. Maradjon velünk, rádiózzunk együtt.
1: Szép vasárnapot kívánjuk. Mindenkit köszöntök. Köszönjük.

A következő dallal szeretném köszönteni a Székelyudvarhelyi Papírek otthonban Szabó Dénes, Lubák László és Tamás József papbácsikat, írta egy névtelen hallgató.

Kedves Máre Rádió hallgatók, lassan véget ér a kívánság műsor, és nem maradt más hátra, mint egy rövid műsor ismertetővel búcsúzzam önöktől. A műsor ismertető után a medzsugorjai üzenetekkel várjuk, majd az követi az ima szándék fogadása és az irgalmasság rózsafűzére, majd 15 óra 20 perctől Oltján Szabó humor műsorát hallhatják ismétlésben, a Kárla Akutis által összegyűjtött Mária jelenések negyedik részét, majd 4 órától a református fél óra Köteles László szerkesztésében, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától fogadjuk az önök ima szándékait és imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért, 17 óra 50 perctől pedig a Jézus szíve litániáját is imádkozzuk. Továbbá 18 órától ma este Csíksomlyóról fogunk közvetíteni a kegytemplomból szent misét, amelynek végén az Úrangyala imádságát imádkozzuk. 7 óra 5 perctől a meseházat hallhatják Bajkó Melinda szerkesztésében, majd annak végén egy újabb műsor ismertetővel jelentkezünk. További szép délutánt, jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Elérkezett az ima szándék fogadásának a műsor ideje. A következő szők 17-18 percben a szokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki a kedves hallgatók ima kéréseiket, ima szándékaikat. 0259-420-555, valamint 0359-420-555. Üzenetben is megtehetik a 0758-420-555-ös számon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

0: amíg a kedves hallgatók tárcsáznának, érkezett e-mail már, egy nagymama írja Csíkszeredából. Fel szeretném ajánlani. Fel szeretném ajánlani az összes elhangzó rózsafűzért, egy kis baba gyógyulásáért, és azért aggódó szülőkért, Isten fizesse, Isten áldjon titeket. Balázs írja Kecskemétről, imád kérnénk Sándor és Klára lelki gyógyulásáért, megtérésükért. Egy mindennapos hallgató írja Erdélyből a mai összes imákat, felajánlom gyógyulásunkért, halottaim lelke üdvét, és egy nagyon fontos szándékra, köszönöm mindenki imáját, Isten fizesse. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, Zici, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelen.
1: A heti szentmiséket és rózsafűzéreket felajánlom egy beteg gyógyulásáért, akit holnap műtenek a csíkszeredai kórházba. A tűzanya takarja be Balástjával. Jézusom, bízom benne. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Egy mindennapos hallgató voltak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

Édesapánkért, idős Pán Balázsért és édesanyánkért, lelkük üdvéért imádkozzunk, írta egy névtelen hallgató. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az idegenbe dolgozó gyermekem káros szenvedélyének elhagyásáért, békéért, Jézuson bízom benned egy édesanyja. Ezt a rózsafűzét felajánlom elhunyt szüleimért, Péter Józsefért, Ilonáért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm szépen. Nagy irgalmaság rózsafűzét felajánlom hálával a kapott kegyelmekért, Zsolt fiam megtérését és gyógyulásáért, családi békéért, Jézuson bízom benned. A mai rózsafűzét felajánlom szüleim lelke üdvéért, testvéremért, Attiláért, családomért, és a sikeres vizsgáért Isten fizesse.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus. A mai rózsafűzést felajánlám. A Mária Rádió összes dolgozójáért és a kedves Tibor atyáért, az egész családjáért. És a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, mert alig látok. És 3 éve meghalt a lány karmáért, és az egész halottaimért, a család békességért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden rató emberekért, és a gonosz távozásáért. Dicsértessék a drágú Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, egy mindennapos hallgató vagy. Dicsértessék a drágú Jézus Krisztusnak a drága szent nevében.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott. Imádkozzunk együtt.

kis és nagy családom minden egyes tagjáért, egészségét szeretettel imádkozom, Gyöngyi. A mai utazásomért Németországba Jézus szíve bízunk benned. Jöttek a következő üzenetek. A rózsafűzét és az héten elhangzó összes imád szentmisét felajánlom férjem gyógyulásáért, mert nagyon beteg, unokám sikeres vizsgájáért, a másik unokám munkahelyének elrendeződéséért, a rádió fennmaradásáért, a rádió munkatársaiért, a világ békéjét. Köszönöm szépen Ilonka Szamosújváról. Következő üzenet így szól: a héten elhangzott imákat, szentmiséket felajánlom a Svédországba elhunyt Bakor Domi és testvére Böske lelkek üdvökért. Nyugodjatok békébe az Úr Jézus szent nevébe, Betlen falváról a szomszédod. Felajánlom a rózsafűzét, Hatos Emilia lelke üdvéért. A heti rózsafűzét, szentmisét felajánlom elhunyt édesanyám Gábor Matild lelke üdvéért 2 éves évfordulójára. A drága jó Isten bocsássa meg a bűneit, nagyon örök nyugodalmat neki. Imád kértem Adé falváron Gábor Tibor és családja. Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, Attila István Róbert, aki külföldön dolgoznak, egészségét, a hálából kapott kegyelmekért. Jézuson vigyáz rájuk, egy mindennapos hallgató Isten fizesse. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családom egészségéért, békességét, a halottaim lelke üdvét és egy fontos szándékét. Dicső Szent Antal, légy közben járunk.

0: Tessék, már a rádió. Halló, tessék.
1: Tessék, a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Nem szeretném alányod. Ezt a hátimi két feleségem gyógyulásáért, és én a Csíksomról segítő 18 akarom a védőszalást, amit távol vagyok tőlük.
0: Picit nehezen hallottuk. Köszönjük szépen, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

0: tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden.
1: Ezt az irgalmasság rózsafüzérét Önökkel imádkozva elosztalom betegeinkért és halottainkért. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenkinek köszönjük, mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt. A rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imátokat, írt egy névtelen hallgató. Dicsértessék Jézus és Mária szent neve, Önökkel imádkozom szeretteimért, Szűzanya szándékára, imáink és kérésünk meghallgatásáért, köszönöm szépen Jézusom, bízom benned. Gyímesből én is ezzel a mai rózsafűzerekkel megemlékezem férjem lelke üdvéről, aki a kontumáci temetőbe hozta örök álmát. Az irgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, és még emlékezzék a közös halottaim lelkikről, akik a szintén a kontumáci temetőben vannak. Továbbá még felajánlom a papjainkért, papi hivatásokért, békért, szomszédjaimért, és aki írta, egy állandó hallgató, Erzsébet.
2: Hello.
0: Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért föl szeretném ajánlni jó magam és a gyermekeim egészségéért, a halottaim lelkűzéért, világ békéért, egy fontos szándékra, Önökkel a Mária Rádió munkatársaiért és minden betegért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott. Imádkozzunk együtt.

0: A mai rózsafűzét és minden imád felajánlok, lányom, és segítsen jó Isten mindenbe. Adjon erőt, egészséget és egy fontos szándékét Szent Antalhoz. Jézuson bízom benned. Következő üzenet. Ezt a rózsafűzét felajánlom a férjem sikeres szemműtétét és egy nagyon fontos szándékét. Következő üzenet így szól. Ezt a rózsafűzét felajánlom a férjemét, fiamét, családjáét, a lányom családjáét, az unokám sikeres vizsgájáét, a beteg lány testvéremét és az ő lányáét. Köszönöm. Következő üzenet. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenbe dolgozó fiamért, minden munkatársáért. Szűzanya, óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért és a családom számára. A mai és a heti rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, egész családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásunkért, nagyon fontos szándékokért, drága elhunyt szeretteink lelke üdvéért, mielőbbi gyógyulásomért, teljes felépülésemért, jó orvosi eredményekért, türelemért, kitartásért, betegségeink elviseléséhez, családi és világ békéjét, bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió dolgozóiért, önkénteseiért, hallgatóiért, fennmaradásáért. Hálásan köszönöm mindenki imáját, további áldott békés vasárnapot kívánunk mindenkinek, írták Színér várójáról. Köszönjük szépen! Tessék, Mária Rádió! Halló, Mária Rádió, tessék!
1: Halló!
0: Hallgatjuk, hát, élőben volt.
1: Tetszik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az izgalmasság rózsafűzérét hálából felajánlom a sok-sok kegyelemért, a nagyobbik fiam további gyógyulásáért, tovább a többi gyermekeim családjának és unokák és dédunokák egészségért, a közös halottaimért és lelkükért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy bejutottam.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, mi is, hogy hívott. Gyermekeinkért kérünk imád kegyelemért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Következő üzenet így szól. Szent Antal segítő kegyelméért, fiam egészségét, munkájáért ajánljuk fel a rózsafűzét. Szintén egy édesanyja írta.

0: tessék, Mária Rádió.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
1: A szent úrvosút, önökkel imádkozott el a járnom, a drága szüzennának, hálábút, szent tontornak, hogy szedjet és kérem, tovább rosszágyjon át. Nagyon rám ének benne. Felajánlom az ár, nyitjuk, halottért, érintét, gyermekeimét, unokáimét, bézunokámét, testvéreimét, családjukkal együtt, a szomszédbennét, a sok kumak-kumak szemeimét, érintét, halottakért, a sok betegét, szüzanyám szemerünk, már sok fiatal van köztük. Jó Isten segélyemnek legyünk, bőnbe a szentét az álmat. Önök szállodjuk az imába, további áldott napot
0: kérek. Nincs
1: Istentől önökre is, Istentől
0: összeveszték a jövőt. Mindörökélyen, viszont kívánjuk önnek is, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Közben jött még egy üzenet, férjem és magam testi-lelki gyógyulásért, egészségért, Jézuson bízom benned. Következő üzenet, az irgalmaság rózsafűzérét felajánlom, drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért, anyósomékért, adj Uram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, írta Teréz Alfaluból. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökén, nem?
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom édesapám lelkeizért, akit a Jóisten egy éve hagy hazaszólított az örök hazába, és édesanyám 2,5 éve. Jóisten adjon neki csendes pihenést. Áldott békés napot mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzét unokáimért, drága jó szüzanyám, áld meg őket, oltalmazd, takard be védő palástoddal, köszönöm, légy áldott, drága szüzanya, most és mindörökké. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai Ma szándék kérésének a műsor idejében. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt közösen az irgalmaság rózsafűzérét. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
3: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
3: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Csíksomlyói Stúdió mikrofonjánál Holtján Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Kárló Akutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Műsorom célja, hogy megismertessem, illetve bemutassam Önöknek, hogy ki volt Kárló Akutis és az ő általa összegyűjtött Mária jelenéseket a világ minden tájáról. A múlt alkalommal a Fatimai útunk ért véget, ezen jelenés sorozatot csodálhattuk végig, illetve ismerhettük meg. A mai alkalommal pedig két portugáliai jelenésről lesz szó, vagyis ezeket fogom majd bemutatni Önöknek. Tartsanak hát velem! A mai első állomásunk a portugáliai Arcos de Valdevezi Szűz Mária jelenés 1220. A Penedea mi asszonyunk kegyhely építését, amely Arcos de Valdevez település Gaviera plébániáján található, feltehetően a 18. század végén kezdték meg, amint arra az egyik bejárati lépcsőn látható felirat is utal. Úgy tartják, hogy ezen a helyen korábban egy kis szentély állt, amelyet a szűzanya jelenésének emlékére emeltek, majd a szűz iránti növekedő tisztelet miatt később felváltotta a ma ismert kegyhely. A zarándok hely egyik legkiemelkedőbb eleme az úgynevezett erények lépcsősora, amelyet korábban már említettünk. Ezt a lépcsőt a hitet, a reményt, a szeretetet és a dicsőséget megszemélyesítő szobrok díszítik. A lépcsősor 1854-ből származik. További jelentős részei a kegyhelynek az evangélisták tere, a nagy tér, csaknem 300 méter hosszú lépcsősor, valamint a Krisztus életének jeleneteit bemutató 20 kápolna. A Penedea mi asszonyunk ünnepét minden évben 9 napon át tartják, augusztus 31-től egészen szeptember 8-áig. A hagyomány szerint 1220. augusztus 5-én a Penedea mi asszonyunk fehér galamb alakjában jelent meg egy kislánynak, aki éppen a kecskéket őrizte. A galamb arra kérte őt, hogy mondja meg Gaviera lakóinak, építsenek azon a helyen egy szentélyt. A fiatal pásztor lány elmesélte szüleinek a történteket, de azok nem hittek neki. Másnap, amikor ismét ugyanazon a helyen őrizte anyáját, a szűzanya újra megjelent előtte, ezúttal azonban már emberi alakban, úgy, ahogyan ma az ott látható kegyszobor is ábrázolja. Ekkor a szűz arra kérte a kislányt, hogy menjen el Russzászba, és hívassa oda a falu lakóival Domingas Gregorio nevű asszony, aki már 18 éve bénultan él. A nő abban a pillanatban, amint a kegy kép közelébe került, meggyógyult. Kedves hallgatóim, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Angyaloknak nagyságos asszonya címmel.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg saját gondolataimat is. A múlt hét végén ültük meg Pünkösd ünnepét, illetve szombaton elzarándokoltunk a csíksomjai nyerekbe, ahogyan azt minden évben tesszük, így egy pár szót ejtenék a Pünkösdről. A Pünkösd ünnepe húsvét után 50 nappal van, a Szentlélek eljövetele az, amire ekkor emlékezünk, illetve ez az egyház születésnapja is. Jézus megígérte az apostoloknak, hogy elküldi a vigasztalót, a Szent Lelket. Mindezt az ő mennybe menetelekor mondta, erről az apostolok cselekedeteiben, az első fejezet 4. és 11. verseiben olvashatunk, egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok, mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontot és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük, fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, akit tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Ez az ígéret pedig 10 nap múlva történik az emeleti teremben. Szintén az apostolok cselekedetei az, ami leírja mindezt, a 2. fejezet 1-től 4. versig terjedően. Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ekkor tehát az apostolok felbátorodtak és lelkesedtek, illetve elfogadták azt a küldetést, amelyet rájuk bíztak, hogy hirdessék Jézust a világon mindenhol. Ekkor megértik, hogy a Szentlélek vezeti őket.

Istennel való kapcsolatunkat, avagy megszentelő és segítő kegyelmet ad. Így tehát küldetésünk nekünk is, hogy Krisztus élő tanúi legyünk a világban és az egyházban.

Kedves hallgatóink, most két rövid, de annál szebb éneket fogunk meghallgatni. Mária, Mária, mennyei szép hajnal, majd Ó, én édes jó Istenem címmel.

Köszönöm a szép éneket. A második állomásunk a szintén portugáliai Nazaréi szűzanya jelenése 1182-ből. A kereszténység első századaitól kezdve a Cutuz de Alcobaça vidéke, amelyhez Názáré is tartozott, mindig erőteljes Mária tiszteletéről volt ismert. Különösen a názáréi miasszonyunk iránti áhítat számított ősidők óta az egyik legrégebbi és legjelentősebb kegyességi hagyománynak. Ez messze túlnőtt a régió határain. A názáréi miasszonyunk története és Don Fuás Rovinho csodás megmenekülésének legendája egyaránt a portugál népi hagyomány részévé vált. Az események széles körű elterjedésében nagy szerepet játszott Frei Bernardo de Brito, ciszterci szerzetes, aki Monarchia Lusitana című művében összekapcsolta a boldogságos szűz názáréi tiszteletének középkori kultuszát Don Fuás Rovinho csodájával. A ciszterci szerzetes beszámolója szerint, amely hamar mélyen bevésődött az emberek emlékezetébe, a szűzanya szobra, amelyet maga a Szent József faragott fából és Szent Lukács evangélista festett meg, eredetileg a galileai Názáretből származott. A IV. Században a szobor egy Kiriákó nevű görög szerzetes birtokában volt, aki később Szent Jeromos oltalmára bízta azt. Szent Jeromos azt tanácsolta neki, hogy vigye Afrikába és adja át a hippói Szent Ágostonnak. Szent Ágoston vitte el végül a tiszteletre méltó kegyszobrot az ibériai félszigetre, és a spanyolországi Mérida környékén található Gauliniana kolostorának adományozta, ahol számos csoda történt általa. A názáréi szűz a kolostorban maradt egészen a 8. századig, amikor a mórok elfoglalták az ibériai félszigetet. A gateleti csatában elszenvedett keresztény vereség után Don Rodrigo, a gótok utolsó királya, a Gauliniani kolostorban menekült. Később Frei Romano szerzetessel együtt tovább menekült az arab hódítók elől, magukkal vive a názáréi miasszonyunk szobrát, valamint egy ládikát, amely Szent Balázs és Szent Bertalan erekéit tartalmazta. Mindvégig nyugat fele haladva, végül november 22-én érkeztek meg arra a helyre, amelyet ma Pederneárinak neveznek. Ott megpillantottak egy elhagyott remetelakot a Szent Balázs hegyen, és oda mentek. Amikor megérkeztek, Don Rodrigo király úgy döntött, hogy ott marad egyedül, míg Frei Romano tovább indult a tengerparti fok felé, magával víve a szűzanya képét és az erekéket tartalmazó látikákat. A sziklás partszakaszhoz érve a szerzetes egy szikla üregben rejtette el a kegyszobrot és az erekéket. Mielőtt külön váltak volna, megegyeztek abban, hogy elszigeteltségük ideje alatt minden este tüzet gyújtanak a saját hegyükön, jelezve egymásnak, hogy még életben vannak. Így is történt egészen addig a napig, amikor Don Rodrigo már nem látta Frei Romano jeltüzét. Ekkor elment a helyszínre, ahol barátját már holtan találta. A király eltemette őt a barlang közelében, ahol a názáréi miasszonyunk szobra rejtőzött, majd távozott. A kegyszobor ott maradt egészen első Afonso Henrik király ideig, amikor Porto de Mós kapitánya Don Fuás Rovinho egy vadászat során rátalált. Ettől a naptól kezdve Don Fuás valahányszor a környéken járt, mindig felkereste és tisztelettel volt a szűzanya képe iránt. Egy ködös napon 1182. szeptember 14-én az egyik vadászat során lovával egy szarvast üldözött. A sűrű köd miatt semmit sem látott, és vakon követte az állatot egészen a szakadék széléig. Csak ekkor vette észre, hogy a szarvas már a mélybe zuhant, és ő maga is a meredek sziklafal peremén áll. Abban a pillanatban eszébe jutott a közelben rejtőző názáréi miasszonyunk képe, és segítségül hívta a szűzanyát. A ló azonnal megállt, hátsó lábain egyensúlyozva a szakadék szélén, így Don Fuás megmenekült a biztos haláltól. A csoda után a lovag visszatért a barlanghoz, ahol a kegyképet őrizték, hogy megköszönje oltalmazójának segítségét, imádságot ajánlott fel neki, és megfogadta, ugyanazon a helyen szentélyt emelt tiszteletére. Így született meg később az emlékezés kápolnája, avagy a Cappella de Memoriae.

Kedves hallgatóink, sajnos a mai műsoridőnkbe ennyi fért bele. Az elmúlt percekben ismertettem önökkel a portugáliai Arcos de Valdevezi, illetve a Nazaréi Mária jelenéseket. A következő alkalommal pedig folytatjuk majd utunkat a Mária jelenések megismerése terén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és hogy velem tartottak. A Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Holtján Szabó Hunor önkéntest és a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagyon szeretettel és tisztelettel a Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Mékesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti önöket. Vannak történetek, amelyeket annyiszor hallottunk már, hogy szinte kívülről tudjuk őket. Ismerjük a szereplőket, tudjuk a cselekményt, sőt, még a befejezést is. Mégis vannak olyan részletek ezekben a történetekben, amelyek fölött könnyen elsiklunk, talán észre sem vesszük azokat. A mai műsorunkban a jól ismert tékozló fiú történetének egyik ilyen részleténél állunk meg. Áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, ahogyan azt az imént már említettem, a mai műsorunkban Jézus egyik legismertebb példázatáról, a tékozló fiú történetéről lesz szó. Nem magáról a történetről, hanem egyetlen mozzanatáról beszélünk ma. Egy olyan mozzanatról, amely első pillantásra jelentéktelennek tűnik, valójában azonban az egész evangélium egyik legmélyebb üzenetét hordozza magában. Ez a mozzanat pedig nem más, mint egy futóember, egy futó, rohanó apa képe. Engedjék meg, hadd kérdezzem meg önöktől, mikor láttak utoljára egy idős, tekintélyes embert teljes erejéből az utcán futni? Valószínűleg nem mostanában, de ha mégis, biztosan valami rendkívüli oka volt annak, hogy ezt megtette. Jézus korában ez még különösebb látvány volt. A Közel-Kelet társadalma rendkívül tisztelte az időseket. Egy család főtekintélye szinte sérthetetlen volt. Az idősebb férfiak hosszú ruhát viseltek, méltóság teljesen jártak, nem siettek. A futás a gyermekek, a szolgák és a katonák dolga volt. És ebben a társadalomban Jézus egy olyan képet fest a hallgatói elé, amely szinte sokkoló lehetett. Egy apa meglátja a fiát, aki otthagyta őt, felemeli a ruháját és futni kezd felé. Nem sétál, nem vár, nem szolgákat küld elé, hanem ő maga kezd el futni. Ez a kép Jézus tanításában az Isten hozzáállásáról beszél. Egy olyan Isten képét állítja elénk, aki képes félretenni minden emberi elképzelést a méltóságról azért, hogy elérje az elveszett embert. A történet egyik legszebb mondata így hangzik. Amikor még távol volt, meglátta őt az apja. Gondolhatnánk azt, hogy egy véletlen pillantás műve az, hogy a történetbeli apa látja, hogy a tékozó fia kullog hazafelé. De a kép szinte filmszerű. Az idős ember reggel kilép a házból, körbenéz. Este ismét körbenéz, másnap újra és újra és újra, napokon, heteken, talán éveken át várja az ő fiát. Miről beszél ez a kép? Arról, hogy a fiú lemondott ugyanaz apjáról, de az apa nem mondott le a fiáról. Az ember nagyon könnyen belesétál abba a csapdába, hogy elkezd arra gondolni, elkezdi úgy érezni, mintha az Isten megfeledkezett volna róla. Ez nem hitetlenséget jelent, hanem csalódottságot. Van mögötte egy imádság, amire úgy tűnik nem érkezett válasz, van mögötte szertefosztott reménység, be nem teljesült várakozás. A pszichológusok szerint az ember egyik legmélyebb fájdalma az elhagyatottság érzése. Az a gondolat, hogy senki sem figyel ránk, senki sem vár bennünket, senki sem keres. Jézus viszont azt mondja, van valaki, aki figyeli az utat, van valaki, aki vár ránk. Van valaki, aki még akkor sem mond le rólunk, amikor mi már lemondtunk saját magunkról. A történet szerint tehát a fiú még távol volt, mikor az apja elkezd futni elé. Nem ért még haza, nem rendezett még el semmit, nem tette jóvá a hibáit, de az apa már elindult, és a fia is elindult. És talán ez az egész történet egyik legfontosabb üzenete. Sokan azért nem közelednek az Istenhez, mert előbb rendbe akarják tenni önmagukat. Sokan gondolják azt, hogy előbb jobb emberré kell válni, előbb teljesen meg kell változni, méltóvá kell lenni arra, hogy az Isten előtt megállhassunk. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy először meg kell gyógyuljon, hogy majd azután elmehessen az orvoshoz. A fiú elindul hazafelé. Az új szövetség nyelveit különösen érdekes. A fiú indulására a görög szöveg az anisztemi szót használja. Ez egyszerre jelenti azt, hogy valaki feláll és elindul, de ugyanebből a szóból ered a feltámadás kifejezése is. Ezért is mondja a történetbeli apa a nagyobbik fiának, hogy a testvére meghalt, de feltámadott. Sokan úgy gondolják, hogy az élet abból áll, hogy mindenünk megvan, mindenhez hozzájutunk. Az igazi élet viszont nem ott kezdődik, hogy mindenem megvan, sőt annál több is, mint a minden, hanem ott, amikor az ember visszafordul és elindul hazafelé, az atyai ház felé. Korunk egyik legnagyobb paradoxona, hogy soha nem volt még ennyi kapcsolatunk, és talán soha nem volt mégis ennyi magányos ember. Több száz ismerős, több ezer követő az úgynevezett social media oldalain, mégis egyre többen érzik úgy, hogy valójában senki sem ismeri őket. Számos nemzetközi kutatás mutatja, hogy a tartós magány ugyanolyan káros lehet az egészségre, mint a dohányzás, vagy éppen az elhízás. Az ember ugyanis kapcsolatokra lett teremtve. A tékozló fiú története valójában nem elsősorban a pénzről szól, nem is az erkölcsi bukásról, hanem a megszakadt kapcsolatról. A fiú miközben elszakadt az apjától, saját magát is elveszíti. Ez az ember mai tragédiája is. Miközben elszakadunk az Istentől, mert szeretnénk a saját magunk életét élni, megtalálni, saját magunkat veszítjük el.
Érdekes megfigyelni, hogy a fiú útközben beszédet készít, amit majd el fog mondani az apjának. Kész a magyarázat, a magyarázkodás, kész a védekezés és a beismerés. Pontosan úgy tesz a fiú, mint ahogy mi szoktunk tenni, hiszen az ember ösztönösen elkezd magyarázkodni, elkezdi igazolni saját magát, hogyha valami történik. Az apa azonban, figyeljük meg, nem tart kihallgatást, nem kérdezi, hogy hol voltál, mire költötted a pénzedet, miért tetted, kikkel voltál, miért nem hallgattál rám. A történetbeli apa semmit sem kérdez, hanem átöleli a bukás szagától bűzlő gyermekét. Isten célja nem a megszégyenítés, hanem a helyreállítás, a kapcsolat helyreállítása. Úgy tűnik, hogy a fiút még mindig marcangolja az önvád. A vád mindig a múltban tart, a kegyelem mindig jövőt ad. A történetben az apa szeretete megelőzi a fiú vallomását, és ez a kegyelem lényege. A fiú messzire ment, az apa még messzebbre ment utána. A fiú elveszítette önmagát, az apa visszaadja az identitását. A fiú szolgaként akart hazatérni, az apa fiúként fogadta vissza. Az Isten kegyelme nem érdem, nem teljesítmény szerint működik, hanem a szerint, a szeretet szerint, amely képes volt a keresztig elmenni, hogy Isten újra magához ölelhessen bennünket, tékozló gyermekeit. Ma is vannak olyanok, akik úgy érzik, túl messzire kerültek, de ezzel az állapottal nem tudnak mit kezdeni, nincs erejük elindulni. Vannak, akik az elkövetett hibákra tudnak csak nézni. A tékozló fiú története azonban azt üzeni, nem az a kérdés, milyen messzire jutottunk, hanem az, hogy hajlandók vagyunk-e elindulni hazafelé, annak az ölelő karja felé, aki már régóta vár minket. Mert amikor az ember egyetlen lépést tesz Isten felé, gyakran felfedezi, hogy Isten már régóta úton van felé. Nem közömbösen, nem távolságtartóan, hanem szeretettel.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetése egy fontos kérdést tesz fel nekünk. Szolga vagy fiú? A mai világban is erre a kérdésre kell megadjuk a választ. Hallgassuk hát nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetésének részleteit.
2: Isten igéjét hallgassuk meg, testvérek, a Galatákhoz írt levél 4. fejezetéből, a 4. fejezet 4., 5., 6. és 7. verséből olvasom. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagyunk, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Mikor ennek az igének a tanulmányozásához hozzákezdünk, legyen előttünk egy akkori, vagy akár egy mostani nagy uraságnak, vagy gazdaságnak a képe. Annak van egy gazdag tulajdonosa, és ebben a gazdaságban sokféle ember van. Vannak szolgák, akkor még voltak rabszolgák is, állítólag ma is van ilyen, hogy modern rabszolgaság. Aztán lehetnek ott vendégek, átutazók, barátok, bárki lehet, de ebben a gazdaságban, vagy uraságban, bárhol, azért van valaki, akinek a viszonya és jogállása különleges. Ez pedig a fiú. A tulajdonosnak a fia. Lehet ott sokféle cím, beosztás, titulus, de aki fiú, annak teljesen más a tulajdonoshoz való viszonya és jogállása. És testvérek, Jézus Krisztus is használja ezt a képet, és Pál apostol is nagyon szereti használni itt a Galata levélben különösen. Majd olvassuk el a 3. fejezetben is, ezzel foglalkozik. Ő az ő népét akarja menteni. Ezzel, amikor azt mondja, hogy testvérek, ezzel a dologgal kell szembesülnötök, hogy szolgák vagytok, vagy fiak. És tulajdonképpen az köti össze ezt a kettőt, hogy mi a te jogállásod, mi a te helyzeted ott, ahol vagy. És hogyha most lefordítjuk a mi nyelvünkre, akkor az az ige üzenete, hogy Istennel kapcsolatban, az Isten előtt mi a te jogállásod, mi a te helyzeted. Ki vagy te? Kie vagy te Istennek? Mi vagy te ott az atyai házban? Fiú vagy, vagy pedig szolga, vendég, barát, bárki? Mert csak ez a két kategória van. Teljesen mindegy, hogy szolgának nevezzük. Pál apostol csak azért használja itt a szolgaszót, mert ő az ő népét akarta menteni, és az ő népének mondja, hogy kedves testvérek, ti szolgai módon hajtjátok végre a törvénynek a rendelkezéseit. Azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, ha ezt megtartjuk. Ma is van, amikor az ember így gondolkozik, ugye, hogy megtart törvényeket, megtart szokásokat, jár templomba, csak mondok példákat, adakozik. Ha ő eleget tesz bizonyos követelményeknek, az Isten tartozik neki azzal, hogy ezt honorálja neki. És akkor ő az Isten gyermeke lesz? Azt mondja, hogy nem. Nem lesz ezzel Isten gyermeke, mert ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, annak egyrészt vannak okai, másrészt pedig vannak következményei. Egy embernek volt két fia. Az egyik kikéri a vagyomból ráeső részt, elmegy messze földre, és aztán, amikor visszajön, megvallja, hogy vétkezett, az apa pedig azt mondja, hogy ez az én fiam. Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Bár ő mit mond? Atyám, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Csak béres akarok lenni. Az apa azt mondja, hogy nem, ez az én fiam. Azért, mert nem ő dönti el ezt a jogállást. Nem ő dönti el, hogy mi ott az ő helyzete. Ezt annak van joga és kompetenciája eldönteni, akié az egész gazdaság, aki az egész világ. Aki Úr menjen és földön, aki a mennybéli felséges Isten, ő neki van joga eldönteni, nem én döntöm el. Néhány héttel ezelőtt valakivel beszélgettem itt a gyülekezetből, és azt mondja nekem egy mondatban, hogy teci tudni, odajött egy koldus valahol az utcán hozzám, hát adtam neki 100 forintot, mert hát teci tudni, azért ő is Isten gyermeke. Mondtam neki, hogy ebben nem vagyok azért olyan biztos. És testvérek, van egy ilyen felfogás, hogy mindenki az Isten gyermeke. Minden ember az Isten gyermeke, ezt felejtsük el. Ezt töröljük ki az emlékünkből, és ezt ne is mondjuk senkinek. Mert azt mondja itt az Isten igéje, hogy nem vagy többé szolga, hanem fiú. Sőt, azt mondja Pál a 4. versben, de amikor elküldte Isten az ő fiát, hogy megváltsa a törvény alatt levőket, hogy Isten fiai legyünk, erre az állapotra el lehet jutni. Aki pedig üdvözülni akar, annak erre az állapotra el kell jutni, hogy Isten fiai legyünk, vagyis nem vagyunk mi Isten fiai. Senki nem az Isten fia szül, azért, mert ő megszületett erre a földre, megszületett erre a világra, hanem azért jött Jézus Krisztus, hogy mi az Isten fiai legyünk. Miért lehet a hívő ember az Isten gyermeke? Mert ez nem automatikus. Miért lehet a hívő ember fiú, Isten gyermeke? Mert ez egy lehetőség. Azért lehet, mert az igéből tudjuk, az Efézusi levél első fejezetét tessék elolvasni. Azt mondja ott Pál apostol, hogy Isten szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad bennünket. Ezt az efézusi hívőknek mondja. Nem Efézus városának, nem a környéknek, nem az országnak, nem a világnak, hogy eleve elhatározta, hanem az efézusi gyülekezetben lévő hívőknek. Azt mondja, hogy Isten eleve elhatározta szeretetében, hogy bennünket fiaivá fogad. Minket, akik hiszünk az ő nevében. Isten eleve elhatározta. Fiúságot tehát nem a véletlen műve, és nem az én döntésem eredménye, hanem Isten örökkévaló szeretetében gyökerező döntés megvalósulása. Ez a mondat kicsit nehéz, de tessék odaírni a szívbe. Nem a véletlen műve, nem az én döntésem eredménye, hanem Isten örökkévaló szeretetében gyökerező döntés megvalósulása, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Előre nem látta Pál. Hát ő nem tudta, hogy ő az Isten gyermeke. De amikor hitre jutott, és Jézus Krisztus megkeresi, megragadja az ő életét, akkor már tudja. Azt mondja boldogan, mint majd később János is boldogan írja az egyik levelében, hogy mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy az Isten gyermekeinek neveztetünk. Mi nagy kegyelem, mi kiváltság, hogy gyermeke vagyok immár, hogy királyi gyermek vagyok én. Van hófehér ruhám. Ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, ahhoz Istennek dönteni kellett. A hitvallásunk azt mondja, hogy senki és semmi erre Isten nem kényszerítette. Arra, hogy eldöntse, hogy némelyeket fiává fogad. Ezt az ő örökkévaló szeretete diktálta. Ezt az ő irgalmas kegyelme munkálta benne. Hogy eldöntse, hogy lesznek neki gyermekei. Hogy fiává fogad bennünket. Hogy Jézusért. Az ő egyetlen fiáért, aki az ő örök természet szerint való fia, bennünket kegyelemből gyermekévé fogad. Vagyis ennek az igének az örömhíre, hogy el lehet jutni bármilyen állapotból, szolgaság, rabszolgaság, vendégség, barátság, haverság, el lehet jutni a fiúság állapotába. Mert ez egy állapot, ez egy helyzet, ez egy jogállás. A tékozló fiú példázatában nekem van egy különösen kedves rész. Hogy kezdődik a példázat? Úgy, hogy egy embernek volt két fia. Amikor a fiú hazajön, mit mond az apa neki? Ez az én fiam. Tehát fiú akkor is, amikor elmegy, fiú akkor is, amikor visszajön. Kedves testvérek, mert a fiúság kérdése, az az Isten igéje szerint nem olyan helyzet és jogállás, amit úgy csak vissza lehet vonni, meg vissza lehet adni. Azt mondja az apa, hogy ez az én fiam, mit mond? Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez az én fiam. Vagyis azt jelenti, hogy akkor is az én fiam volt. Csak akkor az elveszettség állapotában volt, meg a veszettség állapotában. Most meg a megtaláltság állapotában, a megmentett állapotban van. A hívőkre is ez igaz. Amíg Jézus engem meg nem talál, és meg nem keres, és életre nem kelt, és azt nem mondja nekem, hogy Talita Kumi, leányka néked mondom, kelj fel, meg fiú, meg férfi, meg asszony, kelj fel, addig én az elveszettség állapotában vagyok. De már akkor is fiú vagyok. Ez a fiú akkor is fiú. Akkor is fiú, amikor részegen fekszik le. Akkor is fiú, amikor, bocsánat, lehet minden nap más nővel van. Akkor is fiú, amikor a moslékból akar enni. Ő akkor is fiú. Csak ennek a fiúságnak az áldásait, ennek a fiúságnak a következményét nem éli. Még nem éli, mert az csak ott lehet élni az atya mellett. Még nem éli. Ezért szeretném hirdetni mindenkinek, aki még az elveszett állapotban van. Ha ő az Isten gyermeke, akkor már most az Isten gyermeke. Semmi nem látszik rajta ebből, és nem így él, és nem így gondolkodik, de előbb-utóbb majd úgy fog gondolkozni, és úgy fog élni, mert azt énekeltük az előbb, hogy szómnak ellenállnod, úgyis asztalan. Ez nem azért igaz, mert az ének ezt mondja, hanem azért igaz, mert az ige is ezt mondja. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Egyszer egy ismerősöm mondta, itt bizonyára sokan ismerték itt Budapesten, hogy ő azt az ígét kapta, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Na de a gyerekeim még nem tértek meg. Aztán megtért az első, jó, már kezd megvalósulni. Megtért a második, a harmadikat odavitte, nézd rá a táblára. Meg fogsz térni te is úgy is. Miért? Azért, mert ott van én és az én házam népe. És Isten nem hazudik, és Isten igazat mond. És így lett. Értjük, testvérek? Akkor is az Úré. Éppen ezért, akkor is fiú, és az elveszettség állapotában van az ember, ezért olvassuk itt a Galata levélben, hogy Isten elküldte az ő fiát. Elküldte az ő fiát, aki törvény alatt született, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. És kedves testvérek, ez a csodálatos, hogy ezért hangzik az ige, és erről szól az Isten igéje, hogy eljött Jézus Krisztus. Azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Én egészen gyerek voltam még, amikor kezembe került egy akkori, mi úgy hívtuk, hogy iratmissziós könyv, amit úgy nyugatról beküldtek, a határon nem vettek el a vámosok, mert azért ami olyan volt, azt mindig kiszedték, ugye, mert volt azért egy cenzúra, bár ezt nem ismerték el, és emlékszem, hogy jött át egy ilyen könyv, azt hiszem, hogy ez volt a címe, hogy Rólad van szó. Ez fiataloknak íródott, történetek voltak benne, és abban volt egy ilyen történet, hogy egy lány élte a maga feslett életét, otthagyta az anyját, az anyja bele volt betegedve, kábítószer, fiúk, szórakozás, hát úgy, ahogy azt nagyon sok fiatal csinálja. Az anya bele volt betegedve, és csinált egy plakátot, ezen a plakáton az ő szenvedő arca volt rajta, ősz haja, amelyik a gondokba megőszült, a ráncok, amelyeket a gondok tettek oda már az arcára, és ezt írta a kép alá, hogy anyád vár, gyere haza. És elment és kiragasztotta minden mulatóban, minden szórakozó helyen. Felragasztotta ezt a plakátot, hogy a lány lássa meg az ő anyjának az arcát, amelyen ez volt az aláírás, hogy anyád vár, gyere haza. És ebben van egy csoda, testvérek, ez azt jelenti, hogy most is az anyád vagyok, és van egy hívás, hogy gyere haza. Na, ezt mondjuk minden tékozlónak. Fiú vagy, gyere haza. Ott a messze földön, árván, hontalan. Halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Mert erre el kell jutni, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, azért nem vagy szolga, hanem fiú. Vagyis egy másik állapotban vagy már. Már többet nem vagy szolga. A régiek elmúltak. Testvérek, ez egy boldog megállapítás. Nem vagy többé szolga. Ez egy igazi evangélium. Egy igazi örömhír. Hogy nem vagy többé szolga. Nem vagy többé a bűnnek és a halálnak a rabja. Nem kell az ő kényszerében élned. Nem fogsz kárhozatra menni, mert már nem vagy szolga, hanem fiú. Eljutottál a fiúságnak az állapotába. Másodszor arról kell beszélni, hogy miért kaphatja meg a hívő ember a fiúságot. Mert az, hogy Isten előre eldöntötte, hogy fiaivá fogad bennünket, itt nincs vége az evangéliumnak. Mert ez egy lehetőség. Viszont ami Istennél lehetőség, az hogyan lesz valóság? Hogyan lesz reálissá? Hogyan szabja azt a mi életünkre Isten? És kedves testvérek, itt azt kell mondani, hogy hogyan kaphatja meg a hívő a fiúságot, azért kaphatja meg a hívő a fiúságot, mert Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba. A kínra, halálra küldötte előtt, megnyitni a mennyet a bűnös előtt. Ő eldöntötte, hogy fiává fogad, Jézus Krisztus eljött a fiakért, hogy megkeresse őket ezen a világon, megmentse őket, megváltsa, megtisztítsa, és azt mondja az atyának majd a János 17-ben, hogy atyám, akiket nekem adtál, itt vannak. Megvannak, megkerestem őket. Aztán kiküldi a tanítványokat, hogy menjetek és ti is keressétek. És azt mondja nekik, hogy hirdessétek az evangéliumot. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. A fiúvá fogadtatás a Biblia szerint a Szent Háromság Isten műve. Ezzel nem nagyon szoktunk foglalkozni, pedig mi valljuk, testvérek, hogy ami az életünkben történik, az a Szent Háromság Isten műve. És ebben az igében is olyan szépen benne van. Tudjátok, hogy hogyan? Így az Atya eldöntötte, Jézus Krisztus mindent megtett, hogy ez valósággá legyen, és a Szentlélek pedig ezt kihirdeti nekünk. A Szentlélek pedig meghirdeti a számunkra. Hát csak a Szent Háromság Isten műve. Eldöntötte, Jézus elvégezte, a Szentlélek pedig kihirdeti. Kihirdeti azt, ami történt. Azért, és úgy vitte végbe Jézus Krisztus, hogy életét adta váltságul sokakért. Ezek a sokak pedig az övéi. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma egy futó apáról beszélgettünk, egy apáról, aki nem azért futott, mert a fia megérdemelte, hanem azért, mert szerette. Jézus tanítása szerint ilyen maga az Isten is. Néha úgy érezzük, hogy vannak elmulasztott évek, rossz döntések, elrontott kapcsolatok az életünkben. Talán messze kerültünk attól az Istentől, akit egykor ismertünk, vagy akit talán még soha nem ismertünk igazán. De a tékozó fiú történetének örömhíre az, hogy Isten számára nem a távolság a döntő kérdés, hanem az irány. Isten számára nem az számít, hogy milyen messzire jutottunk, hanem az, hogy hajlandók vagyunk-e végre hazafelé fordulni. Mert amikor az ember egyetlen lépést tesz Isten felé, felfedezi, hogy Isten már régóta úton van felé. És talán ma, amikor majd a rohanó napunk után végre elcsendesedik körülöttünk a világ, érdemes feltenni magunknak a kérdést. Ha az Atya még mindig az utat figyeli és kész elindulni felénk, nem kellene végre nekünk is elindulni hazafelé? Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, áldott további rádiózást kívánok Önöknek, ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra. Búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában, a Szent Atya levele az időskorról, az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg, Sas Szárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház Urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy Szent Lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, a jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának, Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja. A mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak. Az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi színtéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sasszán címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak immár hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izaiás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasuk magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasuk. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny. Kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen. Hordozzon.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból elérkezett az ima szánti fogadás élő műsora. Tibor atya köszönti önöket a következő telefonszámok egyikén. Fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat a kedves hallgatók. 0259 420 555 valamint 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mareradio.ro linkre kattintva. Közben érkeztek már üzenetek, gyermekeinkért, kegyelmekért rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Következő üzenet: a rózsafűzét és a héten elhangzó összes imád szentmisét. Felajánlom férjem gyógyulásáért, mert nagyon beteg, az unokám sikeres vizsgájáért, a másik unokám munkahelyének elrendeződéséért, a rádió fennmaradásáért, munkatársakért, a világ békéért, Ilonka írta Szamosújvárról. Következő üzenet: minden imád szentmisét felajánlok, az elhunyt szeretteimért, minden rokonért, adjon a jó Isten örök boldogságot az elhunytaknak, írták Székely udvarhelyről. A betegekért ajánlom fel a rózsafűzét, szűzanya betegek gyógyítója, kérlek segíts, írta egy néptelen hallgató. Családunkért, sikeres vizsgáját és a jó munkahelyét, írta Katalin.

0: Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, az idegenben dolgozó fiamért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért és a családomért. Felajánlom a rózsafűzét a családomért, gyermekeimért, a Szentlélek vezetését a helyes útra, az úton levőkért, önökért, egy mindennapos hallgató. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a családom, élő és elhunyt tagjait, itt a néptelen hallgató. Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, gyógyulásomért, egészségemért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató, Isten fizesse. Na, mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvét, család halottjaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, nekik Isten fizesse, írták hidegségről. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét felajánlom Hatos Emília lelke üdvéért, halálának 6. évfordulóján. Nyugodjon békében az édesapjával, Hatos Vilmossal együtt a szentegyházi temetőbe, és az örökvilágosság fényeskedjék nekik, valamint felajánlom minden élő és elhunyt papbácsiért, kispapokért, papi hivatásokért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm Tibor atyát. Először is meg szeretném köszönni a héten a misét, amit tetszett mondani. Szeretném köszönteni a családomat, rokonalmat Havadról, a Kolpin tagosokat Meggyesről, György Annának a Jóisten adjon sok erőt, egészséget, és a halottainak is Havadon, az egész halottainak is Meggyesen szintén úgy, és három nagy dologért vagy, hogy fejezem ki magamat. És szép délután kívánok, dicsekessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: a mai nap minden imáját felajánlom a kapott kegyelmekért, önökkel imádkozok a vizsgázó diákokért, és a holnapi vizsgám jó eredmény, azt hiszem, hogy vizsgálatot akartak írni, tehát a vizsgálat jó eredményéért köszönöm szépen. Következő üzenet, imád szeretnék kérni párkapcsolatért, az összes irigyemért, gonosz távozásáért, ellenségemért, édesanyám, édesapám lelkét és a fontos szándékra Isten fizessen. Tessék, Mária Rádió. Halló.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretnék imádkérni a szüzanyához, hogy adjon segítségedelmet, segítséget nekem. Az Úr Jézus adja, hogy gyógyuljak, kérem a szüzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet. A férjem egészségét, öcsém egészségét, a húgom egészségét, három fiúnak az egészségét, hogy a Jóisten hallgassa meg a kérésem, és adjon erős egészséget nekünk. Édesapámnak, édesanyámnak adjon örök nyugdalmat. És a gonosz lélek távozásáig, és egy fiatal asszonykának adjon a Jóisten könnyű szülés. Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

A rózsafűzért felajánlom, hogy kislányaimnak sikerüljenek a vizsgájuk, és hogy tudjanak tanulni. Következő üzenet így szól, én is önökkel imádkozva, mai rózsafűzért, a közös elhat lelkekét, betegségem és családom jó szándékáit, szeretetét, daganatos betegekét. Na jó Isten, adjunk kitartást a kereszthordozáshoz, egy állandó hallgató, Gyímesből, Jézuson bízok benned, Erzsébet írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, édesanyámért, testvéreimért, családi békéért, egészségünkért. Kérlek Jézusom, engem is szeressen, édesanyám, meg mindennapos hallgató, Isten fizesse.

Narózsa Füzét felajánlom, hogy egy édesapa szeresse a fiát, bocsássanak meg egymásnak, higgyen az édesapa mindkét gyermekének és feleségének, írt egy néptelen hallgató. Minden imád szentmisét felajánlom, Fábián Teréz lelke üdvéért, nyugodjék békében, Jézus és Mária szent nevébe, írt az unokatestvérem.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsitessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: A rózsafedét és a szent misét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a Mária Rádióért, fennmaradásai és a dolgozóiért, a diákok sikeres vizsgájáért, a családom élő és elhúnyt tagjait és világbékéért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

minden imád Szent Misét felajánlom a héten Illuska tökéletes gyógyulásáért. Hallgass meg, Uram, kérésem, egy másik üzenet így szól. Imád kérem, ígérek, hogy unokahúgom jöjjön helyre a betegségből, és hogy kislányomnak sikerüljön a holnapi vizsgája, a nagy útja.

Kedves Máre Rádió hallgatók, ennyi fért a mai szándékfogadás élő műsorába. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan imádkozzuk a dicsőséges rózsapőzért. Tibor atyát hallották, áldott szép estét, délutánt, jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádiót hallgatót a nagyváradi Szent József templomból, az önkéntesek. Imádkozzunk együtt a dicsőséges rózsafűzért, amit felajánlunk mindenki számára.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hillekben hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és hálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki halottaiból feltámadt. Az Úr Jézus élete a mi életünk, az ő szenvedése a mi szenvedéseink, az ő feltámadása a mi feltámadásunknak az oka. A keresztény ember az életével az Úr feltámadását hirdeti. Hiába való lenne a mi hitünk, hogyha az Úr nem támad volna fel.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és hanunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és
3: halálunk korájánál.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és hálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk
3: korájánál.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk korájánál. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál
1: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket,
3: ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket,
3: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér második szent titka, aki a mennybe felment. Csak az mehetett el a mennybe, aki onnan szállt alá. Krisztus megnyitotta számunkra az örök élet kapuját. Többé már nem számít semmi ezen a földön, csak Isten, az ő irgalma, az ő jósága és szeretete.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védjünk el kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: igében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
2: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A Szentlélek Isten tesz képessé minket arra, hogy megismerjük az igazságot, és azt követni tudjuk. Krisztus az örök igazság, a Szentlélek Isten pedig éltető lélek. Ő a szeretet lelke, aki az isteni szeretet lángját gyullasztja meg bennünk.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe felvett. A boldogságos szűz Mária ezen a földön teljesen azonosult az ő szent fiának életével. Méltó volt arra, hogy szent fia testestül, lelkestül felvegye a mennybe. Boldognak mondanak téged, Mária, mert nagyot tett veled a hatalmas.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a

0: Gondoskodóan nem.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyok, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafűzér 5. szent titka, aki téged, szent szűz, a mennyben megkoronázott. A szűzanya megkoronázása azt jelenti, hogy az ő élete Istenben már örökre teljességre jutott. Kérjük őt, hogy az ő közbenjárása által a fölséges Istentől mi is elnyerhessük azt a koronát, amelyet irgalmában öröktől fogva nekünk készített.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője.
0: Ajánlj
3: minket Jézusodnak, boldogságos Szűz anyánk.
2: Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amely anyai oltalmad alá menekülünk. Védj hatalmas párfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Amen.
3: Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.
2: Imánkat folytatjuk a Lorettói litániával, amit felajánlunk családjainkért és a békéért. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Menj, béli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úr Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Szüzeknek Szent Szüze!
0: Könyörög érettünk!
2: Krisztusnak Szent Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Egyházunknak Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Isteni Kegyelem Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Tisztaságos Anya!
0: Könyörög érettünk!
2: Szeplőtelen Szűz Anya!
0: Könyörög érettünk!
2: Sérelem nélkül való Anya!
0: Könyörög érettünk!
2: Szűzvirág Szent Anya!
0: Könyörög érettünk!
2: Szeretetre méltó Anya!
0: Könyörög érettünk!
2: Csodálatos Anya!
0: Könyörög érettünk!
2: Jó tanácsnak Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Teremtőnknek Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Üdvözítőnknek Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Nagy okosságú Szűz!
0: Könyörög érettünk!
2: Tisztelendő Szűz!
0: Könyörög érettünk!
2: Dicsérendő Szűz!
0: Könyörög érettünk!
2: Nagyhatalmú Szűz!
0: Könyörög érettünk!
2: Irgalmas Szűz!
0: Könyörög érettünk!
2: Hűséggel teljes Szűz!
0: Könyörög érettünk!
2: Örömünknek oka!
0: Könyörög érettünk!
2: Lelki tiszta edény!
0: Könyörög érettünk!
2: Tiszteletes edény!
0: Könyörög érettünk!
2: Ájtatosságnak jeles edénye!
0: Könyörög érettünk!
2: Titkos értelmű rózsa!
0: Könyörög érettünk!
2: Dávid királynak tornya!
0: Könyörög érettünk!
2: Elefántcsont torony!
0: Könyörög érettünk!
2: Mária aranyház!
0: Könyörög érettünk!
2: Fridnek szent szekrénye!
0: Könyörög érettünk!
2: Mennyországnak ajtaja!
0: könyörögj érettünk.
2: Hajnali szép csillag,
0: könyörögj érettünk.
2: Betegek gyógyítója,
0: könyörögj érettünk.
2: Bűnösök menedéke,
0: könyörögj érettünk.
2: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj érettünk.
2: Keresztények segítsége,
0: könyörögj érettünk.
2: Nemzetek oltalmazója,
0: könyörögj érettünk.
2: Angyalok királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Pátriárkák királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Proféták királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Apostolok királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Vértanúk királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Hitvalló királynéja,
0: könyörögj
2: érettünk. Minden szentek királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörögj érettünk.
2: Mennybe fölvett királyné,
0: könyörögj érettünk.
2: Rózsafűzér királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Családok királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Szentolvasó királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Béke királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezd nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazd nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus
2: ígéreteire. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vedd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, újjöjj, segíts imádkozni, anyám, újjöjj, segíts küzdeni, anyám, újjöjj, segíts szenvedni, anyám, újjöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, tőled meghallgatatlanul. Azért bizton, mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok kezen hitemben, hogy beled leszek jó anyám fönn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, de nem segíthet. A te erőd nem törik meg, hő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, Ó, irgalmas szűzanya! Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Istentől megáldott ünneplést, szép napot kívánok. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy nagy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: hallgass meg szó.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A következő közel egy órában Szent Misét közvetítünk a Csíksomjai Kegytemplomból. A Szent Misét Tímás Sándor asszikatya celebrálja, a kántori szolgálatot pedig Bíró János kántor karnagy látja el. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szent Lélek közösség teremtő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Jézusban, kedves testvérek, évközi 11. vasárnaphoz érkeztünk. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkismeretünket, és bánjuk meg a mi bűneinket, hogy tiszta szívvel mutassuk be ezt a szentmise áldozatot.

könyörögjünk. Istenünk, benned bízók erőssége, hallgass meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és

0: Olvasmány Mózes második könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A Sinai pusztába érkeztek, és ott letáboroztak. Táborukat a heggyel szemben ütötték föl. Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a helyről így szólt hozzá. Ezt közöld Jákob házával, és hirdesd Izrael fiainak. Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon, és hoztalak ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálom.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőkért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket a haragjától. Mert ha fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva, mennyivel inkább megszabadulunk. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánai Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igényei.

0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliummal kapcsolatban négy rövid gondolatot szeretnék kiemelni, ezt szeretnék úgy körüljárni, hogy mit is mond maga Jézus, vagy mi is jellemző azokra az eseményekre, amikor Jézus ezt az evangéliumi részt elmondja. Az első, amit ki szeretnék emelni, hogy Jézus látta a tömeget. Abban az időben valakinek nagyhatalmú filozófusnak vagy tanárnak kellett lennie, hogy tömeg kövesse őt. Nagy filozófusoknak is volt egy pár tanítványa, egy pár követője, de ritkán hallunk olyanról, hogy tömeg vette őt körül. És Jézust, és többször olvassuk Jézusnál, hogy nagy tömeg van körülötte, és hallgatja őt. Vajon mit tapasztalt meg ez a tömeg, amely Jézust követte, amely Jézustól valamit vár? Nem tudjuk, nem beszél róla az evangélium, de azt mondja, hogy Jézus hogyan vélekedik erről a tömegről. Mintha ennek a tömegnek nem lenne vezetője. Úgy tekint Jézus rájuk, mint a pásztor nélküli juhok. Mint akinek nincs egy olyan útmutatója, aki világosan megmutatja, hogy milyen irányba kell haladni. Biztosban, kedves testvérek, ma is sokszor föltesszük azt a kérdést, hogy vajon ma vannak-e olyan útmutatók, olyan irányt mutatók, olyan profétai lelkű emberek, akik ki tudnak vezetni bennünket korunk sötétségéből, mert a tömeg az ma is ott van, a tömeg az ma is vár valamire, de vajon van-e olyan vezető, aki tisztán lássa a jövőt? Ez az ember, aki elment Jézust hallgatni fent ott a hegyen, Jézusban egy olyan vezetőt látott, akit érdemes követni, és Jézus is átlátta, hogy mire van szüksége erre ennek az embernek, mi az, amit után vágyakozik, sóvárok. És nekünk, kedves testvérek, azt gondolom, keresztény embereknek megvan az a feladatunk, keresztségünkből kifolyólag, hogy valamiképpen példamutatóak, útmutatóak kellene, hogy legyünk. Valamiképpen a mi életünk egy kicsit kellene, hogy rámutasson, hogy mi keresztségünktől fogva Krisztushoz tartozunk, és ez sajnos a napjainkban kevésszer látszik meg. És ilyenkor, amikor egy ilyen evangéliumot hallgatunk, akkor jó nekünk papoknak is elgondolkodni, jó a keresztény embernek is elgondolkodni, hogy vajon én mennyire felelek meg annak az elvárásnak, amit Isten elvár tőlem. Jézus látta ezt a tömeget, mi is lássuk azt a tömeget, amely ma bolyong ebben a világban, és milyen sokan nem járnak azon az úton, amely az Isten országába vezet. A második, amit ki szeretnék emelném ebből a mai evangéliumból, Jézusnak a szava, az aratnivaló sok. Nem tudom, hogy gondoltunk-e bele abban, hogy Jézus itt már egy olyan pillanatról beszél, amikor a termés be van érve. Addig semmit nem kellett tennie senkinek. Az aratás az akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, vagy akár napjainkban, az egy örömteli pillanat az embernek az életében. Az Ószövetség ezzel kapcsolatban egy külön ünnepet hozott létre, az aratásnak az ünnepét, amikor az aratásért hálát adtak a Jóistennek. Ma is, amikor az ember betakarítja a terményét, hálát ad a Jóistennek azért a termésért, amivel a Jóisten meg ajándékozta, amivel megáldotta ezt az emberiséget. És Jézus, amikor beszél, azt mondja, hogy a termés az megvan érve. Hát mit jelent ez, hogy a termés megvan érve? Jézus olyasmit állít itten elénk, amikor a termésből nekünk csak az a feladatunk, hogy begyűjtsük, élvezzük a termésnek a jóságát, a sokasságát. Itt a termés, amikor beszél Jézus a mai evangéliumban, itt arról szól, hogy a termés azt jelenti, hogy a teljesen az Istenhez fordulás. Nincs, aki leharassa, nincs, aki ezt a termést véglegesen Isten elé tegye. Krisztusban, kedves testvérek, a Jóisten adja a termést, és az aratás az a mi dolgunk. Isten adja az ő kegyelmét az embernek, és az embernek ezt a kegyelmet kell, hogy kihasználja. Az aratni valóság. Jézus az ő föltámadásával, az ő megváltásával, hallottuk a mai második olvasmányban, visszaszerezte az embernek az üdvösséget. És az ember meg kell tegye a maga részéről azt a lépést, hogy bejusson az Isten országába. Aztán Jézus azt is mondja harmadik gondolatként, hogy kérjétek az aratásnak az urát. Hát ott van ez a nagy tömeg Jézus lábánál. Ott van és látja azt, hogy ezeknek az embereknek talán annyit kellene Jézus mondjon, hogy keresztélkedjetek meg, tartozzatok az Istenhez, teljes szívetekkel bízzátok magatokat az Istenre. És Jézus ezt nem mondja, hanem Jézus azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Mert Jézus tudja nagyon jól, hogy nem csak azok az emberek lesznek ott a hegyen, akik őt hallgatják, hanem évszázadok múlva is szükség lesz olyan emberekre, akik ezt az aratást, amit az Isten érlelt be nekünk, ezt úgy learassák és Istenhez vezessék. És ezért kapnak megbízatást az apostolok, ezért kapnak megbízatást a megkeresztelt emberek, hogy tanúságot tegyenek Krisztusról. Krisztusban, kedves testvérek, Jézus nagyon sokszor szokta mondani, hogy kérjétek az aratás urát. Utkor beszélgettem egy valakivel, és azt mondja, képzelje el, olyan jó papunk van. De tudja, hogy előtte mennyit imádkoztunk, hogy a Jóisten küldjön nekünk jó papot. És a mi imádságunk meghallgatásra talált, mert a mi közösségünknek, a mi plébániánknak egy nagyon jó vezetője van. És Jézus ezt a felszólítást, ezt ma nekünk is mondja, kérjétek az aratás urát, kérjétek, hogy küldjön munkásokat aratásába, kérjetek és kaptok. Jézus mondja egy másik helyen az evangéliumban, vagy egy harmadik helyen azt mondja, hogy ti még semmit nem kértetek tőlem. Krisztusban, kedves testvérek, milyen sokszor szoktam én imádkozni jó papi hivatásokért? Milyen sokszor szoktam én imádkozni a családomért, hogy jó keresztény gyerekeket tudjunk nevelni? Milyen gyakran szoktam én imádkozni a rokonságom körébe, hogyha felnőnek tudatos keresztény emberek legyenek? Kérjétek az Istent! Ez Jézus felszólít bennünket erre a feladatra, hogy kérjük. Aztán a negyedik gondolatként, amit gondoltam mai napon, hogy ki szeretnék emelni a mai evangéliumból, hogy közel van az Isten országa. Nagyon sokszor szoktunk ennek örvendeni, amikor ezt mondjuk, hogy közel van az Isten országa. Képzeljük el, hogy egy hegymászó föl szeretne menni egy magas hegyre. Kínlódik, és már látja a csúcsot, amit meg szeretne hódítani, nagyon közel kerül hozzá, de a csúcsra nem jut föl. Elmondhatja magáról, hogy közel voltam, de még nem voltam ott. És amikor Jézus arról beszél a mai evangéliumban, hogy közel van hozzátok az Isten országa, az azt jelenti, hogy nem érkezett még meg az Isten országába. Nem érkezett ott lenni az Isten országába, más jelent, mint hogy közel lenni az Isten országához. Ez olyan, amikor a diák elmegy vizsgázni, és azt mondja, hogy hát én elég sok mindent elmondtam, de nem kaptam átmenő jegyet. Pedig olyan közel voltam, hogy az átmenő jegyet megkapjam, de nem volt ott. Nem tudott annyit. És sokszor mi is így vagyunk, kedves testvérek, hogy annak örvendünk, hogy azt mondják nekünk, hogy közel van hozzátok az Isten országa, de én ezt nem szeretném hallani. Hanem azt szeretném hallani, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa. Ott van az Isten országa a te életedbe, a mi életünkbe. Az Isten országa határozza meg a mi minden napjainkat. Adja Jóisten, kedves testvérek, hogy ne közel kerüljünk az Isten országához, hanem az Isten országának a részesei lehessünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Aki fogantatott szent lép, született, szenvedett van, és Pilátus alatt. Testvéreim, Isten királyi papsággá és szent néppé tett bennünket, kérjük kegyelmeit, hogy méltók legyünk a tőle kapott szent hivatáshoz.
1: Vezesd, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy apostoli életükkel tegyenek tanúságot rólad.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Növeld a papi hivatságok számát, és küldj munkásokat a hatásodban.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Támaszd szerzetesi hivatásokat az imádságos életre és az áldozatos ember szeretet gyakorlására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy betegeink megtalálják sajátos hivatásukat, és tudjanak együtt szenvedni a megfeszített Krisztussal.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Halálunk kóháján hívd magadhoz minket, és részesíts dicsőségedben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Istenünk, áraz ránk áldásodat, hogy meghívásod kegyelméhez méltóan, valóban szent néppé és királyi papsággá legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Istenünk, te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod és mint szentséggel újjáalkotod, add, hogy ugyanezen ajándékait

élet útját, és hozzád atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicsér

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentelted meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyan négy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetbe Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökkel, az egész papsággal és megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, rokonainkról, szeretteinkről és mindazokról, akik irgalmadba bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Ferenc atyánkkal, védőszentjeinkkel és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható atya.

de azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét,

Íme az Isten bárányaim, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékozzak.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadba. Krisztus, a mi Urunk állatol.
1: Am-ham.
0: Foglaljanak helyet a hirdetésekre, kedves hívek. Különleges zenei élményre hívjuk a klasszikus zene kedvelőit. Június 19-én pénteken este 7:30 szól itt a Kegytemplomban. Föllép a világhírű román hegedűművész Alexandru Tomescu, aki a legendás Stradivarius Elder Vojku hegedűn szólaltatja meg a zenei irodalom legszebb műveit. Belépési jegyvásárláshoz kötött, amelyet elővételben az eventim.hu honlapon lehet megvásárolni. A koncert a Nemzetközi Stradivarius Turné Muzsák című programjának része. Második alkalommal kerül megrendezésre Kolozsváron az Erdélyi Gyermekre Vágyók Lelki Gyakorlata 2025. július 24-26 között. Szeretettel hívják és várják azon párok jelentkezését, akiknek még nincsen gyermekük, valamint legalább egy éve hordozzák a nehezített fogantatás keresztjét. A lelki gyakorlaton nem csak lelki vigaszt, hanem szakmai tanácsokat is igyekeznek nyújtani több elismert szakember bevonásával. Jelentkezési határidő 2025. július 17-én. Kegyelmekben gazdag, szép hetet szeretnék én kívánni mindannyiuknak. Egy rövid észrevételem, ha lehet, akkor azok, akik az oldalajtón jönnek szent áldozáshoz járulni, azoknak mondanám, hogy figyeljenek arra is oda, hogy ha középen vagy a túlsó szélen például a pap ott van üresen és egyedül várja, nincsen senki, akkor oda is jöjjenek, ne csak az egy emberhez, mert akkor hamarabb megy, azért vagyunk hárman, hogy hamarabb menjen a szent áldozás. Az Úr legyen veletek!
2: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: A szent mise áldozatot bemutattuk, járjunk békében.
2: Istennek legyen hála.

Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Íme az Úrnak szolgáló leánya. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

és az ige testélőn. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Imádkozzál éhettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmed, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak,

0: vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat az elhunyt híveknek. Nyugodjanak békességben.
1: Az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk, te Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessék, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatta Kovács Antal ferences atya, a kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya látta el. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy szentmisét legközelebb, holnap reggel 7 órakor közvetítünk majd Márje falváról. Egész napi megtisztelő figyelmüket megköszönöm, most búcsúzom önöktől, mik kollégáink és önkénteseink nevében is. Búcsúzom tehát a mikrofonnál Majoros Attilát, hallották a viszonthallásra, további áldott rádióhallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a mai házigazdái
1: Bartolis Gergő,
2: Jancsó Milan,
3: Bándi Sándor Dáni,
4: Zsergő Bence.
0: Én meg Bajko Melinda vagyok. És Bence ismét hozott egy állatos történetet nekünk, ahogy már tőle megszokhattuk. Na halljuk már megint, milyen állatról fogunk információkat megtudni.
1: Reddy Karev, a sánta farkas.
0: Tehát farkasról fogunk ma hallani. Nem.
1: Ebben külön történetek vannak.
0: Nem baj, halljuk.
1: A párbaj. A mély völgy aljából a függőleges sziklaszirtekig öreg luszfenyők nőttek be ritkásan a hegyoldalt. Március eleje óta gyakorta havazott, és a fák közötti tisztások még mindig fehér lettek. Egy hatalmas luszfenyőnek az elemek pollasztott sziklafal törmelékéből szívta a táplálékát. Piramis forma koronájából kevéssel az első májusi napfelpirkandása előtt váratlanul kiröppent egy nagy madár. Mér örvényt kavart a levegőben, megbillent, majd nehézkesen leereszkedett a húra. Hajnali szürkületben valahogy még feketébbnek, még titokzatosabbnak látszott. A siket fajd összecsukta szárnyát. Legényesen lépkedett, felemelte ferdén előreálló tószakállas fejét. Feszülten hallgatózott. Körülötte csend volt. Csupán a széles fülsüketítő fütyülése hallatszott az ágak tűrelvelei közt. A fatkakas harciasan lépkedett tovább. Izmai feszültek tolla testéhez. Simult. Kitörésre kész vívóhoz hasonlított. Valahol lénye mélyén a hideg tavaszi reggel felszított egy bátortalan kis lángot. Lehet ez késztette, hogy ide jöjjön ismét erre a helyre, ahol évek óta dörgött. Ez ugyan korainak rémlett, bár azon mit sem jelent, hogy még nem olvadt el a hó. Talpig tollas lába nem süppett bele a hóba. Kemény pikkelyektől páncélos karmai alatt télen rövid szarú kinövések bütykök keletkeztek. Ezek nagyon segítették a testes madarat, hogy könnyedén lépkedjen a hó felszínén, és biztosabban kapaszkodjon meg a fák sima ágain. A falkakas kinyújtotta a nyakát, leeresztette a szárnyát, és lassan körbejárt. Izmos szárnyai mély barázdát húztak a hóban, mintha azzal jelölve volna ki dürgésének a határait. Könnyedén különös ritmusban lépegetett, mintha ősi rituális táncot járna, de valamennyi érzéke éber maradt. A borokás bozótban, hogy 20 lépésnyire tőle, megmozdult valami. A tüskés ágak megrebbentek, és azon nyomban mozdulatlanokká váltak. Két szem villant fel a félhomályban, átsütött a fák közt, a nagy vadmacska zsákmány keresés közben kapaszkodott fel a völgy meredélyen. A fenyő tűk fürtjeinek takarásában mereven nézte a fagykakas. Sötétebb haráncsíkokkal barázdált hatalmas szürke teste szinte észrevehetetlenül beleolvadt a lépcsőzetes tűlevelű harasztba. Két oldalt oldalszakállal és hosszú bajusszal díszítette széles feje, meg sem moccan, nagy akár csak a fülei billenése is elárulja. Aztán megvillantak a ragadozó fogai. Az éjségtől sarkadt vadász szenvedély egyre inkább hatalmában kerítette, jobb első mancsát felemelte, könnyedén előre nyújtotta, indult a madár felé. Úgy látszott, az állat minden idegsejtjét próbára tette az óvatos leszkelődés, de a hó alatt mégis megroppant az áruló száraz gaj. A fagykakas abban a pillanatban megállt, fejét felszegezte, tekintetét az elmosódó sötét volt felé fordította. Szárnyait erősen csapva a hóra, összecsukódtak. Majd súlyos teste felemelkedett a földről, a vanaska néhány szökkenéssel legyűrte a távolságot, de jobban csak karmaival csak a fagy szétterjedt tolajt érte el, és azok is úgy pendültek meg, akár a hárfa húrjai. Hatalmasra tágult a szeme, és nyitott a szája tele volt hóval. A fagykakas felszállt a luszfenyő vastag vízszintes ágára, és onnan tekintett alá. A vanaska mozdulatlan maradt, és az a helyben, ahol a legutolsó szökkenésével földet ért, de félig morgó, félig hörgő hangon dősen felmordult. A siket vagy teljesen nagyságában fölegyenesedett. Teste kirajzolódott a beköszöntő reggeli fényben. Most már jobban szemügyre lehetett venni, minden tolla jó így látszott. Hambas fekete hátát sötét hullámos mintázat tarkította, szárnyai sötét barnák, a feje bubja fekete, torkát és nyakát fémzöld tollfürtök borították, farka pompásan szétnyitott, fekete tollú legyezőhöz hasonlított, vége felé szabálytalan fehér tollakkal, a melle és fekete oldalcürkés mintázata a farka felé egyre növekvő fehér foltokkal. A szeme fölött szemöldökéhez hasonló kidudorodó fekete csíkok látszottak. Tompa sárga a végén, enyhén lefelé görbülő erőteljes csőre alatt tollcsipkés szakáll domborodott. Magabiztosság és erő áradt a farkakasból, de befolytott izgalmában, hol egyik, hol másik lábával égesen toppantott az ágon. Csak akkor nyugodt meg, amikor látta, hogy a bandmacska átsóan a völgy szegény, és eltűnik a mélyben.

0: Láttatok ti már vadászó állatot?
1: Igen.
2: Igen.
3: Igen.
1: Én igen.
0: Kint a természetben?
1: Igen.
0: Milyen állatot láttatok vadászni?
1: Hát én nem mondhatnám, hogy vadászna, de én sokat láttam, például a hangyaleső, ami egy kicsi rovar, ami egy ilyen csövetás, és a közepébe bebújik a homokba, és várja, hogy a hangyák belesenek, és nem tudnak kimenni a csőbe, mert a homok az mindesik leső nyomja vissza őket.
0: Te hol láttad ezt?
1: Volt nemrég a kertünkben, de néha meglátom a földbe is. Még láttam pókot is, hogy elkapja a szöcskét. És szerintem minden nap látom, hogy a kaméleon elkap egy rovart. Bármi az igaz, hogy házi kedvenc.
0: Él még a kaméleon, virul?
1: Persze.
0: Dani, te milyen állatot láttál vadászni?
2: Macskát.
0: És mit vadászott a macska?
4: Egeret.
0: És láttad, hogy kaptál
2: igen,
0: az egeret?
2: Igen. Szegény egér küzdött az életéért, de semmi esélye nem volt. Kéjó.
0: Milyen, te is macskát láttál vadászni?
3: Én láttam azt is, de nem tudom, hogy vadászásnak számít, hogy a mókusot látott egy bogarat, egy ilyen 5 centis bogarat, nem tudom milyen bogár volt, és futott ott gyorsan fel a fára, és ette meg.
1: Úgy emlékszek, hogy egy róka az egérre.
0: Te láttál rókát vadászni?
1: Hát igen, valóságom.
0: Jaj, valóságon szoktatok oda járni, és akkor igen. Ott igen.
1: Már nem tudom, hogy annak számít-e, de a kutyám is szokott néha vadászni tücsökre.
0: Meg hát ugye a madarak is szoktak elkapni bogarakat. Ilyet láttatok, hogy madarak szoktak elkapni bogarakat?
2: Igen. Igen.
0: Ezt is látta ugye nagyjából hogy mindenki. Hogyha ti mondjuk nem kell feltétlenül erdőbe járni, de akár erdőben, akár itthon a parkban, vagy város között a fákon láttok madarat, felismeritek, hogy az kb. Milyen madár, vagy egyáltalán észreveszitek a madarakat a környezetetekben?
1: Hát én nagyjából mindegyiket észreveszem, még a szemüvegem nélkül is. Sőt, néha még a hangjukról is fel tudom ismerni.
0: És meg tudod különböztetni a madárhangokat?
1: Há, igen. A kubikunkat már jól ismerem.
0: Igen, azt gondolom, azt azért nagyjából mindenki annak a hangját, meg hát a verebek hangját, de azért úgy elég sok érdekes dalos madarunk van, amiknek tip hangja van.
2: Ez most lehet vicces ez, de én életemben egyszer láttam csak fakopáncsot, mert örökké hallottam, hogy kopogtatom, ittom, de nem vettem észre, hogy melyik fán van, és nem láttam.
0: Jól tud rejtőzködni.
2: És egyszer valahogy észrevettem.
0: De más madarakat például, ha meglátod, felismered? Jó, mondjuk nem a veréb meg a galamb, de...
2: Hát egy párat igen, a többit ezt nem nagyon, mert nem vagyok olyan állattudós, mint Bence.
0: De például egy gólyát vagy egy fecskét felismersz?
2: Hát igen.
1: Hát az sem mindegy, hogy milyen gólya vagy milyen fecske.
0: Nyilván nem, de hadd ne menjünk bele. Lássuk a fiúk.
3: Én azért pár madarat felismerek, az ilyen, hát úgymondva alapmadarakat, akit úgy általában mindenki ismer, de ez ilyen különlegesebb madarakat már nem nagyon.
0: De úgy ismered fel a látásra, vagy a hangjuk után is?
3: Inkább látásra, de hangról is van, amikor felismer.
0: Értem.
1: Hát én észre szoktam venni, és úgy, mint Milán, hogy az alapmadarakat, én tudom, hogy mi az. Így, nem, hogy hangra, mert azt nem tudom. De látásra, ami alapmadár, azt, igen.
0: Értem.
2: Vannak olyan madarak, aminek egyértelmű a hangja, hogy milyen madár, például ugye a kakukk is,
0: meg a galamb, meg a fakopáncs, meg akár még a veréb hangját is ugye fel lehet ismerni. Magyar Bence, te vagy a szakértő itt most köztünk.
1: Én még a trópikus, különleges madarakat is fel tudom ismerni.
0: Amúgy emlékeztek, voltunk a Kolondi Madárházban, igen. És ott is láttunk egy csomó érdekes madarat. Mi volt az, ami olyan különleges volt, ami úgy tetszett, és azt mondtátok volna, hogy na, egyet elfogadnék?
2: A pulyka.
0: Pulykát szeretnél otthon tartani?
2: Igen, fütyüljek neki.
1: A pulyka amúgy elég agresszív tud
2: tudom,
1: lenni néha.
2: Tudom, fütyülök, szinte rám ugrott.
3: Azok a fekete tyúkokat, abból 2-3-at elfogadnék.
1: Én az egészet. Az igen. Egészet.
0: Igen.
1: Hát én úgy, mint Milán, hogy a fekete tyúkokat, már azokon láttam is sorsban, hogy azok 500 lejegy, vagy 1000.
0: De azért, mert olyan annyi az ára?
1: Igen.
0: De azért fogadnád el, mert hogy olyan drága?
1: Hát nem, de olyan szépek, s a...
0: Jaj, szépek.
1: És a bácsi azt mondta, hogy annak a vére, a húsa, és minden a fekete.
0: Volt már olyan, hogy hajnalban megébredtetek, és madárcsicsergésre ébredtetek?
3: Igen, nyáron. Nyáron nekünk volt egy ilyen nagyon hangos énekes madarunk, aki mindig oda kapunkra rá szokott szállni, és olyan hangosan énekelt, hogy mindig felkeltünk rá.
1: Én nem, viszont néha nemrég volt, hogy reggel, amikor éppen kinéztem a konyha ablakán, láttam, hogy a kuvik ott ül az odúja mellett, ami egyébként a mellékházunkban van, és csak úgy nézi a házat, mintha rám nézni, pont a lelkembe. Szerintem ez a madár, ez egy gonosz lélek, hogy annyira gonoszan néz. Pedig tudom, hogy nem igaz. Pedig a nézése olyan, hogy a szemöldökei, vagy a tolai mindig így.
0: Tehát olyan a nézése, olyan szigorú nézése van?
1: Igen, ez a legszigorúbb madár.
0: Értem.
2: Hát hozzánk egyszer a teraszra berepült egy madár, és nem tudott kimenni. És megetett...
0: Tudod, hogy milyen madár volt? Nem tudod.
2: Most így nem, de megetettem, és utána felraktam a párkányra, hogy repüljön el. Azóta pedig minden reggel az ablakot kopogtassa a csőrébe, és nem hagy aludni. De minden reggel arra szoktam megébredni, tiszta erejből kopácsi az ablakot. Egyszer féltem, hogy betörik.
1: Biztos kéri az étet, hát ha ott.
0: Lehet. Van, akiről gondoskodni. Gergő?
4: Hát én ugye, ahogy mondtam, hogy valóságon, hogy amikor felkelek, akkor anyáik ugye sokkal marad felkelnek, mert én egy 8-9 órakor kellek fél, és korábban, és kinyissák az ablakot, és akkor felkelek, és hallom a madarakat, hogy csicseregnek más, az jó.
0: Képzeljétek el, hogy most már 2-3 hete minden hajnali 4 és 5 óra között megébredek arra, hogy az ablakommal szembeni fákon énekelnek a madarak. És többféle madár, ma hajnalban például megfigyeltem, hogy legalább 3-4 féle, de olyan szépen válaszolgattak egymásnak, gondoltam, hogy ha zenész lennék, ezeket most milyen jól lehetne kottázni, egész dallam lenne belőle, de nagyon-nagyon szépek, és mindeniknek más-más a hangja. Az is igaz, hogy utána már nagyon nehéz visszaaludni, úgyhogy a 4-5 órakor, amikor ők felébresztenek, akkor nem minden reggel örülök a hangjuknak, de egyébként abban a nagy reggeli csendben nagyon-nagyon-nagyon kellemes hang.
2: Lehet, hogy ez most furcsa lesz, de nálunk a fákon nem madarak vannak, hanem denevérek.
1: A kertünk fölött is néhány elrepül.
2: Főleg este. Igen. De annak van egy jellegzetes hangja a denevérnek.
0: Igen.
2: Csipogó, vagy nem is tudom.
0: Hát az nem pont kellemes. Nem túl kellemes.
1: Nekem kellemes.
2: Hát nem.
0: Igen?
2: Ott megvannak szávos, repkednek estes, én meg a nem merek az ablakon kinézni.
0: És reggel nincsen dalos madár?
2: Hát ez a madárka szokott kopogtatni, de amúgy én figyelmen kívül hagyom a madár éneklést, én hát még jobban alszok.
0: Nagyszerű.
1: Ezt apukámtól tudom, aki egy elég jó madarász, sokat szokta figyelni, hogy egyes madarak, például a pacsirta, pacsirta hímek, inkább azért énekelnek a réteg fölött, hogy jelöljék a territóriumukat. Nem azért, hogy...
0: Nem kommunikáció, tehát nem
1: hát
0: egy...
1: Nem. Hát az is üzen valamit, hogy ne gyere itt a területemre, mert ez az én területem, és akkor megbüntetlek.
0: Így van, tehát nem egymással beszélgetnek, hanem kijelölik. Ez olyan, mint a például a kutyáknak, mikor a körbe vizelik ugye a területüket.
1: Igen.
0: Hogyha azt mondanák, hogy bármilyen madarat tarthatnál, az első kérdésem az, hogy tartanál-e, és ha igen, mit?
1: Hányat lehet?
0: Hát egyet-kettőt. Nem tud eldönteni, hogy mit? Tartanál nem otthon?
1: Én biztos tartanék, de nem tudok választani, mindig állatot szeretném.
0: Én most kifejezetten madárra gondoltam, de...
1: Hát a madarak között is mindéket szeretem.
0: Az nagyon jó. De tartanál otthon karitkába, vagy hagynád inkább, hogy kint röpködjenek?
1: Hát úgyhogy nem, hogy a házamban itt tudnának repülni.
0: Tehát az úgy nem zavarna?
1: Nem. Még kakakit is fel kell takarítani.
0: Hát mert az azzal jár.
2: Anyukám előszeretettel venne nekem egy papagáj, és azt mondta, megtanítsa beszélni, és elmond egyszer valamit, ha papagáj ismételgeti, ameddig meg nem csinál. Azt mondta, többet is vesz mindegyiket egy szóra, megtanítsa, hogy mondogassák szépen.
0: És te örülnél neki?
2: Hát én elkötöznék valószínűleg.
3: Én nem nagyon fogadnék el, mert nekem már van egy kutyám, és még egy madár, vagy még egy valamilyen madár túl sok felelősség lenne.
2: Megenni a kutya.
0: Hát van olyan, ami még sem nagyon
2: szeretik. Ha vegyszerek a kutyát, úgy köteszik a kocsodákhoz.
1: Az mindegy felnyol.
4: Én tartanék, csak nem tudom, hogy, mert ugye mi építünk egy új házat, és ott betonkeverőbe egy kicsi madárka fészket rakott, és ki vannak elve a tojások. Igen. És kérdeztem, hogy onnan hazaviszünk-e, Szicsi anya, biztos, hogy nem. De én tartanék, mert...
0: Tehát ha te házadban tarthatnál, akkor tartanál?
4: Hát igen, mert olyan kicsi madárka sajátok ki volt, és én elvittem volna, mert ilyen videók vannak a YouTube-on, hogy egy kicsi baglyot, amelyik úgy, mint Dani mondja, hogy mondta, hogy ebbe jó szorulva megetették, és ott egy kicsit még rendezik, elengedik, és aztán meg oda repül vissza, és akkor...
1: Tartanék egy Jákók papagájt, megtanítom arra, hogy bejön a kis testvérem a szobámba, akkor kezdjen valami viu-viu-t, menj ki, hogy a kis testvérem ne jöjjön a szobámba, és egy kuvikot. Megszerettem.
0: De a kuvikot benne a házban, vagy hogy úgy, ahogy kint van?
1: Kint van, teljesen.
0: Értem. Hát én nem szeretnék madarat otthon. És elmondom, hogy miért nem. Mert én azt gondolom, hogy egy madárkának nem a kalitkában van a helye, ez hanem kint.
1: Hát ezt tudom. Én néha kiengedném őket sokszor. Most sokszor.
0: És azt gondolom, hogy hál' Istennek, hogy én olyan környezetben lakom, hogy még egyelőre jó sok madár van, úgyhogy jut belőlük. És hogy őszinte legyek, időm sem nagyon lenne takarítgatni utána. De nagyon szeretem egyébként a dallamaikat. Viszont nagyon sajnálom, amikor például a macskánk elkap egyet, vagy csak a tollait látjuk már.
2: Vagy a macskát kapják el.
0: Egyébként a tavaly a fecskék a mi macskánkat megtámadták, és alig menekült meg. Gondolom, hogy bántotta a fészküket, vagy valami, de amikor a macska látja a fecskéket, jönni bújik el.
1: Ugye a macskáknak az egy az olyan, hogyha, mit tudom én, például megfog egy madarat, a mi macskánkat az apukám így neveli, hogyha megfog egy madarat, kapja a büntetést, kapja a verést.
0: Tehát, hogy le akarjátok szoktatni arról,
1: igen,
0: hogy a macskát...
1: Igen, már le van
0: hogy...
1: szoktatva, egyáltalán nem fogott madarat, csak kinézi, viszont az egereket az foghatja, mert...
0: Arra való, nem?
1: Ha, igen, és az agya az megszokja, hogy a büntetést azt... Ha valamit csinál, akkor büntetés kap.
0: No, hát érdekes az az állatvilág, ugye, a kis madaraktól a fenevadakig, és lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni róluk, Bence meg nagyon-nagyon sok új információt tudna nekünk hozni, de a következő alkalomra is tartogatunk még információt. Köszönöm a történetet, köszönöm nektek ezt a sok megosztott személyes élményt is. A hallgatóknak meg köszönjük, hogy ma is itt voltak. Maradjanak a Mária Rádióval. Áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja! Fény alkotója, jó Úrunk, ki minden napra fényt hozol, s az új fény első hajnalán adtál a létnek kezdetet.
1: Reggelt estével összefogsz, s belőlük alkotsz egy napot. Sötét káosz szakad le ránk, halld meg hát felsíró imánk.
0: Kit vétek súlya földre ver, az életet ne játsza el, míg csak múlandon jár esze, és számtalan bűn sújtja le.
1: Ég ajtaját zörgesse meg, élet jutalmát nyerje meg, kerüljük messze a gonoszt, tisztítsunk mindent, ami rossz.
0: Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben, a hajnalcsillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felül foglalj helyet. Alleluja.
1: Csodatetteinek emléket állított az Úr. Alleluja. Teljes szívemből áldom az Urat, az igazak tanácsában és közösségében.
0: Nagyszerűek az Úr művei, mindazok szemében, akik szeretik azokat.
1: Minden cselekedete dicsőséges és fönséges, és igazságossága örökre megmarad.
0: Csodatetteinek emléket állított a jóságos és irgalmas Úr.
1: Az istenfélőknek eledelt adott, szövetségéről mindvégig megemlékezik.
0: Hatalmas csodákat tett népe előtt, hogy nekik adja a pogányok birtokát. Hűség és igazság, amit keze művelt.
1: Parancsai mind szilárdak, megmaradnak

0: örökre, hűségre és igazságra épülnek.
1: Népének szabadulást hozott, szövetséget kötött vele örökre.
0: Az ő neve szent és tiszteletre méltó, az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
1: Bölcsekké válnak, akik őt félik, Isten dicsősége megmarad örökre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Csodatetteinek emléket állított az Úr. Alleluja.
1: Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Alleluja. Alleluja. Üdv dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei.
0: Alleluja. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
1: Alleluja. Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja.
0: Alleluja. Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Már fel is készült mennyasszonya. Alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Alleluja. Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból, az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.
1: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött.
0: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött.
1: Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Az égbolt fölött.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött.
1: Hirdessétek a mennyek országát, gyógyítsátok a betegeket, üzzétek el a gonosz szellemeket, ingyen kaptátok az ajándékot, ingyen is adjátok. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Hirdessétek a mennyek országát, gyógyítsátok a betegeket, üzzétek el a gonosz szellemeket, ingyen kaptátok az ajándékot, ingyen is adjátok.
1: Isten a világot egykor megteremtette, a megváltással újjá alkotta, és szeretetével állandóan megújítja. Hívjuk őt örvendező lélekkel.
0: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
1: Hála neked, Istenünk, mert az egész teremtésben megmutatott hatalmadat.
0: És látjuk gondviselésedet a világ sorsának irányításában.
1: Fiad által, aki békét hirdetett és győzött a kereszten.
0: Szabadíts meg minket az alaptalan félelemtől és aggodalmaskodástól.
1: Segítsd mindazokat, akik szeretik és gyakorolják az igazságosságot.
0: Engedd, hogy békében és álnokság nélkül együtt munkálkodjanak a világ építésén.
1: Állj az elnyomottak mellé, szabadíts ki a foglyokat, vigasztald a szerencsétleneket, adj kenyeret az éhezőknek, nyújts erőt az ingadozóknak.
0: Mindannyiunkban mutasd meg a kereszt győzelmét.
1: Értünk meghalt és eltemetett fiadat feltámasztottad a dicsőségre.
0: Engedd, hogy az elhunytak vele együtt eljussanak az örök életre.
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, benned bízók erősége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Erzsébet vagyok, az Életre Növelő műsor vezetője. Állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos főiskola tanára. Múlt héten volt a halottak napja, ami sokunkat elgondolkodtat, fénnyel telik meg a temető, de nem gondolnám, hogy ez az egyetlen nap, amikor a halottainkra kell gondolni, amikor felmérjük azokat a veszteségeket, amelyek érnek bennünk. A halál a legnagyobb veszteség. Hogyan tudunk egyáltalán erre felkészülni? Melyek azok a lépcsők, amelyeken keresztül el tudunk odáig jutni, hogy példaként tudjuk azokat az embereket magunk előtt látni, akik felkészülten indulnak a más világra?
1: Hát igen, biztos, hogy az egyik legnagyobb lépcső az, hogy láthassuk ezt a készületet. Például, és azt látom, hogy nagyon leszakadtak a generációk egymásról, és az idős korosztályt nem látjuk magunk előtt. Tehát most nyilván ennek lehetnek kevésbé jó példái is, akik kihúzott gyufaszálként keseregnek, és tényleg azt látjuk, hogy egy ilyen nem egy beteljesülés felé való készület, hanem egy egyre fogyó élet. És azt nagyon nehéz nézni, és ezért vagy lehet, hogy nem ezért, de minden esetre, hogy távolítjuk magunktól ezt a, akár ezt az életkort, és a halált is. Tehát nem akarunk, ugye sokat beszélünk most már erről, hogy tabuvá vált a halál téma, pedig azt tapasztaljuk, hogy nem az élet kultúráját éljük, mégse, hanem a halálét. Tehát ez egy nagyon, nagyon különös ellentmondás, és közben iszonyú zajokkal fedjük el azt, hogy igenis van elmúlás, van meghalás kicsiben is. És akkor mindjárt visszatérve a kezdő kérdésre, melyek azok a lépések, kisgyerekkortól kezdve, és talán kulcs szó valóban a veszteségeknek az elfogadása. Tehát az embernek az ellentmondásokat magába foglaló egysége az, ami segítene. Tehát a kicsibe való elválások, hogy ezeket ne tagadjuk le, hogy ezeket éljük meg, ezektől a gyerekeinket is ne akarjuk megóvni. És a kis bánatok, a kis elválások, a kis leszakadások, akár csak a játékairól, az életkoráról, az este például egy nagy elválás, minden este tanulni, és kell a gyerekeknek, látszik is, hogy nem megy az elalvás egyedül, hogy ehhez nagyon-nagyon sok támogatás kell, hosszú idő kell, amíg ezt meg tudja tapasztalni. Ennek talán egyik szép kulcsmondata, hogy nincs távol az, aki csak nincs jelen. Tehát ennek a nem tudom én, az intézménybe való integrálódás, ez is ennek a mintája. Vagy az, hogy egy-egy baráttól adott esetben el kell válni. Vagy
0: néha a szülőtől.
1: A szülőtől is, igen. Vagy ugye akkor belép az életünkbe a halál, szó szerint is, a hozzátartozók halála. Rendkívül fontos lenne, hogy a gyerekek ezzel a kérdéssel találkozzanak még akkor, még úgy, amikor együtt vannak azokkal, akikre támaszkodhatnak. Tehát az azonosuláson, az érzelmi azonosuláson keresztül való tanulás, ez a legerősebb tanulás az ember életében, különösen ilyen, hogy úgy mondjam, megfoghatatlan és elvont dolgok kapcsán. Tehát mi lenne jó? Az, hogyha például meghal valaki hozzátartozó, akár egy nagybácsi, egy dédi, egy nagymama, vagy valaki, akit ő tényleg ismer, akkor ne azt mondogassuk, hogy elment, meg majd visszajön, meg nem tudjuk, mi van vele, meg hát messze elutazott, meg olyan idétlen magyarázatokat kapnak a gyerekek ebben a helyzetben, hogy érzik is ezt, hogy ez nem valós. Na most még óvodás gyerekkel is mindenképpen érdemes valahogy találkoztatni ezzel az eseménnyel. Hogyan? Hát legelőször a szülőnek az érzelmein keresztül. Tehát úgy, hogy a szülő nem titkolja el, az se, hogy ez fájdalmas, hogy lehet sírni ezen. az se, hogy utána hogy találja meg az új kapaszkodót. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ne ragadjon oda bele, hogy most akkor összeroppantunk, persze össze is roppantunk, és ott kell támasz, nyilván nem a gyerek, ez is elég fontos, de valakire támaszkodok, összekapaszkodunk ebben a helyzetben, és keressük a kapcsolatot tovább. Hogyan tud tovább élni bennünk, velünk az, aki mégiscsak nem ebben a földi létben él velünk. És hogyha ezeket a tapasztalatokat, de akár hát most nem durva a hasonlat, azt gondolom kisgyerekeknél, kicsi állat, hogyha elpusztul. Tehát annál is, hogy ezt ne tagadjuk le, akár csak az utcán járva kelve, hogy látunk egy kis madaracskát, akkor ne kerüljük ki, hanem éppen ez egy felhívás, egy lehetőség arra, hogy igen, ez az élet véges, vagy itt van az ősz, itt nagyon szépen el lehet erről beszélgetni, hogy azért vannak dolgok, amik ősszel meghalnak, tehát elmúlás van, azzal szembe kell nézni, és ez sosem kellemes élmény, de mindig van belőle egy új élet. Na most ez egy nagyon, nagyon fontos nevelési, talán egy ilyen alapállás, hogy a kudarcok is veszteségek a gyerekeknél, és erre a nagyon erős teljesítés orientált világban, és hogy csak a sikerek, és csak a happy, ez nagyon, nagyon, nagyon megritkítja azokat a lehetőségeket, ahol pontosan ezeket a kis meghalásokat át tudnánk élni. Tehát most mire is gondolok, hogy a kudarcok után egy nagy szeretettséget, egy mégis nagy szeretettséget tudnának megtapasztalni. Mindenféle kis kudarc után. Tehát amikor szembenézünk vele, elsiratjuk, igen, leesett ez a váza, ügyetlen voltam, lelöktem, ilyen anya sír, fáj, mert az a nagyító kapta, nem tudom, és átérezzük ennek a fájdalmát, de utána ennek a feloldását, hogy jó, rendben van, majd keresünk egy másikat, így meg úgy meg amúgy, és hogy szeretve vagyok utána is. És azt hiszem, hogy ez az a nagyon erős tapasztalat, amiben egyre inkább meg kéne erősödnie, hogy van veszteség, és érdekes módon, de ez nem szóval, sose szóval, hanem nagyon-nagyon sok tapasztalaton keresztül, hogy a veszteség után van egy új szeretet kapcsolat, de nagy, erős. És hogyha ezt nagyon sokszor, ilyen kicsikben is meg tudjuk élni, hogy nem tudom én, elváltunk egyik barátunktól, mert elköltözött, ott van egy kis űr, vagy egy nagyobb, hiányzik, mégse ugyanaz a másik, akit találtunk, és akkor találkozunk, nem tudom én, több év múlva, hogy az mekkora öröm, hogy az milyen nagy megújulás ebben a helyzetben. Szóval azt hiszem, hogy magát a veszteségekkel való életformát, ezt kell nagyon tanítani, de ezt nem tanítjuk, csak a sikereket. Tehát csak azt, hogy mindenképpen és mindent tekintsünk sikernek. Nem lehet minden sikernek. Tehát nem lehet. És ez a felnőtteknél is a felnőtt világban is nagyon-nagyon hiányolom, hogy nem merünk úgy gondolni a veszteségre, hogyha a buza mag el nem hal, akkor nem hoz termést. És nap mint nap vannak veszteségeink. Tehát és az ember például az életkorával, ugye, hát vannak, na. Tehát nem úgy működik a lábad, a füled, a szemed, az erőd, nem tudom én, nem tudsz már éjszakázni, azt se tudod, hogy ezt hogy bírtad 20 évesen, és nincs már, de ezzel szembe kell nézni. És hogyha ennek az életvesztesség-nyereség logikáját, hogyha sokszor átéljük, ez egy titok számunkra, tehát azt látjuk, és a nagy szentek mind elénk élték, meg a nagy szent életű kortársaink is, tehát akit éppen említettél, hogy akik készülnek erre az új váltóállításra, mert minden életkor egy váltóállítás, és látszik, hogy minden életkorban meghal valami. Tehát átlépünk egy másik szobába, és ott mások a játékszabályok, és bizony meghal valami, hol ez, hol az, hol amaz, és a következőben is, de mindig látjuk, hogy abban az új szobában, most mondjuk egy életkorunknak az új szobájában, ott várnak új felfedezések, új tapasztalatok, és ezek nagyon sokszor, tehát a fizikai lét nyilván megy lefelé, de ez a szellemi, spirituális lét, ez képes arra, hogy gazdagodjon, és most hát nem akarok hatalmas nagy szavakat, de például a szeretés, a szeretet, a kapcsolatok, azok biztos, hogy gazdagabbak lehetnek az egyes előre haladott életkorokkal, mert ugye belevisszük már azt a tapasztalatunkat, azt az irgalmasságunkat, azt az elviselő képességünket, azt a nagy lelkűséget, igen. És ez nincs meg a kisebb, tehát a korábbi életkorban, és hogyha ezt szülőkön, nagyszülőkön tapasztalhatja egy gyerek, és a saját kicsi veszteségein, hát persze, átmegy egy másik osztályba, átmegy egy másik csoportba, egy nem tudom,
0: ott is van veszteség, mindenhol barátokat van. Elhagyja, igen. Közösség, igen. Megszűnik, másikba lép.
1: Igen, hogy ezekkel olyan de tényleg olyan szép ennek az évszakoknak a változása. Tulajdonképpen nem csak az ősz ilyen a tavasz is, tehát amikor átlépünk a nyárba, azért a tavasznak az a nagy rügyezése, az a nagy életfakadása, az elmúlik. Tehát az ott egyszer el kell búcsúztatni, hogy most egy másik jön, de örülhetünk annak, hogy jön egy másik. És hogyha ezt a körforgást, de tényleg a nappalok és az éjszakák is ugyanígy, vagy például a gyerekeknek, amikor egy nagy játékból ki kell vonódni,
0: ki kell szabadni,
1: vagy egy nyári szünetből, és akkor az akárhogy vesszük, az egy veszteség, de az is, hogyha például, most itt volt a digitális rend, ugye, veszteség volt, hogy nem lehettek együtt a társaim. És akkor ezt ne takarjuk el, hogy de együtt lehetsz, mert itt van a képernyő. Nem, ez egy lemondás, ez egy nyikorog az egész, mert ami jó, azt szeretnénk tovább élni. De ezzel együtt kell, és tényleg azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos készülődés arra, hogyha átlépünk egy másik létsíkba, már pedig hát erre készülünk mi is, és erre szeretnénk a gyerekeket is ugye felkészíteni, hogy az egy nagyon nagy gazdagodás lehet. Tehát ahogy párakat látunk erre vágyakozni, és hogy valahogy erre a beteljesedésre oda szomjazni, ugye hát senki nem járt ott, de azért akiket megcsapott ennek a szeletének, akik akár a klinikai halál szélén lehettek, vagy akiket láttunk mondjuk szépen meghalni, és hogy láthattuk az arcukat, azért az valami nagy jel. Meg hát nem beszélve arról, ugye, amit Jézusnál tapasztalhatunk, vagy hiszünk, vagy tanulunk, hogy ugye, ahogy ő visszajött, rajta vannak a sebek, de már egy nagyon megújult élet, és egy sokkal nagyobb fokú kapcsolódás. Tehát én ezt látnám nagyon nagy kulcsnak, hogy a kis veszteségek után nagy szeretetet átélni, és ez egy nagyon fontos lenne, de ezzel nem letagadni azt, hogy ott a veszteség, tehát hogy azzal együtt lépünk túl.
0: Többször említetted, hogy szeretet kapcsolat nélkül ez nem megy. Ma, amikor nagyon sok idős szülőt idős otthonba beteszünk, mert nem tudják ellátni, magára marad, nem veszi körbe egy szeretetteljes légkör, akkor, amikor a legnehezebb útra indul, mert hát mindegyikünkben benne van a félelem, a bizonytalansága, még a legnagyobb hívőkbe is gondolom én, mert hogy minden, ami új jelenség, amit nem ismerünk, a szorongással, félelemmel tölt el, és mennyire más, hogyha szeretetteljes légkörbe zajlik mindez. Szeretet nélkül nem megy. Hogy folytatódik ez a szeretet kapcsolat a halál után? Tud-e folytatódni?
1: Biztosan. Tehát annyira sok jelét lehet tapasztalni, de oda kell figyelni, és kell, és segíteni is kell. Van, akinek ez, hogyha életében is tudta gyakorolni ezt a másféle kapcsolódást. Nagyon érdekes ez, hogy most egy kicsit távolabbról indulok, de például ebben az organikus pedagógiában, a szexualitásban tanítjuk azt, hogy van a szellemi kapcsolódás, tehát hogy egyszerűen egymásra tudunk hangolódni, és jókat tudunk beszélgetni, és tényleg ez egy ilyen nagy szeretés, és jó együtt lenni. Igen. Ennek a következménye, hogy ez a szellemi együttlét egy erotikus együttléttel gazdagodik, és ez az erotika, és itt nagyon-nagyon átírta a testi szexualitás vagy szexualizálódás a világunkat. Ez az erotika, ami egyébként szerelem vagy szeretet kapcsolat, vagy férfinő szeretet kapcsolatában is megjelenik. Az első fázisában nem testi kapcsolat. Nem testi kapcsolat, hanem a jó együtt lenni, és tehát egyszerűen az egymás kisugárzásának a megérzése, és ennek a hullámhossznak az ízlelése. Tehát biztos, hogy mindenki átélte ezt valamilyen kapcsolatában, hogy az a jó együtt lenni, ezt megtelítődött egy megnevezhetetlen közös vibrálással, tehát amit másik emberrel nem érzel, hanem azzal, akivel nagyon közel állsz, azzal úgy, szóval erre írja, de azt hiszem, hogy talán éppen Márai, hogyha ha egy okmány irodában állsz, és belép, akit szeretsz, és háttal állsz, és hogy te azt nem érzed meg, akkor nem szereted. És hogy ezt érezzük azt, hogy ilyen van. Na most igazából ez a halál utáni kapcsolódás ennek az egymásra hangolódásnak a módtóján folytatódhat. De hogyha életünkben ezt nem gyakoroltuk, és hogyha, ahogy Bulád is mondja, hogy ez az ember vágyakozó lény, és hogy ha rögtön lecsaptuk az együttléteinket fizikai együttléttel is, nem bírtuk azt ki, hogyha a másik egy kicsit távolabb van, de mégis együtt vagyunk, akár a barátságban, akár tényleg a házastársi kapcsolatban, vagy szüleinkkel, tehát mindenféle kapcsolatunkban, hogy ez a tapadás, hogy csak az együttlét, amikor nem tudom,
0: fizikailag
1: így van, hogyha ezt nem gyakoroltuk, erre mondja éppen Tilman atya, hogy ennek a tudása, vagy ennek a gyakorlata inkább talán, vagy a tapasztalata, ez egyszerűen elvékonyodik, elveszik. És akkor, hogyha a fizikai lét megszűnik, nem tudunk hova kapcsolódni. Tehát nem találjuk meg ezt a nyelvet, amit pedig korábban is beszélhettünk volna. Tehát amikor csak úgy jó egymás mellett elücsörögni. Amikor akár egy tekintetből jó megmártózni egymás közelségében, de ennyi. És azt a tekintetet magamban fel tudom idézni, amikor nincs ott. És hogyha ezt a technikát, most maradjunk talán csak ennél, hogy ezt a technikát, ha nem tanítjuk meg magunknak, és nem tanuljuk meg, és a gyerekeinknek nem tanítjuk meg, hogy van ilyen együttlét, amikor nem feltétlenül ülünk egymás ölében, akkor nem tudunk mihez nyúlni. És ha látunk olyan embereket, akik valakiüket elvesztették, és megtalálták ezt a kapcsolódást, akkor azt tapasztaljuk, hogy ebben az emberben benne él az a másik is, és ő is benne él azzal a másikkal való kapcsolódásban. Persze, a veszteséget nem letagadva, megint, nyilvánvaló, emberek vagyunk ebben a földben, testben élünk.
0: Fájdalommal.
1: Fáj. Ez az, amikor azt mondjuk, hogy Jézus feltámadt, és rajta voltak a sebek. Tehát még ott is, én ezen annyiszor elcsodálkozom, hogy nem múltak el. Nem fájnak már, de nem múltak el. De addig, amíg itt ezen a földön élünk, ezek fájnak. Ezek fájnak. De a kapcsolat lehetséges, és mi a nagyobb jó? Nyilván azt mondjuk, hát a gyerekünkkel való kapcsolatban is azt mondjuk, ugye itt van ez a jó kis, szerintem nagyon jó szókapcsolat, hogy a szeretet fájhat. Ez a szeretet is fáj, de szeretet, és élő szeretet, tehát lehetséges az összekapcsolódás, de ez nem megy anélkül, hogy ne gyakorolnánk. Akár a meglévő kapcsolatainkban is, tehát erre mondják azt, hogy a minden jó és mély kapcsolatnak kell az a jelenlét és távollétnek a dialektikája. Tehát, hogy legyen külön ideje a másiknak, legyenek elválasztott idők, amikor megtanulunk egy másik szinten is kapcsolódni. De hát most tesz, hogy egy gyerek ezt olyan tudatosan nem tudja átélni, de kicsit azért át tudja élni. Tehát azért ezekben az ő kis veszteségeibe igenis tudja már ezt kicsit gyakorolni. És hogyha látja, és ez a minta, és azért is lenne jó, hogy például akár idősebb embereket, vagy akár a szüleinél is nyilván ezt tapasztalhatja, hogy azt is átélheti, hogy na jó, most őt nagyon szerette, és mi van akkor, amikor ez a szeretett kapcsolat egy halállal megtörik. most mit csinál az, vagy hogy éli ezt meg, és ezen erre rá kell neki tapadnia érzelmileg, hogy ez hogy éli meg. És sok ilyen, hát akik gyászsal, gyászkíséréssel, halállal foglalkoznak, különösen gyerekek életében előforduló halálesetekkel, nagyon sokan elemzik ezt a helyzetet, hogy a felnőttjeik, tehát a gyerekek felnőttjei nem engedik meg, hogy ezzel szembesüljenek a gyerekeik. Tehát valahogy kizárják ebből az élményből, hogy ő neki ne fájjon. És a gyerekek pont ezt szomjazzák, hogy miért nem beszélnek velem erről? Miért nem kérdeznek meg? És itt van az a kettőség, hogy kérdezzem meg, és közben öleljem át. Tehát, hogy érezze azt, hogy van veszteség, de van nagyobb szeretet. Tehát, hogy egy még nagyobb szeretet van ebben a helyzetben, és egy még jobban, még mi is jobban össze tudunk kapcsolódni. Nagyon sok ilyennel nem találkoztam a pályám során, de hát a szakirodalomban igen, hogy a gyerekek néha el is utasítják, néha azt látjuk, hogy nem is érdekli őket a halál, de érdekli. Nagyon érdekli őket, és nem tud megszólalni, nem tud kérdezni, de nagyon várja azt, hogy valahogy segíts ebben a dologban.
0: Sajnos nálunk a családban több olyan tragédia is volt, és a közelmúltban is sajnos, amikor nem azt tapasztaljuk meg, hogy elmegy a dédé, elmegy a nagymama, hanem nagyon fiatalon elmegy egy édesapa, nagyon fiatalon elmegy egy édesanya, 2 hét alatt. Hogyan tudjuk ezt a gyereknek, aki nem több mint 8-9 éves, 6 éves, 5 éves, hogyan tudjuk, amikor nem tud róla beszélni, csak annyi jön mindig elő, hogy na, ezt az anya így csinálta, ekkor az apa ezt mondta, mintha most az apa nyitotta volna az ajtót, tehát ilyen emlékképek jönnek vissza a gyereknek, és csak ennyit tud róla mondani. És nagyon nehéz kérdezni a gyereket erről, mert csak annyit tudunk, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy amennyi ő belőle kijön, és arra reagálni.
1: Ez a kulcs, és nagyon-nagyon, ez van szép ez a teremtésben, szerintem, hogy azért magunkban hordozzuk a gyógyírt is, csak nagyon nagy érzékeléssel kell a felnőttnek felé nyílni. De ez, amit éppen mondasz, hogy olyan, mintha kinyitotta volna az ajtót, hogy anya ezt így szokta, ezek nagyon fontos pontok. Tehát ott egy kicsit megállni, és azt még egy kicsit kiszínezni, még egy kicsit mélyebbre vinni. Tényleg láttad, hogy anya így szokta, és még mit szokott, és hogyan szokott, és abból egy kicsi lépést, amennyit ő bír. Nem fog tudni sokat, de olyat én is megmutathatok, amit például én láttam, hogy hú, ezt anyukád, tényleg, hogy ez, ami nekem is van ilyen élményem, tehát én is adhatok hozzá az enyémből, de ebből fog fölépítkezni neki az, hogy hiszen bennem van a lénye. És ehhez a bennem lévő lényhez tudok majd úgy kapcsolódni, és ez neki az igazán, de ugyanígy azt mondom, hogy a művészet itt sokat segít, tehát azt gondolom, hogy akár mesék, akár ilyen jellegű történetek, nem pontosan ilyenek, de azért amiben van egy kis kővévállás, egy kis elmenés, egy kis lemenés, fölmenés, visszajövés, megtalálom, feloldozom, szeretetemmel feloldozom, ezek mind szimbolikus átélései annak, hogy van, ami elmúlik, és utána, de még akár csak a piroska és farkasba is, ugye, megeszi, és megint megjön. És ezeket nem szabad bagatellizálni, ezek nagyon jó segítők, de nagyon lassan megy. És a közvetlen segítés pont ez, amit mondasz, hogy ő magába is, és hogyha van erre lehetősége, akkor rajzolja le, vagy nem tudom én, csináljon valamit neki, olyat, amit együtt szoktak, valahogy, és hogy érezze azt, hogy mondjam, folytatom azt a létet, amit közösen éltünk, valahogy. Tehát folytatom. Sokaknak szokott segíteni, hogy anya most biztos örülne, vagy örül, hogyha ezt látja, vagy hogy hú, hát ennek apa is örül, hogy ezt velem megtapasztal, vagy hogy láthat engem így. Vagy hogy most is éppen olvastam egy ilyen ilyen, hát talán beszámoló volt, egy ilyen, már idősebb nő volt, hogy szintén fiatalon vesztette el a szülőjét, és hogy megtalált azt a kapaszkodót, hogy szinte mindent úgy csinálok, hogy hát ennek nagyon örülne. Hát ennek nagyon örül, hogy ezt úgy, és mégis teszek egy erőfeszítést, hogy na, ezt tőle tanultam, vagy valami ilyen. Tehát ezeket a meglévő szálakat felerősíteni nagyon nagy értelme van minden fájdalommal együtt.
0: Milyen szerepe van, vagy lehet az államnak? Nagyon sokan mondják, hogy a szeretteikkel álmodnak, és újraélnek élményeket, és hogy ezek hogyan köszönnek vissza a mindennapokba.
1: Ugyanez a szerepe. Ugyanígy, szóval azt a hát ugye az ember nem csak fizikai lény, hanem spirituális lény is, tehát test, lélek, szellem, tehát mindenképpen össze vagyunk fűzve. És amikor a fizikai nappali tevékenységünk során, meg hát egyáltalán fizikai találkozás során ugye nem tudjuk ezt átélni, akkor egyszerűen belemerítkezünk az álomba, abban spirituális együttlétbe. Tehát ott fogjuk meg azt, hogy aha, ez az ő lénye. Ez az ő lénye. Magamban is előkerítem. Én nem tudom, hogy még ez milyen formában, de biztos vagyok benne, hogy a kapcsolódás egyébként máskor is, nem csak álomban. Nyilván létre tud jönni, de az álom nagyon segíti ezt, ugye, mert ki van kapcsolva minden fizikai tapasztalás, és hogyha ezt valóban ajándéknak tudja megélni, és ettől nem menekül el, hanem találkozásnak éli meg, akkor ezt tovább tudja folytatni ennek a tapasztalatát a napjaiban. Tehát, hogy itt hordoznak, igen. Sok ilyen költemény van, azok is segítenének. Nagyon, nagyon jó az irodalom ebben, hogy olyan jó képeket tud megfogalmazni, hogy csak átmentem a másik oldalra, tehát, és hogy így tudok járni, kelni a városba, hogy ott vagy a másik oldalon, vagy itt vagy. És lassan megtanulom ezt a nem vagy itt, de együtt vagyunk tapasztalatot, és ide kellene eljutni. És azt hiszem, hogy ezért mondom azt, hogy a veszteségekben, tehát a kicsi veszteségekben pont ezeket tudjuk megtanulni, hogy van olyan veszteség, vagyis sok veszteség jár előre nem látható nyereségekkel, és ezekre rámutatni, hogy igen, ez fájt, amikor ez itt elmúlt, vagy nem tudom, vagy csak mondom, hogy kirúgtak egy állásból, ez most egy ilyen felnőtt, és később rájössz, hogy hát azért ez nagyon sok mindennek volt a lehetőség, a kiinduló pontja.
0: Mert egy új lehetőség.
1: Abszolút.
0: Becsukódik egy ajtó,
1: és kinyílik. És ezek nem alaptalan null szállóigévé vált mondások, de nagyon nyitva kell lenni. Tehát, hogyha az ember ezekre nincs nyitva, és éppen ezért a tényleg a kiinduló gondolatunk az, hogyha ezeket megspóroljuk, hogyha ezeket a kis kudarcokat, fájdalmakat, elvesztéseket, sikertelenségeket meg akarjuk spórolni, és kihúzzuk a gyerekek alól, vagy magunk alól is, vagy nem akarjuk látni, akkor nem tudunk felkészülni. Olyan szép az, hogy van ilyen, nem is tudom, talán van ilyen közösség, ahol a meghaltnak az utolsó útján, ugye van mondjuk egy szentmise, és akkor ott a koporsó, és akkor viszik ki a templomból, és az egész templom tapsol. Tapsol, és tapsal kísérik ki, hogy beérkeztél. Tehát a sok-sok-sok-sok veszteség után is mindig volt egy nagyobb állomás, és most van a legnagyobb állomáson. De most képzeld el azt, hogyha egy gyerek egy kultúrában, mondjuk most ez csak egy szimbolikus valami, hogy gyerekkorától kezdve ezt átéli, hogy meghal valaki, és tapsal kikísérik. Hát, azért ez elültet valamit, hogy itt valami nagyon nagy következik. Valami nagyon más, valami nagyon jó dolog is következhet, és persze látja, hogy mindenki sír és tapsol.
0: Hát igen, aki hisz abban, hogy hogy átlépünk egy másik dimenzióba, és érzékeli is, hogy van kapcsolat az elmentekkel. Én emlékszem, hogy a fiatalon meghalt férjemhez rengeteget beszéltem, és sírva aludtam el, és reggelre megszületett valami megoldás. És biztosan az ő segítségével ment ez a dolog, mással semmiképpen sem. De mit csinál egy olyan ember, aki úgy gondolja, hogy az élet után nincs élet, halál után nincs élet.
1: Ellen nagyon sokat gondolkoztam már, és kevés olyan temetésen voltam, ahol ugye ezt a reményt nem tudták felcsillantani. Hát én ennél nagyobb poklot nem tudok elképzelni. Tehát tényleg ennél nem. Az még a legesleg jobb változat, hogyha azt mondja, hogy visszatér a természetbe, és akkor az ennyi, és akkor
0: újjá születik a természet.
1: Valahogy a virágokban, fákban, nem tudom. De hogy az embernek ez a nagyon-nagyon széles valósága, ami ugye hát nem csak testből áll, és ezt nagyon érezzük, hogy ez ne folytatódna ebben a széles valóságban. Tehát szép egy virágban újjá éledni, de azért ez nem az. És azt ugye hát tapasztalják azok, akik az utolsó, ugye a hospice szolgálatokban, vagy orvosok, vagy hát ugyanígy papok is, persze hát nyilván a papok akkor vannak ott, amikor, de vagy azoknál, hogy szinte nincs ember, akinél ez nem fordul meg az utolsó pillanataiban, vagy az óráiban. Én nagyon hiszem azt, hogy Isten mindenkinek megadja azt a vágyakozást, vagy a látást, vagy a lehetőséget, a kegyelmet, a választást. Volt egy nagyon-nagyon közeli tapasztalatom is édesapám barátjával kapcsolatban. Egyedül élt férfi ember, jó, minden, nagyon, szóval ő nagyon nagy Isten tagadó volt, vagy hitetlen, talán így lehet mondani, de nagyon jó barátságban voltak, és egyébként zenész ember is volt, tehát összejártak mindenféle, sokat voltak együtt. És azt tudom, hogy mindig ugye ezekről beszélge, Géza, ez a izé nem jó, de át tudtak rajta lépni, ő tudta, hogy Géza ebben hisz, Géza tudta, hogy ő meg nem. Jó, nem baj. És amikor beteg lett, akkor is nagyon sokáig még. Nem. És a kórházban volt már, nem volt senki, édesapám látogatta úgy rendszeresen meg mindent, de jó? Kórházban volt, és azt mondja, hogy az utolsó estén, éjjel 2-kor felhívta, hogy Gézukám, beszélgessünk egy kicsit az utolsó dolgokról.

0: a kérdezésben és kétségben és a valamiben, akkor az ember ezt fájdalmasnak látja, de nem tudjuk, hogy kinek mi az életútja, de hogy én szerintem nem lehet úgy valahogy befejezni ezt a nagyon gazdag emberi földi létet, hogy ez ne tágulna ki
1: mindenki számára.
0: Mert mondom, az ilyen temetéseken, hát biztos, hogy többeknek van ilyen tapasztalata, az így innen nézve, tehát olyan mértékű reménytelenség, mint hogyha az egész közösség ott neki menne egy falnak, így fejjel. Tehát innen visszanézve azt mondani, hogy gyerekek, az egész élet nem ér semmit, hogyha ez így ennyi.
1: Hogyha ennyi, így van. Hát az emberi kapcsolatok a legtöbbek, és Jézus, mikor visszajött, feltámadt, Jézus első mondata mindenhol, ne féljetek, ne féljetek.
0: És előre megyek, és helyet készítek, és hogy kapcsolódunk.
1: Olyan szépen beszél, igen, róla, és mindenki számára
0: látta,
1: készít.
0: Fül nem hallotta.
1: Hát önök a mai adásban a veszteségekről és legnagyobb veszteségünkről, a halálról beszélgettünk dr. Pécsi Ritával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldje a munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kihűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánoáni Simon és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus és megparancsolta nekik. Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvérek! Az évközi 11. vasárnap evangéliumában is egy névsor találunk. Máté 12 nevet sorol fel, akiket Jézus személyesen meghívott. Az evangélista nem sok kiválóságot tudna említeni róluk, azért inkább csak a neveket említi. Számunkra maga az apostolok névsora mégis gazdag elmélkedési anyagot kínál, papnak és hívőnek egyaránt. Rámutat az apostoli küldetés merészségére, motiváimaira és hatókörére. Testvéreim, miféle érdemeket sorolhatott volna fel az evangélista a 12-ről? Írja le, hogy Simon Péter háromszor megtagadta mesterét. Írja le, hogy Jakab és János karrieristák voltak, mert a mennyországban a legjobb helyeket akarták maguknak. Írja le, hogy Tamás apostol hitetlen volt. Írja le, hogy valamennyien gyáván elfutottak Jézus elfogatásakor, hogy féltékenykedtek egymásra, és hogy a kereszt alatt Jánoson kívül egy sem volt ott. A nevek hallatára ezek mind eszünkbe jutnak, de meg kell állapítanunk, hogy ezek valamennyien egyszerű emberek voltak. Felmerül bennünk a kérdés, akkor miért ezeket választotta Krisztus? Miért nem keresztelő Jánost, akire akkor már egész Palesztina hallgatott? Vagy a nagy hitű kafarnaumi századost? Ott voltak a főtanács jó szándékú tagjai, Arimetei József vagy Nikodémus, a tudós rabbi. Miért nem őket választotta? Misztérium, titok testvéreim, hogy Jézus miért a halászokat, az egyszerű embereket választotta, és miért tartott ki mellettük. Talán Szent Pál mutat rá legjobban Isten merészségének bravúrjára, az első Korintusi levelében ugyanis ezt írja. Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében oktalanok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta ki, akik a világ szemében gyengék, hogy megszégyenítse az erőseket. És akik a világ előtt közönségesek és megvetettek, azokat választotta ki. A semminek látszókat, hogy megszégyenítse azokat, akik látszani akarnak valaminek, így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Hát testvéreim, az apostolok nem is dicsekedhettek. Az apostolok névsora, átlagos képességeik a pap számára gazdag elmélkedési anyagot kínál, hiszen az apostolokban elődeit ismeri föl, ez ad erőt számára és nyugalommal töltheti el. Minden lelki életet élő papnak ugyanis egyik legalapvetőbb élménye az elégtelenség érzése, saját kicsinyhiségének és alkalmatlanságának a tudata. Ez az érzés teszi őt igazán alázatossá. Viennei Szent Jánossal ő is elmondhatja, mint a papok védőszentjével, ha az Istennek még alkalmatlanabb eszköz került volna a kezébe, mint én, azzal még több jót tett volna, mint velem. De testvéreim, a hívő is megszívlelendő következtetéseket vonhat le az apostoli névsor hallatán. Ha Jézus merte vállalni az átlag emberekre épített egyház kockázatát, akkor a világi hívő se lépjen fel emberfeletti követelményekkel a papokkal szemben. egyetlen jogos igényünk, hogy Jézusra hagyatkozva hitelesen hirdesse, hogy elközelget az Isten országa. Drága jó testvérek, a mai evangélium alapján az ima szándékunk mi más lehetne, legalábbis számomra ez egyértelmű, hogy Jézus meghívott minket az ő szolgálatára, kiválasztott minket papként, egyszerű keresztény emberként, és ehhez a szolgálathoz hűségesek maradjunk, ezért imádkozzunk egymásért, hűséges szolgái legyünk az Úrhoz.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
12: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
11: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
11: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Szent szív, mely oly sokat szenvedett. Egy szív, mely értem dobogott. Szent szív, mely én értem meghasadt. Egy szív, mely most is értem él. Szent szív, melyből ömlik még a vér. Egy szív, mely még mindig hívogat. Szent szív, mely örökre hű marad. Jézusom, szent szívedbe rejts el engemet, s ott tartsd rabul az én szívemet. Segíts, hogy élhessek csak neked. Soha többé ne legyek nélküled. Jézus szíve, adj szívemnek lak helyet. Jézus szíve, kulcsold imára kezemet. Jézus szíve, örömben, gondban adj erőt. Jézus szíve, ne hagyd el az árva szenvedőt. Jézus szíve, ha majd végórám közeleg. Jézus szíve, te fődd be fáradt szememet. Jézus szíve, benned pihenni a bajban. Jézus szíve, legyen majd végső sóhajom. Jézus szíve, felmosom csurgó véredet. Jézus szíve, te váltottál meg engemet. Jézus szíve, add, hogy téged kövesselek. Jézus szíve, mindig jobban szeresselek.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden. Ó, Pap. Amen.

Nagy Miklós, a szíved hív. A szíved hív bennünket, belőle száll lobogva felénk az égi láng. A szíved ki van tárva, szíved örök titok. Szédülve zúg a lelkünk, ha szívedben nyitott. Szíved szerelmet vallott, szíved ezt hagyta ránk. S füstként szívárok felét fáradt, bágyat imánk. Szíved a bűnös szívbe önti irgalmadat, s ha újra bűnbe süllyedt, ismét hozzád tapad. Tudom én, mégsem értem ez állandó cserét, mert bűneink iszapján vergődünk mi feléd. Tudom én, mégsem értem. Szeretni hogy lehet így szerte pazarolva az égi kincseket.

Hall csak. Hangzik Jézus hívó hangja. Ki jön még ma szent aratásomba? Fehér a táj, vár az aratókra, ki lesz ki a sok kévét behordja. Hangosan szól, téged hív a mester. Fogadd el, s a leggazdagabb ember leszel, csak mondd boldogan, örömmel. Itt vagyok én, Uram. Engem küldj el. Miért nem maradtok? Miért nem gyűl a kéve? Miért nem látom az aratók hadát? Induljatok el, addig, míg nem késő. Mert hogyha elszáll, többé vissza nem jő, rá szívetek is, mint hiába vár. Fel a munkára. Akarjon a szív. Aki akar, az soha el nem csügged, az igazán jó és igazán hív. Induljatok, mert érett a vetéstek, senki ne üljön most már tétlen. Veletek leszek, és én megsegítlek. A világban most annyi a hitványság, és annyi a bűn, mint a tenger ár, a közönösség az egekig ér fel, az elhintett mag aratásra vár. A szívünk csendes, tiszta belsejében megérti, s teszi az Úrnak szavát. Urunk, köszönjük isteni felséged, amellyel megáldottad a vetést, és adtál nekünk igaz békességet, s az elhintett mag ím kalázba ért. Urunk, már gyűlnek, épülnek a kévék, a szívek mélyén élni kezd a hit. Add nekünk lelked tiszta melegségét, hogy kalászokból épüljön a híd, amely összeköt minket országoddal, s ha azon egyszer elindulunk majd, adj nekünk rajta igaz dicsőséget. Add nekünk a te igaz szereteted. Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja! Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő róté homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon és tízezren jobbot felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiállt hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom és dicsőséget szerzett neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, és elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag. Nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek, szűz az előtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szállj meg kérünk minden bűnöst.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Provita Hominis, az emberi élet védelmért műsor 806. adásával. Az előző adás az örökbefogadásról szólt, és nem sikerült befejeznem, tehát itt most egy kicsi folytatás következik. Ott maradt abba a beszámoló, hogy az örökbefogadó szülők milyen problémákkal küzdenek, megküzdöttek, és akik elmondták, hogy mégis ők gazdagodtak, mégis nekik volt a siker és a családnak a jó, annak ellenére, hogy sok nehézségük volt. Én nekem azt tetszett, hogy ezt nagyon szépen meg tudták fogalmazni, és fel is ismerték. Tehát a többlet munka, vagy a többlet gondoskodás visszatérült. Úgy, ahogy az Árva missziónak az alapítója mondta, hogy mi nem kapunk, hanem adunk. Tehát adják a szeretetüket, a megértésüket, az elfogadásukat, a hozzáállásukat, és ugyanakkor annak ellenére mégis kapnak, mégis gazdagodnak, de ezt nem anyagilag kell érteni, ezt a gazdagodást, hanem a lelki szinten. Hát az Árva misszió elnökének a felesége, a Budai Evódia is elmesélte az ő történetüket, tehát nekik van 4 saját gyermekük, és végül egy örökbefogadott, de mielőtt ezt az örökbefogadottat megkapták volna, előtte 7 évig önkéntes nevelőszülők voltak, azaz ilyen foster szülők. És amikor gondolták, vagy szerették volna örökbefogadni, hát ezt elvették, elvitték. És akkor ez is egy veszteséget jelentett, de utána került, és nagyon korán, 3 hetesen kaptak egy másik kislányt, akit sikerült örökbe venni. És ő már 9 éve, hogy náluk van. Egy nagyon kedves, szép történetét is elmesélt ennek a kislánynak a válaszából egy adott pillanatban, hogy az anyuka nem volt valami jó kedvébe, valamit mondott, és a kislány méltóság teljesen azzal válaszolt vissza neki egy szentírási résszel, amit az anyuka szokott sokszor neki mondani. Ez nagyon megdöbbentette. Először is azért, hogy a kislány figyelmeztette őt, hogy na, hogy most állítsd le magad, tehát ez volt a szembesítés az egyik, amiért még a könnye is kihult, és a másik, meg hogy a kislány megjegyezte a szentírási részt, tehát tudta, és célzottan is tudott úgy válaszolni. Tehát valahol egy szembesítés is, de ugyanakkor öröm is töltötte el a lelkét. A továbbiakban egy magyarországi nyílt örökbefogadásról lesz szó, és pedig Téglási Imre, az Alfa Szövetségnek az elnöke, aki meg volt erre a konferenciára hívva, nagyon-nagyon szép történetekkel, és egy 30 éves eredményt tudott felmutatni. Tehát az Alfa Szövetség egy közhasznú szervezet, melynek elsődleges célja, hogy a magukat terhesnek érző kismamák terhességét várandós állapottá gondozhassák. Hát ez nagyon szép, és plakátjuk is van. Tehát terhesből biztonságban lévő várandós legyen. A hajléktalanná vált terheseknek keresnek országszerte anya otthoni férőhelyeket. Egészségügyi, jogi és pszichológiai tanácsadással, tárgyi adományokkal segíthetik őket. A sikeres terhes gondozás eredményeként a szülői szerepüket korábban talán csak keservesen teljesítő szülők gyermekeikkel megédesülnek. E közjut szolgáló törekvés sikerét már eddig is sok száz világra segített magzat gyermek és őket boldogan elfogadó szülő hirdeti. Fáradnak azért is, hogy a vér és gének szerinti családból kikerülő újszülöttek nyílt örökbefogadás útján jussanak olyan házaspárok ölébe, akik a szív és lélek gyümölcseivel táplálják majd az otthonukba kerülő kisdedet. Az ő mottójuk életre fel. Tiszteljük és védelmezzük a fogantatással kezdődő és nemzetünk közjavát kivirágzó emberi életet, mondják ők, és nagyon szép történeteket hoztak ők is. Azt mondták, hogy ha úgymond krízis helyzetben lévő terhes anyuka jön, akkor keresnek, és természetesen aki azt fogja választani, hogy a gyermekét gondozásba vagy örökbe adja, és ugyanakkor vannak, sőt elég sokan, tehát körülbelül 1500 családot mondott így szám szerint, akik örökbe váró szülők, és akkor megkeresik, és akkor, hogyha a várandós, vagyis a terhes anyuka, akiből majd várandós lesz, mert elfogadja, mert biztonságba fogja tudni saját magát és a születendő gyermekét is, az örökbefogadó szülőkkel úgy konzultálnak, meg is ismerik egymást, az örökbefogadók, ha akarják, látogathatják, szorosabb kapcsolatot tarthatnak. Ha elérkezik a szülés ideje, akkor már, úgymond, az alapok már el vannak indítva. Tehát nagyon-nagyon gyorsan, felgyorsított módon az édes vér szerinti anya oda tudja adni a párnapos újszülöttet az új családba, és akkor nagyon-nagyon gyorsan a jogi dolgok is így megoldódnak, és akkor a gyermek már mindjárt kezdetén a szerető családba kerül. Vannak olyan helyzetek, amikor továbbra is tartják a kapcsolatot. Ez sem mindenkinél így van, tehát vannak, akik ugye örökbe vették, elmentek, kész, ennyi volt, tovább nincsen, de még nem történt meg az, hogy a gyermeket, a vérszerinti szülő, hogy zsarolja az örökbefogadó szülőt. Ilyen még azt mondták, hogy nem fordult elő, tehát nem jönnek követelőzésekkel ilyen címen. És természetesen annak ellenére, hogy egy pár naposan, hetesen, vagy egy-két hónaposan, kivel, milyen formában, hogy sikerül intézni a papírokot, és örökbe veszik, mert ott is azért sok buktató is van. Tehát kezdetől majd közlik a gyermekkel, hogy mi neked az örökbefogadó szüleid vagyunk, pont úgy szeretünk, olyan úgy bánunk veled, mint a sajáttal. És éppen azért, mert a gyermeknek joga van tudni a múltjáról, ő is jön egy családból, és az élettörténeti folytonosság, tehát neki is kijárna, és kijár ez a bizalom, és ez az ős bizalom is. Na most az Alfa Szövetség a 30 év alatt ilyen nyílt örökbefogadás által is, de a családba megmentett és elfogadott, végül megszeretett, úgymond nem kívánt gyermekekről egy nagyon szép összeállítást, tanúságtételeknek az összeállítását adta ide, és pedig Habó Márta állította ezt így össze, az abortusz helyett az életet választottuk, és nem bántuk meg. Hát olyan nagyon szép tanúságtételek vannak itt ebbe a könyvben, én csak éppen elkezdtem beleolvasni, és úgy gondolom, hogy ez sok mindenkinek fog segíteni, eligazítani akkor, amikor esetleg hasonló helyzetben van, tanácstalan, és kihez is forduljon, vagy mit csináljon. És főleg így az elején a történeteknek úgy a nagy része az ugye ilyen-olyan fiatalkori meggondolatlan párkapcsolatokból, ahol természetesen elhangzottak ilyen, hogy házassági ígéretek, amiből nem lett semmi. Egy jó néhány tanúságtételt adnék közre. Az első, hazug szerelem. 23 éves voltam, jól fizető állással, barátokkal, a nagybetűs férfival. A volt párommal, Krisztiánnal, akkor voltunk másfél éve együtt, és ebből 7 hónapig együtt is éltünk. Nagyon harmonikus, kiegyensúlyozott párkapcsolat volt, probléma nélkül. Ha volt, az Krisztián anyukája, a Mónika generálta, mármint a problémát. Nagyon erős akaratú nő, úgy kezelt minket, mintha gyerekek lennénk. Várandós lettem. Nem terveztük, de én nagyon boldog voltam. Napokig nézegettem a pozitív terhességi tesztet. Kiszámoltam, mikor fog megszületni a baba, és elképzeltem, hogyan fog kinézni. A boldogságomat csupán egyetlen dolog árnyékolta be. Tudtam, hogy a párom szülei nem fogadják jól. Arra azonban nem számítottam, hogy a nagyszülők tragédiaként fogják fel a saját unokájuk érkezését, és pár nap gondolkodási időt adnak majd nekünk, hogy eldöntsük, mi legyen. Nekem nem volt mit eldöntenem, de a párom elbizonytalanodott. Mondtam neki, hogy én nem tudnám bántani a babánkat, és lelkileg sem tudnám túltenni magam azon, ha ezt mégis meg kellene tennem. Úgy döntöttünk, hogy megtartjuk. A szülei szerint ez hiba volt. Számomra pedig ekkor kezdődött a pokol. Szerelmes voltam. Krisztián 3-szor nyugtatott meg, hogy minden rendben lesz, s hogy megtartjuk a babát. Az anyukája azonban többször elmondta, hogy én nem is vagyok anyának való, és egyébként is. Ők más jövőt szántak Krisztiánnak. Határozottan állította, hogy a szívhang, amit hallottunk, csak hatáskeltés volt az orvos részéről, és a pocakomban fejlődő élet csak egy szövet darab, szinte semmi. Teljesen fölösleges ragaszkodni hozzá. Krisztián sajnos hitt neki. Így az anyukájának mindig sikerült lebeszélnie a nagybetűs férfit. A szememben már nem is volt olyan nagybetűs, már nem is volt olyan férfi. Amikor sikerült Krisztiánt véglegesen lebeszélnie a babáról, már csak a szüleim maradtak. Mindent elmondtam nekik, és ők biztosítottak, hogy mellettem állnak, és támogatni fognak mindenbe. Nagyon nehéz helyzetben kerültem. Nem akartam elveszíteni a szerelmemet, ezért megpróbáltam hatni rá, de sehogyan sem sikerült. Mónika már intézkedett. mindenhová kaptunk időpontot, ekkorra már lelkileg és fizikailag is összeroppantam. Gyáva voltam kiállni magunkért. Hagytam, hogy sodródjam tovább ezen az úton. Egy magánorvos fogadott soron kívül minket. Nem tudtam elmondani, hogy miért jöttünk, csak zokogtam. Se baj, mert a párom intézett mindent helyettem. Összetörve feküdtem a nőgyógyászati asztalon, miközben megállapították a terhességi kort. Ekkor már nagyon erős rosszul léteim voltak. Sem enni, sem aludni nem tudtam, a munkába pedig hasznavehetetlen voltam. A családsegítőbe is kaptunk időpontot. Zokogva, néma segélykéréssel bámultam a családsegítő hölgyre. Azt vártam, hogy valaki meglát, meghal, felkarol. A 3 nap gondolkodási idő alatt életem legnehezebb napjait éltem át. Mégis sikerült valahogy erőt vennem magamon, és egy kis ellenállást mutattam, amelyre Krisztián a következő mondattal reagált. Ha megtartod, elhagylak. Már egyáltalán nem is volt férfi számomra. Mégis szerettem. Ezért aláírtam a papírt. Nem esett meg a szíve rajtam, bár butaság volt erre várni. Lelkileg és fizikailag is kimerültem. Még a puszta lét is oly sok erőfeszítést igényelt. Volt egy utolsó próbálkozásom, amivel hatni próbáltam rá. Azt mondtam, hogy ha van bármiféle istenség, akkor nem fogok felkelni a műtőasztalról. Üres tekintettel nézett rám. Már nem a szerelme, hanem a legnagyobb probléma voltam a számára. Kezemben a csekk. Helyesen döntöttél. Nem fog fájni. Lelkileg annyit sem érzel, mint amikor a kutyád meghal. Semmi erőszak nincs ebben, mondta Krisztián. És ekkor valami megváltozott. Láttam magam, ahogyan ott fekszem, miután kitépték a szívem, mert igenis lehet ragaszkodni egy 8 hetes apró kis magzathoz, hiszen a szíve az enyémmel együtt dobogott, és már akkor az anyukája voltam. Nem élhetek az életem hátralévő részében lelki nyomorékként csak azért, mert nem így terveztük. Ekkor éreztem először, hogy ezt a babát senki nem bánthatja, és amíg erőm engedi, védelmezni fogom. Vállaltam a következményeket. Közöltem, hogy ennyi. Megtartom. Azt hiszem, 15 percbe sem telt, amíg összedobálta minden cuccomat, és 2 hónapos terhesen kidobott. De már nem kellett, ami eddig volt. Úgy éreztem, nincs szükségem senkire. Nem kell a boldognak hit jövő, nem kell a hazug szerelem. Egyetlen egyet akarok csak, a kis babámat. Azt a kis csöpséget, akinek oly gyönyörű dallamként dobogott a szíve a 7. héten. Ha ő az enyém, akkor semmi más nem kell. A terhesség alatt sokat vitatkoztunk Krisztiánnal. Kifejezte. Csak akkor akarja a picit, ha visszaköltözöm és bocsánatot kérek mindenkitől a kellemetlenségek miatt. Már nem engedtem, hogy irányítsanak, és nem mentem vissza. Dániel koraszülött volt. Vélhetőleg a sok stressz okán. De minden rendben volt, és most gyönyörű, egészséges, 8 hónapos kisfiú. A családom vett egy nagyobb lakást, hogy bőven legyen hely a babának, és külön szoba a későbbiekben is Daninak, ha továbbra is velük maradnánk. Nagyon szeretik, és minden nap úgy gyönyörködnek benne, mint a legelső pillanatban, amikor megszületett. Krisztián sokáig nem érdeklődött. Persze ez mostanra megváltozott. Úgy véli, hogy elszakítottam tőle a fiát. Ezért bíróságra járunk a láthatás miatt. Természetesen nem hajlandó feljönni a szüleim lakásába, csak akkor találkozunk, ha leviszem Danit sétálni. Összesen még 30 percet sem látta a fiát. Krisztián szülei nem érdeklődnek, és nem is jönnek. Soha egyetlen pillanatra sem bántam meg, hogy így döntöttem. Nagyon nehéz volt. Nem akarok hazudni. Pokolian nehéz volt végigcsinálni a 8 hónapot, és egyedül járni a vizsgálatokra. Látni, ahogyan Krisztián a közösségi oldalakon más nőknek bókol. De addigra már iszonyatosan erős volt a kötelék, a kis magzatés köztem. Most pedig itt van. Már senki sem érdekel, senkivel sem cserélnék. Sosem voltam ennyire boldog, ennyire erős, ennyire önálló és ennyire büszke. Sok kedvenc történetem van, a legkedvesebb talán mégis az, amikor hazajöttünk a kórházból, az első éjszaka, nagyon rosszul voltam, még a császármetszés és az altató nehezen múló hatása miatt. Mégsem tudtam aludni. Néztem a kisfiamat, és gyönyörködtem benne. Aztán mélységes bűntudatom támadt, hogy egyáltalán eljutottunk a család segítőbe, és már a csekket is megkaptuk. Elkezdtem sírni. Dani felébredt, és a picike kezecskéjével megfogta az ujjamat, amivel simogattam a kezét. Majd visszaaludt, mintha azt mondta volna, semmi baj, már itt vagyunk egymásnak. Persze azóta hihetetlenül okos nagyfiú lett, és minden napunk hatalmas boldogságba telik, főleg az esti fürdetések. Vízcseppek és buborékok repkednek mindenfelé, és a nevetése betölti az egész lakást. És egy József Ratzinger idézettel zárul ez a történet. Az ember annál inkább önmaga, minél inkább másért él. Csak azáltal éri el önmagát, hogy kilép önmagából. Csak valaki más által válik önmagává.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Szentképek és Szobrok című részt.

Gaius Sallustius Crispus, római történetíró, Krisztus előtt 86-tól 34-ig élt, egyik művében ezeket mondja. Gyakran hallottam, hogy Quintus Maximus, Publius Scipio, s városunk jelesei szokták volt mondani, hogy midőn őseik szobraira tekintenek, lelkük lángoló vágyra gyullad az erény a vitézség után. Nem az agyagnak van ekkora ható ereje, sem pedig az abból készült alapnak, hanem az általuk ábrázolt ősök viselt dolgainak az emlékezete az, ami fölgyújtja a lángot a férfiak keblében, s nem engedi előbb kialudni, míg vitézségükkel el nem érték azoknak hírnevét és dicsőségét. Így vagyunk mi, keresztények, a szentek képeinek és szobrainak tiszteletével. Ők hősök, vértanúk és hitvallók voltak.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Takó István plébános elmélkedését hallják, amely az első pinteki vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.
1: Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők, és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent. A jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket. Te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a hitben, a kitartásban, a szeretetben, a türelemben, az üldöztetésekben és a szenvedésekben, amelyek Antiókiában, Ikóniumban és Lisztában éltek, mi minden üldöztetést magamra vállaltam. De az Úr mindig kimentett, és az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban. A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek, tévúton járnak és tévútra vezetnek. Azonban tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyerekkorod óta ismered a Szentírást, ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. Minden írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a fedésre, az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen, és minden jóra kész legyen. Ez az Isten igéje. A felolvasott szakasznak az utolsó részét szoktuk általában olvasni, mert ezt írja elő az egyház, ugye, a Szentírással kapcsolatosan, hogy minden írás alkalmas és jó és erős, és igen, Szent Jeromos napján, ugye, a nagy Szentírás tudósnak a napján, de hát milyen szépeket ír itt Pál, illetve hát nehéz dolgokat, de megnyugodhatunk, mert az utolsó napokban vagyunk, hisz az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, és ilyen dolgokat sorol fel, minthogyha a mai világról beszélne, írja ezt ugye 2000 évvel ezelőtt. A drága szeretett Timóteusnak, az ő tanítványának, társának hihetetlen meghittség van közöttük. Timóteusnak az apja pogányanyja, zsidó keresztény, és az édesanyjától ismeri a Szentírás, bár ez nem jellemző abban az időben. Ugye a hölgyeknek nem volt azért ilyen előkelő helyük, hogy ide elől az első sorokba ülhessenek. Hát ez azért elképzelhetetlen volt, nemhogy még a Szentírás. Na de úgy látszik, hogy Timóteusnak szerencséje volt, de aztán a kereséget Szent Páltól nyeri el, és hát ő volt a legkedvesebb tanítvány a lelkipásztori levelek. Úgyhogy tessék olvasni ezeket a leveleket, nem hosszúak, amit Titusnak és Timóteusnak ír Pál. Efezusban lesz püspök ez a drága ember, és hát halálra kövezik a hagyomány szerint, és ebben is követi, ahogy mindenben követi az Urat, és Pállal együtt teszik ezt. Az Úr Jézus az ő mennybe menetelekor azt ígérte, hogy eljön az a nap, amikor ő megjelenik nagy hatalommal és dicsőségben. Nem úgy, mint karácsonykor történt, hogy aztán nem veszik észre csak a drága pásztorok, hanem annak akkor aztán lesz hangja, hogyha úgy tetszik, az ígérete szerint, és azért is, mert akkor minden világosságra derül, minden hazugságról, minden igazságtalanságról, akármilyen csendben élték is meg, amikor elveszi minden a jutalmát, a hazugság is, és a bűnök is, és Jézusnak beteljesednek az ígéretei, akik mindvégig ragaszkodtak hozzá, őket nyilván magához veszi az ő országába, ahol nincs többé gyász, fájdalom és szenvedés, a többiek pedig tudjuk, hogy mi lesz az ő ígért sorsuk. Oda, ahol Isten lesz minden, mindenekben, mindenben, ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Akit pedig visszautasították, hát az örökkivalóságon át nélküle kell létezniük. És az eléggé nehézkes. Tudjuk mi a saját életünkből, nem? Hogy milyen az, amikor a jó Isten nélkül vagyunk. Hát az nem jó. És ez a pokol maga, ugye, a Jóisten nélkül élni, a Jóisten nélküli létezésben. Pál Timóteusnak összefoglalja az ő tanításait, illetve az Úr Jézus tanításait foglalja össze, ezért jó olvasni, és egy ilyen szent gondoskodással, de egy bizalommal is, nagy bizalommal van. Tudom, hogy meg tudod csinálni, mondjuk ezt így. Tudom, hogy te jól fogod, mert minden adott ahhoz, hogy és a Jóisten kegyelme adott, hogy te kitartsál. És hát oda írja ezt a levelet, ahol hihetetlen sok tévtanító és téves tanítás próbálta megzavarni a tanítványokat, és hát egy kicsi félénk természetű arra következtethetnénk, hogy egy törékeny fizikumú gyermek volt ez a Timóteus fiatalember, és hát ez nyilván nem nagyon előny, ahogyha tekintéllyel kell fellépnie, és Pál apostol ebben a levelében bátorítja ezt a gyermeket. Nem mehet oda hozzá, mert börtönben van, és tudja azt, hogy ki fogják végezni, és biztosra veszi, hogy meg kell halnia, és ezért írja, hogy az én elköltözésem ideje egészen közel van, és már múlt időben beszél mindenről. És itt hangzik el, ugye, hogy a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, és nagyon-nagyon-nagyon, mondják ezt, öntudatos és biztos a dolgában Pál, hát miért ne lehetne. És arra kéri ezt a drága embert, hogy mindvégig tartsa meg azt, amit kapott, az örömhírt, az evangéliumot, a kapcsolatot az Úrral, és ne úgy tartsa meg, ugye, hogy ül rajta, mint a babérokon, hanem hogy tovább adja, és ne zavarja meg ez a sokféle tanítás, ami elhangzik, hogy maradjon meg. Néha elgondolkodunk, nem? Egy csomó minden hülyeséget lehet hallani, meg hallgatni, és még úgy el is csodálkozunk néha, hú, te, hát ez milyen ügyesek, és miért kellene? Készen árvár az igazság győzelmi koszorúja, amit majd megad az Úr, az igazságos bíró, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. Ilyeneket is ír, ugye, hogy egy nyeri el a koszorút, sokan futnak, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. És hát ilyen szemléletes, hogy milyen lesz az utolsó idő, amikor az Úr Jézus eljön, és azt is mondja, hogy föl kell készülni erre természetesen, és hogy milyennek kell lenniük azoknak, akik hisznek benne. Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Melyek ezek az utolsó napok, ugye? Ez mindig kérdés volt, már megkérdezik az Urat, hogy mikor lesz ez, ugye? Hogy amikor te eljön. A pünköstől számoljuk ezeket az utolsó napokat. Van is egy ilyen egyház, ugye? Hogy az utolsó napok Jézus Krisztus egyháza. Én láttam Szegeden az ő gyülekezeti termüket, nem tudom, egy nagyon szép, hívogató, kedves, gondozott épületben imádkoznak. És ezt nevezi a Szentírás, ugye, amiben most mi benne vagyunk, amiben benne élünk, ezt azért fontos tudatosítani, és hát, hogy mik jellemzik ezeket a napokat, két dolog különösen, az igazsággal való szembenállás, hogy van egy nagyon nagy ellenállás. Most közömbösség van inkább, nem, mint úgyhogy még nem vagyunk ott, akkor ezek szerint. Közömbösség van, de hát ez is egyfajta ellenállás. Na, szeretetlenségben biztos ott vagyunk. Amilyen szeretetlenek vagyunk, jöhet az Úr Jézus. Hogyha ez kellene legyen, de én azt gondolom, hogy mégiscsak minket kell várnia. Ugye 10 szűz kapcsán 5 okosak, 5 balgák, késik a vőlegény. Hát azért késik, mert mi még nem vagyunk teljesen készek. Nem bírják elviselni az igazságot, ilyeneket ír Pál. Ha valaki a szemünkbe mondja a hibáinkat, esetleg olyan dolgokkal illusztrálva, aminek ő szem és fültanúja volt, hát azt nehezen viseljük el. Vagy én legalábbis. És mit szoktunk mondani? Hát az a hülye. Igen, mert így kategorizáljuk az embereket. Aki jót mond rólunk, az jó ember, az egy jó ember. És aki megmondja az igazat, úgy az igazat, hát az... Ugye? És aki valakiről azt mondja, hogy balga, vége van annak. Úgyhogy vigyázni kell ezzel a dologgal, hogy hogy kategorizáljuk az embereket is az igazsággal kapcsolatosan. Nyilván nem biztos, hogy igaza van attól, mert elmarasztal, vagy ilyen-olyan dolgokat mond, de pont amiatt, hogy nekünk megvan az a szabadságunk, hogy engedjük, hogy a jó Isten értékelje minket, és a jó Istenben szeretnénk látni magunkat. Ugye? Szóval, hogy az igazság ellenállás és a szeretet nélküliség jellemzi ezeket a napokat, a gonoszság megnövekedik, és a szeretet sokakban meghidegül. A gonoszság megsokasodása miatt olvassuk, sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Hát ez milyen erős. A gonoszság megsokasodása miatt Máté 24-12, ha valaki szeretné követni. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet. Hát elfáradunk, nem? Ahogy sokasodik a gonosz, hát ti is, hát most már aztán legyen elég, nem? Gyerekekkel se bírjuk sokáig. Jó, oké, aranyosak, édesek, de aztán most már legyen elég a hülyeségből. Na, mégiscsak menjenek a játszótérre, és ott játszanak, és ne az iroda előtt, mert a papácsinak oda kell figyelni. Ma itt kiabáltak itt nekünk egész délután, de hát olyan aranyosak. Aztán megunták szerencsére, és nem kell. Szóval, hogy a gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet. Erre figyeljünk, ne. Hogy ez van, hogy kitart, a kitartás kérdése, hogy tényleg ez egy nagy probléma, nem? Tehát, hogy de jó van most már, aztán tényleg nem, ezt már nem tudjuk elviselni, nincs ilyen. És hogy Timóteus pont ebben nagy, és hogy ez az ő kapcsolatuk pont ebben erős, hogy ilyen kitartóak. És aztán ír egy hosszú listát, 19 dolgot sorolt fel, ahogy hallottátok, ezt fogja jellemezni mindenek előtt, hogy önmagukat és a pénzt szeretik. Ez itt rendben van, ezt kipipálhatjuk, ez azóta sincs másként sajnos, és az élvezeteket szeretik, és a Jóisten nem szeretik. Az Úr Jézus tanítására épül természetesen ez a figyelmeztetés. Az összes parancsolatot ebbe a kettőbe foglalja össze, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. A második pedig hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ezen függ az összes, erre épül az összes többi. Mondják, hogy vigyázni kell, mert szoktuk ezt erre kiélezni, hogy három parancsról van szó, nem, kettő van tulajdonképpen. Szeresd fele barátodat, és szeresd önmagadat. De itt az, hogy kettő, tehát a fele barát szeretete is, igen. Az biztos, hogy oda kell arra figyelni azért, hogy helyesen, hogy mondjuk ezt, hogy jó kapcsolatban legyél azért önmagaddal. Tehát, hogy azért ez nagyon fontos. Most nem arról van, nem az önmagunk szeretetéről van szó, de önmagunknak az elfogadása, a jó Istenben tudjuk elfogadni önmagunkat, nem azoknak az ítéletei kapcsán, vagy akik megmondják az igazat, úgymond, hanem a jó Istenben. Tehát, hogy a jó Istennel jó kapcsolatban legyünk, embertársainkkal, és önmagunkkal is jó kapcsolatban legyünk, ez nagyon-nagyon fontos. Tragédiák vannak ebből, hogy emberek nem tudják elfogadni magukat. Gondolom, az ördög ezt nagyon ki tudja használni, a gonoszt. Hihetetlen dolgokat osztanak meg sokszor, és hiába mondod neki, hogy te jó vagy, vagy hogy elfogad, hogy a Jóisten téged szeret, ha ő nem tudja valamiért elfogadni ezt, hogy ő, nem vagyunk angyalok persze, és nem vagyunk tökéletesek, és néha Jóisten megenged olyan dolgokat, hogy igen, nem vagyunk egyformák, meg igen, de hogy úgy vagyunk valamiért, a Jóisten így teremtett. Ez nem jelenti azt, hogy na jó, akkor hátradőlhetünk, és akkor úgy kell maradnunk. Tehát a Jóisten mindig a többre, ugye a jezsuitáknál ott van ez a mágis, hogy mindig a többre, mindig tovább kell menni. Ugye? Tehát, hogy nem mondhatom azt, hogy a gonoszság megsokasodása miatt akkor hagyjuk az egészet a fenébe, hanem mindig a többre vagyunk hívva. És hát nyilván fog hiányozni ez az utolsó időkben az Isten iránti átgondolt, megalapozott szeretet, és mindaz, ami ebből következne, az egymás iránti odaadó szeretet. Isten helyére ezek az emberek más isteneket tesznek, vagy önmagukat teszik általában, vagy a barátjukat, vagy a barátnőjüket, vagy a gyereküket teszik. És ilyenek vannak, a gőg, az elbizakodottság, sokféle formája keseríti az életünket, vagy az életüket, aztán nem is tekintik bűnnek az Isten káromlást, észre sem veszik ezek az emberek. És aztán ott van, ilyeneket mond az apostol, hogy szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, és kérlelhetetlenek lesznek, könyörtelenek, akiktől hiába kérsz bocsánatot, nem számíthatnak arra, hogy megbocsássanak nekik. Igen, olvastam a Mikósoknak, voltam az elit iskolában, a Balagáson, és az egyik elitben, mindegyik elit, csak hogy én ott. És akkor ott mondtam nekik, hogy a József Attilát idéztem, ő mondja egy helyen a tanításokban, hogy ne legyetek irgalmatlanok, és irgalmasok se legyetek. Úgy éljetek, hogy ne kelljen nektek irgalmazni. Értitek? Jó értelemben ezt pozitíve kell érteni, hogy ne szoruljunk rá, ne kelljen rá, persze rászorulunk az irgalomra, és hogy költői túlzás ez, mert hogy ezt nem lehet, de te úgy élj, hogy neked ne kelljen megbocsátani, ne kelljen, hanem te maradj meg irgalmasnak, szeretőnek, és ez, amiről az előbb beszéltem. Mértéktelenség, rágalmazás, féktelenség, és megy tovább a történet. És az a baj, testvérek, hogy ez befurakodik közénk. Ez most nem arról szól, hogy akkor ott kín, akik ott futkároznak, vagy nem tudom, mit csinálnak, hanem itt, az egyházba, a közösségeinkbe. És az, hogy a kegyesség látszatát még megőrzitek, de annak erejét megtagadjátok. És a kegyesség az egyfajta fordításban az istenfélelmet jelent, mert a jó Istenben tudunk igazán kegyeseknek lenni. Nem tökéletesek vagyunk, vannak bűneink, hibáink, de ha megérintett a jó Isten, akkor ő neki adunk igazat, őt keressük, az ő, ahogyan az Úr Jézus tette. Vannak, akiknél megvan ez a látszata, vannak, akiknél már az sincs, de annak erejét megtagadják. Akiknél a kegyesség látszata megvan, azok, akik tudják, hogy hogyan kellene, de egyáltalán nem úgy élnek. Ők azok, akik azonnal tudnak ítélkezni, ha másokról van szó, mások családjáról. Értitek? Akik azonnal tudnak ítélkezni, ha másokról van szó. De az életük a saját kisebb botlásain könnyen túlteszik magukat. Ők azok, akik a gyerekeiket elküldik hittanórára. De ha véletlenül valamelyik gyermekük megosztaná, hogy esetleg szeretne egy kicsit elkötelezettebben az Úr Jézussal együtt lenni, akkor már ilyen őrültséget ne csinálj, fiam, nehogy a pap legyél, hát hogy gondolod? Elment, valami bajod van? Ez nem vicc. Én tudok ilyet, hogy felhívott egy... Jó, nem hívott fel senki. A kegyesség látszatát ismerik, de annak az erejét, amikor ez összeköt egy embert az élő Istennel, azt nem ismerik. Igen. Beszélnek néha az imádkozásról, de az, hogy letérdeljenek, néha azt nem. Vagy az intézményekhez való ragaszkodásban, ugye ez néha olyan erős, hogy az intézményekhez hogy tudunk ragaszkodni. Ezt valahogy jól kellene. Van erre jó példa, hogy lehet az intézményekben, csak a lélekben lehet, ugye? Hogyha a lelket engedjük, hogy átfújja egy kicsit ezeket a megkövesedett intézményeinket. És látszatot ismerjük, de az erejét nem ismerjük a kegyességnek, az istenfélelemnek. És ettől ilyen kettős az életünk. És azért nem akarok ilyen közhelyeket mondani, hogy hétfőtől szombatig, így meg úgy, mert ezt tudjuk. Ez egy életveszélyes állapot. Örök életveszélyes. Mert ezt tesszük kockára, mert becsapjuk magunkat. Emlékeztek, az egyiket fölveszik, a másikat ott. Két asszony együtt őrül, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Igen. Nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába. Csak aki teljesíti atyám akaratát. Az a baj, hogy másokat is becsapunk ezzel. Nyilván önmagunkat, de másokat is. Azokat, akik vágynak, akik szeretnének. Mert hogy azt mondja, ja, ilyen nem akarok lenni. Ha ilyen, ezt kapjuk sokszor mi is, hogy elmondják, hogy igen. Tehát ezen is kell gondolkodnunk nekünk. De gyertek, ne csak mi papok gondolkodjunk, mert abból nem lesz jó. Már olyan értelemben nem, hogyha ezt csak mi magunk akarjuk, hanem együtt, hogy miért van az, hogy megbotránkoznak sokan, és azt mondják, akikben ott van a vágy, és akik szeretnének. A mi magatartásunk miatt, a mi gyengeség. A gyengeség az nem baj, mert a gyengeség az gyengeség. Hát nem vagyunk, senki nem jó, csak egyedül az Isten, hanem az, ahogyan ezzel elbánunk. És erre azt mondja Pál, mindezeket, ugye, amiket én is felsoroltam. Édesfiam, te legyél igazi, igazi, krisztusi legyél. Maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd a feladatokat, és töltsd be a te szolgálatodat. Hagyd a látszatokat, ami látszat, azt tedd félre, igazi legyél. Mit jelent ez az igazi? Az, hogy Krisztust engeded élni benned egyre hatalmasabban. És hogyha ilyen lesz, ha ez leszel, hogyha ezt meg tudod tenni, akkor tudsz igazán az Úr Jézusról tanúságot tenni. Kétszer is hangsúlyosan ott van ez a bekezdésben, hogy de te, ilyen a világ, ilyen az ember, ilyen az egyházban is sokszor, még a közösségünkbe is befurakodik ez a helyzet. Lehet jobbra-balra mutogatni, tehetnéd, ne tedd, hanem te, de te. Azok, akik így csinálják, istentelenek, vallásoskodók, mindenfélig, de te légy igazi benned, Jézus jelenjen meg ott az Efeszusban. Tegnap úrnapját ültük, és az ember ilyenkor elgondolkodik ezen, hogy ez is egy szép ünnep, szeretik az emberek a szertartását, de hogy tulajdonképpen ez a tanúságtevés, vagy az, hogy az Úr Jézus testét esszük, az ő vérét isszük, az miről szól? Ezt szoktuk, hogy nehogy méltatlanul vedd magadhoz. Jó, oké. És akkor mi lesz, ha magamhoz veszem? Nem méltatlanul. Büntelenül meggyónok és megáldozok. Persze, igen, de látszik-e rajtad, hogy te napi áldozó vagy úrnapi áldozó? Érted, hogy amit eszel, ez a nagy reklám, nem? Hogy az leszel, amit megeszel, ugye? Nem szabad enni hülyeségeket, csak valami, nem tudom, miket szabad enni. Mert az leszel, hát az leszel, hogyha magadhoz vetted őt, akkor ez mennyiben változtatja a te magatartásodat. Igen, Jézus növekedjen bennünk, mi pedig egyre kisebbedjünk, és akkor biztos, hogy erősek leszünk. Ne azt nézd, hogy fiatal vagy, hogy gyenge vagy, hogy megszólnak, megjegyzéseket tesznek, hanem Krisztust nézd, őt mutasd fel, őról a beszélj, ő szólaljon meg rajtad keresztül, a te mozdulataidban. És hát nyilván, hogyan lehetnék ilyen, kérdezhetne vissza Timoteus, hogy ragaszkodsz ahhoz, amit tanultál a Szentírásból már gyermekkorod óta. Te maradj meg abban, amit tanultál. Ne felejtsd el, hogy kitől tanultad. Timoteus lisztrai volt, és emlékeztek, ott van egy történet a Pállal, hogy ott Lisztrába halálra kövezik Pált, vagy azt hiszik, hogy halálra kövezték, és kiviszik a városból, és már halottnak nyilvánítják, és aztán fellocsolják, és a Jóisten újra életre kelti, feltámad tulajdonképpen, helyre jön. És ezt talán látta, ő végignézhette, mint gyermek. Amit most neked el kell szenvedned, biztos sok, de tudod, hogy az Úr Jézus többet szenvedett, érted? És én is már nagyon sokat szenvedtem, mondja Pál. És ne, ez nem ez a lényeg, hanem az, hogy benne bízzál, és ne ijedj meg a fenyegetésektől, a szenvedésektől, hanem a te lábad alatt ott van az a sziklaszilárd fundamentum, a te hited, amire építhetsz. És akkor nyilván a Bibliának a felmagasztalása következik. És ezzel kapcsolatosan nyilván az, hogy milyenek az Isten gyermekei. Olyanok, akik ismerik az Urat, olyanok, akik vele táplálkoznak az ő igéjén keresztül, és ahhoz igazítják az életüket, és ilyen kicsit furcsákká lesznek, ugye? Csodabogarak vagytok ti is, nehogy azt higgyétek, hogy tényleg egyre furcsábbak leszünk, mert egyre messzebb kerül a gondolkodásunk attól, ami a világban van, és ahogyan a világ gondolkodnak. Mert nem vagyunk hajlandóak gyűlölni senkit, még akkor is, hogyha minket gyűlölnek, még azok ellenségét sem. És szeretjük azokat, akik a mieink, a házastársunkat, a gyermekeinket, a szüleinket, és nem akarjuk őket megbotránkoztatni, megcsalni, és mégis boldogok vagyunk, és elégedettek, és nem akarjuk bálványozni a gyerekeinket, hanem igazán akarjuk szeretni őket, és ez sokszor nehéz, lehet, hogy több gyereket vállalnak, mint egyébként, és mégsem a gyerek van az életük középpontjába, és nem a maguk terveit akarják mindenáron megvalósítani, még a gyermekek életében sem, hanem a Teremtő Isten kérdezik, hogy mi a te terved, mit szeretnél. Nem féltékenyek Istenre, és hogyha megszeretik a gyerekeik az Urat, az Úr Jézust, akkor örülnek, és hogyha ilyeneket mondanának, hogy jobban szeretem az Urat, mint téged, akkor sem sértődnek meg ezen, mert tudják, hogy akkor jár jól a gyerek is, meg ők is, hogyha ezt a szeretetet a helyére teszik a szívükben, az Úrban. És nem sikeres embert akarnak faragni belőlük, hanem a Jóisten gyermekét, engedelmes emberré, és nem gazdaggá akarják tenni, és nem a munkakörülmények miatt panaszkodnak örökké, hanem igyekszenek elvégezni azt, ami rájuk bízatott, és a kapcsolataikat tekintve is a minőségre törekszenek. Ezért tűnik fel a krisztusiak élete az utolsó napokban, és ezért sugnak össze a hátuk mögött az emberek, hogy lehet így is élni, vajon hogy lehet így élni, és a tények azt mutatják, hogy igen, így még a jéghátán is, mert megvan a mértéktartás, a szeretet, és bár egyre nehezebb ezt megtartani, mégis csak valahol minket, őket igazol az idő, nem csak az idő, hanem az Úr is. Érdekes ez a lelki gondozás, amiben Timóteus részesíti Pál. Tessék elolvasni a Timóteushoz írt levelet, mert segít, azt mondja, fel a fejjel, gyerekek, lesz ez még rosszabb is. De tudnotok kell, hogy bár egyre nehezebb az Úrhoz tartozni, de ő majd megjelenik, akkor mindenki megbizonyosodhat arról, hogy érdemes volt, és már most érdemes, ugye? Azt is hallottuk, most nem olyan rég, hogy mi mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk. Már itt 100 annyit kap mindenki, és még az örök életet ráadásul. Szóval, hogy őhozzá kell ragaszkodnunk, őt mindig előre engednünk, és őt tisztelve, őt követve, őt képviselve úgy, hogy tényleg ez alakítson el. Ez erre hív ma este, ma éjszaka, hogy döntsük el, hogy miért többet, és ami ideig, óráig kellemesebbnek látszik, vagy amit majd az örök kivalóságban is igaz értékként találunk, ilyen értékeket bízott ránk, és ezekkel gazdagítsuk egymást, és ezeknek a gazdagsága teljesedik be majd oda át.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Takó István plébános elmélkedését hallották, amely az első pénteki vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája.

0: Szent Ferenc a megszólított ember, aki belép Isten szent egyházába. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése. Szent Ferenc, akinek halála 800. évfordulójára emlékezünk, nem sokkal megtérése után a város peremén álló, elhagyatott San Damiano temploma mellett halad, de nem megy el mellette, hanem megáll és betér. Ezzel a romos és gyülekező templomba belépéssel Szent Ferenc egy találkozásba kerül, melyben az Anyaszent Egyház szerzője, az Isten maga szólítja meg, és kezdődik egy olyan párbeszéd kettejük között, amelynek teljességébe a mennyei Jeruzsálembe Ferenc éppen a tranzitusával lépett be. Balázs atya emlékezése azt az utat tárja velünk, ahogy a ma embere megáll, és belép korunk épp úgy gyülerező templomaiba, és a nagy történet most is folytatódik, ha nem megyünk el mellette, hanem belépünk Isten házába, a szentélybe. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Nel cielo il crocifisso di San Damiano, in quella mano di Francesco Santo, un campanile che dietro il sole non riesco a guardare.
2: Krisztusban, kedves testvéreim! A megtérésben az új szövetség szerint a csúcspontot az jelenti, amikor valaki úgy tudja, hogy megszólítottak. Isten megszólított engem. Visszatérve a múlt hónapi elmélkedésre, azt olvassuk, hogy miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjába is megváltozik, egy napon San Damiano temploma mellett haladt el, amely akkoriban félig-meddig romokba evett, és egészen elhagyatottan állt, és a lélek ösztönzésére betért. És hogyha én mindig csak elmegyek a templom mellett, egy egész életemben, ott azért nagy baj van. Ezt onnét tudom, hogy ilyenekkel találkoztam, mint Mircea Eliade, ez a zseniális román antropológus, mindig idézem ezt a megjegyzését, hogy egy teljesen emberileg szinte lepusztult külvárosban, ahol a szakralitásnak, tehát hogy szent nap, meg szent hely a jele nincs, ilyen nincs, hogy vasárnap megünnep, legfeljebb egy-egy buli, semmi. Tehát nincs a térnek és az időnek egy kiugró, valahogy a világból kinyúló dimenziója. Ott is megvan az emberben, ha még ember maradt. És hát mondja, hogy például miért van az, lehet, hogy ezt a példát már én találtam ki, hogy mondjuk egy fiatal pár 3 éve együtt jár, most már elkötelezik egymásnak magukat, sőt, megtartották mondjuk az esküvőt, és azt mondják, hogy menjünk vissza abba a városba, és abba a parkba, ahol mi először találkoztunk, mert egy hosszú pad végén te ott ültél, nem is vettelek nagyon észre, én pedig odaültem a másik végére. Bocsánat, miért kell visszamenni idő, és miért oda? És Szőnyinek emlékszem egy képére, a magiszterünk mindig elvitt minket Szőnyinek a nőtermébe megnézni is. Ott volt egy kis film, és láttuk azt a képet, ahogy a megfest, illetve már az a kép ott is volt, egy kert, és ott van egy pad, és a padból jön a világosság. Ott ültek. Tehát ez az állatok a soha nem történik meg. Soha. Vagy ott van Michel Onfray. Nagyon sokszor meghallgatom ezt. Azt mondja, ő ateista katolikus, francia gondolkodó. Azt mondja, beszélgette egy domonkos barátjával, hogy hát egyszer azt mondta, én is szeretnék hinni, de nem tudok. Azt egy másik kontextusban mondja, hogy néha Párizsba betérek egy templomba, de azt szeretném, hogy senki ne legyen ott. És abban a csendben érzek valami szakralitást. Mi ez? Hát azt mondja, ha sokan vannak, misában, akkor a latinra szeretek bemenni. És ez nem propaganda a latin mise mellett, mert ő mit keres? Ne szólj hozzám, ember! Meg egy kicsit agresszívnek tartaná, hogy azt mondja, hogy na most valljátok meg a hiteteket. Hanem mind Isten felé van fordulva, mint a csönd lenne a templomba. És ez a domokos barátja valahogy nem merte ezt tovább kérdezni, hogy de mi ez a sugárzás? Aquilói Szent Tamás azt mondja, hogy a templom előcsarnokába enged be a zsidót is és a mohamedánt is. Sümegen volt egy mohamedán fiatalember, udvarolhatott valakinek, meghalt, úgy tudom. Mindig bejött hátul a kórus előtt, előre nem is mert menni. És beszélgettem, és azt mondta, hogy Balázs atya, ez nekem ez a szent hely. Nem tudok hova menni. Tehát nem elment mellette, hanem bement. Akkoriban félig meddig romokba hevert ez az egyház. Az egyház. Hát melyik? Hát ez a kőegyház, meg az is, amelyet a hitvallásban megvallunk. Milyen megdöbbentő. Az egyház az, amelyik arra a hitvallásra épülő, te vagy Krisztus az élő Isten fia. Az az egyház a világ végéig fennmarad, mert az az emberélet fiú Istenben kapaszkodik bele. Nem. Bele van kapaszkodva, az a lényege. És attól még érheti romlás itt-ott meg csoportokat. És ez az, ami megdöbbentett, hogy nem csak egyoldalúan örökké való, a változó időben Krisztus egyháza a világ végéig fennmarad, ugyanúgy, mint Krisztus, ő ugyanaz tegnap ma is mindörökké, hanem aki belekapaszkodik, abba is kapaszkodik bele az egyház. Tehát azzal a hittel, amelyel Péter kimondja, hogy te vagy az élő Isten fia, most a Szentlélek szól belőled, mondja Jézus. Tehát a megkeresztelt és hívő ember, aki Krisztus testébe hisz, az ugyanazzal az erővel tartja fenn az egyházat, mint Krisztus. Erre soha nem gondoltam. Ez az év félelmetes. És igazolva van, azt mondja az Úr Jézus, hogy az ember fia eljön, az nem kérdés. Tehát a világ végén eljövök. Csak az a kérdés, hogy talál-e hitet a földön. Ha az egyház megszűnne, nem jön el. Mi lenne akkor? Egy nyitott történelem, aminek végképp nincs semmi, és nem is lehet semmi célja. Tehát ez a megdöbbentő, hogy Krisztus titokzatos testét, az egyházat, a benne hívő, és így a Isten gyermekévé lett hívő, az ugyanúgy Isten gyermeke, mint akiben ő Isten gyermeke. Ez egyébként a szűzanyát is érinti, hogy szeplőtelen fogantatás. Tehát az Atya Isten azért azt a fényűzést nem vonta meg Jézustól, hogyha emberré leszel, az édes anyád szívén keresztül ugyanaz a Szentlélek árad feléd. Az én szeretete. Jézus bemutatása a templomban. Az első szülött fiút is kell adni az Istennek. De hát használni kell a törzsnek, azért adunk valami áldozatot, az miánk lesz. És ez a pici kis szertartás azt mondja, hogy és el is mondtam, menj el, atyám, a te szent fiad a megtestesülés óta nem csak a tiéd, ugyanúgy a miénk, mert a Szentlélekből fogadtad. És az emberiséget sose veti le. Aki Jézus igaz identitását nem ismeri, szent háromságos életét és a megtestesülést, annak az egyház fogalma annyira sérült, hogy az egyházban élő, de Krisztussal szakítottak és bűnösen élők bűnei kisodorják onnét. Érdekes, hogy a szenteknek a példája szentsége sem tart meg bennünket, az csak tanúságtevés. Az nagyon fontos, hogy felismerjék az egyházat, de nem az ő mifelénk nyújtott tanúságtétele tartja fenn az egyház, hanem az ő Krisztus szeretete. Krisztus szeretet ők tartja fenn. Ez egy nagyon nagy misztérium. Az egyház mély valóságát nem érinti sokaknak a botrányos bűne, de azoknak a botrányos bűne az tényleg botrányos, az nem olyan, mintha egy hitetlen vétkezik. Legfeljebb rettenetesen elfedi, hitelteleníti, eltorzítja a bűnös hívek és papok botrányos élete. Érdekes módon azokat, akik a mély valóságát meglátták az egyháznak, azokat nem löki ki az egyházból. Ferencnek az egyháza, az a század tele volt romlással. Tehát ahogyan kinézett az a kis templom, nagyjából úgy nézett ki az egyház is, és ragyogó szentek is voltak benne. De annak ellenére a szentek és a vértanú, bár rendkívüli vonzát gyakorolnak a hívekre, nem azok tanúságtétele tartja meg az egyházat, hanem a bennük levő szent lelkes szeretet Isten iránt. De azért van valami hasonló az emberiség életében is. Az emberiség Istenhez tartozott, és megadta az embereknek az Isten fiúságot a teremtéskor. Na most az ember elszakadt Istentől, az Isten nem szakadt el az embertől. Tehát az elszakadt emberiségnek is van egyfajta szentsége. Az, hogy az Isten ugyanúgy szereti, de el fog veszni, ha ő nem keresi, és nem válaszol erre a szeretetre. Tehát akkor egy taknyában, vizeletében, ott fekvő, véresen összevert, gonosztevő az árokpartján, aki gyilk volt, meg mindenkit letarolt, vigyázzunk, az jobban az Isten képmása, mint a legszebb állat a maga ártatlanságában. Mert személy. Ezért nem mondhatom azt, hogy annyi ember bántott, hát engem nem mondjuk, de van, aki annyit sérült, a gulág, a Auschwitz, stb. Utálom az egész emberiséget, és kilépek. Hová lép ki? A holdra? Az emberiségnek is van egy szentsége, de az menthetetlen. Az egyház menti, meg ezért katolikus, ezért egyetemes. Ezt nem értik meg, hogy az emberiségnek a megmentése. Miért mondom ezeket? Azért, mert ha valaki kilép az egyházból, mert egy helyi egyház roskadozik, romokba ever, akkor ugyanezzel a logikával miért nem lép ki az emberiségből? Hova léphet ki ismétlen? Nagyon érdekes volt, mindig emlékeztem, hogy az első vatikáni zsinat után hatalmas megújulás volt azért. Szenteket is termelt ki. De azért mindig vita volt az, hogy hát ez se jó az egyházba, az se jó. Mindent meg kell reformálni. És egy ilyen beszélgető csoportba Daniel Robsont meghívták, egy nagy tudós jezsuita, aki az egyház történelmel foglalkozott, végül észrevették, hogy nem is kérdezték meg. Hát megkérdezték, hogy hát akkor, atya, hát hogy van ez? Mióta van ilyen állapotban az egyház? Szóval pünkös másnapja óta. Csak néző szempont, hogy most épül-e, vagy romlik. És nem tudjátok, hogy ti vagytok Isten temploma? Régen úgy nevezték a templomot, hogy Szent Egyház. Bizony. Még a gyerekkoromban is, emlékszem, egy asszony nevettem is, szólt a buszsofőrnek, mert a Siha Gárdi volt, hogy Gyuri, Szekszárdon az új Szentegyháznál is állj meg. Az az újvárosi templom volt. A Szentegyház. Tehát Ferenc nem csak elment, hanem isteni sugallata bement ebbe a romos egyházba, mert ez volt ott. És azért nem alapított új egyházat, mert ez nem lenne egyház. És nem megreformálni kell, hanem megtérni. Nem azt kell kérdezni, milyen állapotban van az egyház, hanem milyen állapotban van bennem az egyház. Ez Ferencnek egy olyan zsenialitása, amely mindenkorra szól. Egy félelmetes zsenialitás. Az, hogy építeni kezdte ezt a templomot, mert azért ez is nagyon Szent Ferenci, nagyon Ferencesnek kéne lenni. Amit már megértettem, azt csináljam meg. Ha azt mondja az Úr, hogy építsd ezt a templomot, majd erről elmékedünk a jövő hónapba, hát akkor köveket kordul és épít. És ő valamiféle kis tömbüves szakmát tanult akkor, amikor lerombolták a Rocca Maggiore-t, a feudális úrnak a várát, és abból körülkerítették Assisit, hogy most egy testvériség alakul. Konfraternitás. Itt már nincs aláfelé rendelés. Itt maga a testvériség valósul, meg erről ábrándozott egy világ, és nem kellett várni pár évet, már csak azok birtokolták a hatalmat, akiné volt a pénz, sőt, még a hercegek ruháit és szokásait is megirigyelték, meg magukra vették. Tehát azok a szökös szegények, akik beáradtak ebbe a testvéri közösségbe, azok csalódtak. Itt van a zsenialitás. Ferenc nem hagyta kihűlni egy kornak a vágyát, egy testvéri világ iránt, és magába találkoztatta az evangéliummal. Erre mondta, hogy én megtettem magad, mi ti most a 21. században tegyétek meg a magatokét. Nem ugyanazt, de ugyanígy. Az egyház, aki bennem van, az emberi lélek, mint kis egyház. És hát ebben az egyházban, ahova isteni sugallatra belépett, nem ment el mellette. Azért annyi praktikus dolog is következne ebből, és erre kevesek a predikációk. A megbeszélés is csak azután következhetne, hogyha nagyon utána csendben maradnánk, hogy például nyitva kell, hogy legyen minden templom, legyen egy előcsarnok, ami legyen lezárva. És gyerekkorunkban hányszor mondta az Esperes úr, hogy menjetek be egy pillanatra, imádkozzatok, nem pedig elmegyek a templom mellett. És persze isteni sugallatra belépett. Na most, hogyha Ferenc nem lép be, akkor nincs Szent Ferenc. És nincs Szent Ferenc rendje. És nem újul meg a 13. század. Hát nem azon múlik a világ sorsa, hogy milliárdokat fegyverkeznek minden, az csak tragédia. Meg nagy megváltó tervek vannak, meg hatalmasok tudnak nagyot tenni. Isten az abszolút picit választja ki, ha az a kicsi, az átengedi magát neki. Valami csodálatos. Igen, Ferenc csupán csak bement az egyházba? Nem. Majd a következő hónapban arról elmékedünk, hogy nem csak bement, hanem bement imádkozni. De olyan is előfordul, hogy bemegy valaki, és megváltozik az élete. Frosszár, André Frosszár, létezik Isten, találkoztam vele. Majd ezzel kezdjük a következő hónapban. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt, jön neked Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra,
1: amen. Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bűnök közéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, illanodnak.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Hűhöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, vigyázzatokra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlé Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aminbe fölvett.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

0: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: mindkéten kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltózzunk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője,

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon Szent Fiad Jézus Krisztus nevében.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akkor legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övé a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsitessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonoknál.
1: Sebessén Imelda,
2: András Juhanna,
3: Böződi Adrien,
4: Bodor Barbara.
0: És Ferenc Emese köszönti önöket. A Bárka című műsorunkat hallják, hiszen második csütörtök van, hisz felváltva vagy egy másik műsorral. Hogy vagytok ma este, lányok?
2: Istenem, ez elárult mindent? Hát én személy szerint kikészülve, pedig a szessziónak az első hete van, úgyhogy nem tudom, kicsit olyan, demotiválatlan voltam, vagyok, és nehezen megy a tanulás, nem tudom miért, eddig nem voltak nehézségeim, amíg tanultam iskolában és egyetemen, úgyhogy most ilyen, nem tudom, kisebb krízisben vagyok, de amúgy jó, örvendek, hogy itt lehetek.
3: Pont mielőtt elindultunk, mondtam a szobatársaimnak, hogy én ki vagyok készülve. Fizikailag rosszul vagyok. És kérdezték, hogy hát akkor miért jössz? És mondtam, hogy hát itt mindig feltöltődök, úgyhogy ide eljövök, hogy hát a fizikailag is egy kicsit jobban leszek, de amúgy jól vagyok azért, mert van egy ilyen naptárom, amiben egy X-elem ki, amikor egy nap lejárt a szesszióból, tudjátok.
2: Mint
0: azt
2: a börtönben?
3: Igen, nem az életem, a szesszióból. Igen, mint a börtönben úgy ki van aggatva, és akkor tudjátok, minden este, amikor egy nap lejár, akkor X-elem azt a napot, és már 4 napot kix-elhettem rajta.
0: Ez fájdalmas.
3: Igen, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, hogy már a 4. napot kiikszelhettem, és ezen kívül amúgy én is ilyen hihetetlenül motivált vagyok, olyan, mint hogyha most jöttünk volna haza az katonaságból, úgy érzem magam. Nem tudom, hogy az milyen, de hát kb. Gondolom ilyen lehet, úgyhogy így vagyok, igen, köszönöm.
4: Én most nagyon jól vagyok, mert óriásit aludtam, amielőtt ide nem jöttem. Reggel úgy keltem fel, hogy lesz egy vizsgám délután 5-ös, utána majd egy nagyot sétálok, kiülök egy padra, sütetem magam. Igen, csak nem néztem meg az időjárást, hogy délután esni fog, és mire kijöttem a vizsgáról, zuhogott az eső. Ültem egy fél órát a gangon, és így vártam, hogy álljon el, nem állt el, és akkor csalódottságomba bementem, lefeküdtem, és 8:30-kor keltem fel, de olyan...
3: Jó, meg basszútat hallom.
4: Igen, haragudjon rám az eső, velem nem tol ki, de olyan jót aludtam, olyan, nem tudom, hogy felkeltem, és nagyon pihentnek éreztem magam, szóval én most jól vagyok.
0: Szerintem az esőben sem nagy időben lehet a legjobbat aludni. Én legalábbis akkor tudtam mindig.
3: Amúgy már jött egy figyelmeztető, hogy holnap 10-ig ilyen idő lesz, úgyhogy...
0: 2 is jött.
3: Igen. Úgyhogy holnap 10-ig aludjunk.
1: De én is jól vagyok, kicsit fáradt vagyok, és azt éreztem a héten, hogy nagyon szeretnék többet mozogni, vagy így ebben a jó időben, ami pont nem ma van, de hogy úgy többet kint lenni, vagy többet élvezni ezt a nyári időt. Nekem már lejárt a szesszió, de azért még vannak teendők, és úgy azt éreztem, hogy azok a héten inkább hangsúlyosak voltak. Úgyhogy így kicsit érzem azt, hogy így hiányoznak ezek az én idők, főleg a mozgás terén. De másképp jól vagyok.
3: És te hogy vagy?
0: Te voltál, Johanna?
3: Igen.
4: Ő kezdte.
0: Ja, nem voltam közben. Ja, én nagyon fáradt vagyok, és nagyon elegem van, és én nem tudom milyen állapotban, ilyen kicsit kivonulnék a világból. Néha, de na, kellek ilyen periódusok is. Jó, a mai témánk a következő, illetve kérdésünk. Mi készteti az embert a bűnbánatra? Nézzük, mit ír róla a katolikus egyházi ifjúsági katekizmusa. A személyes bűn belátásából ered a vágy, hogy megjavuljunk, ezt nevezzük bűnbánatnak. Bánatot érzünk, ha látjuk az ellentmondást Isten szeretete és a mi bűneink között. Ekkor fájdalom tölt el bűneink miatt. Elhatározzuk, hogy megváltoztatjuk életünket, és minden reményünket Isten segítségébe helyezzük. A bűn realitását gyakran elfojtják. Sokan még azt is gondolják, hogy a bűntudat ellen egyszerűen pszichológiai úton kellene tenni valamit. Az igazi bűntudat fontos. Az történik itt is, mint az autóban. Ha a sebességmérő egy adott sebesség túllépését mutatja, nem a sebességmérő vétkes, hanem a vezető. Minél közelebb jutunk Istenhez, aki a teljes világosság, annál jobban megmutatkoznak árnyoldalaink. Isten azonban nem olyan fény, amelyik éget, hanem olyan, amelyik gyógyít. Ezért késztet minket a bánat arra, hogy a fényre menjünk, és ott teljesen meggyógyuljunk. És van egy nagyon frappáns idézet itt, amit ma felfedeztem egy osztrák írónőtől, és így szól: mi a bánat? Nagy szomorúság amiatt, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Olyan jó ez a nagyon egyszerű, de annyira frappáns mondat, szerintem olyan szépen összefoglalja. Na, mi késztet benneteket személyesen a bűnbánatra? Akkor kezdjük itt.
3: Hát kicsit lehet, hogy visszacsatolnék a múlt csütörtöki témánk volt ez, azt hiszem, vagy hogy a múlt csütörtökön, akik hallgattak, azok emlékezhetnek, hogy arról beszélgetünk, hogy mikor kell bocsánatot kérni. És talán ide tudok akkor egy kicsit kapcsolódni, hogy akkor érzek bűnbánatot, ha hibáztam. És ez amúgy nagyon klisé, szóval, hogy nem tudom, egyértelmű, hogy az ember akkor érez bűntudatot, hogyha hibázik, viszont akkor ide jön egy kicsit az a kérdés is, hogy mindig, mikor bűnbánatot, vagy mikor bűntudatot érzek, akkor meg is bánom, vagy értitek, hogy bocsánatot is kérek mindig, amikor érzem, hogy hibáztam, vagy nem tudom, így ez a kérdés is feljön bennem ennek kapcsán.
1: Én a katekizmusnak ahhoz a feléhez kapcsolódnék, ahol összefoglalta, hogy ha Isten útján szeretnénk járni, akkor érezzük még inkább a bűntudatot. És valahogy így ehhez kapcsolódnék, mert annyira egy megfoghatatlan téma legalábbis az én fejemben, hogy igen, nekem annak a fényében jelenik meg a bűntudat, ami szembe megy az én értékeimmel, vagy a jó Istennel való kapcsolatomból, így muszáj, hogy kiszoruljon, vagy hogy nem fér egyáltalán bele, de az, hogy nekem ebbe ne férjen bele ebbe a keretbe, vagy szembe menjen az értékeimmel, ahhoz először kell legyenek értékeim, vagy kell legyen szeretet a jó Isten felé, és minél mélyebb vágy, hogy megismerjem őt egyre jobban és jobban. És ahogy őt megismerem, annál inkább megismerem azt, hogy mi ez, ami nem a helyes.
2: Én is Imeldához tudnék amúgy kapcsolódni, ami nekem még eszembe jutott, hogy nyilván egyrészt ugye amiatt tudok bűntudatot érezni, amit én nem tartok helyesnek, tehát hogy itt is ugye, hogy bejön az értékrendszer, másrészt amiről felismerem, hogy nem helyes, mert ennek is nem tudom, megvan, nevezzük így talán, hogy a veszélye, hogy nem ismered fel, vagy hogy te azt esetleg nem tartod annak, de tulajdonképpen hát most az egyház tekintetében az így is úgy is bűnnek számít, szóval az amúgy érdekes, nekem valahogy mindig, vagy legalábbis ez fogalmazódott meg bennem, amíg hallgattalak titeket, hogy amikor így benned van, vagy legalábbis bennem van ez a jóra való törekvés, vagy hogy ez a vágy, főleg úgy, hogy hát igen, hogy próbálsz, hogy te Imelda megfogalmaztad a jó Istennek az útján járni, hát egyre inkább szembesülsz azzal, hogy mi az, amit nem jól csinálsz, de hogy ugye ezt úgy valahogy ellensúlyozza mégis ez a vágy, hogy igen, szeretnék javítani, igen, sokszor elesek, és pont ahogy ez a fény, ahogy írt a katekizmus is, ahogy megvilágítja ezeket a hibákat, úgy nem tudom, számomra egy ilyen automatikus folyamatként lép életbe a bűntudat.
3: Én így közben azon gondolkodtam, hogy nekem, nem tudom, így nagyon sokáig ez a bűnbánat egy ilyen nagyon tág fogalom volt, vagy úgy tudjátok, inkább akár ilyen liturgikus tevékenységnek tudtam be, hogy akkor igen, a miséken, amikor ahhoz a részhez érünk, akkor bűnbánat van, vagy a gyónásnál bűnbánat van,
4: És nagyon érdekes, hogy ugye a saját életemben egyre inkább tudatosítom azt, hogy voltak éppen például ez így a napnak az ilyen kísérő mozzanata, vagy nem tudom, egy kicsit ilyen önreflexiós, hogy nagyon sokszor észreveszem magamon napközben is, hogy azon kívül, hogy vannak tipikusan olyan részei a napnak, amikor igyekszem arra törekedni, hogy időt szálljak arra, hogy akkor most számba vegyem, hogy mit is tettem, hogy is tettem, de hogy sokszor már ilyen önreflexíven rögtön a tett után érzem azt, hogy ez most nem jó, és már akkor így néha, ha futtában is, de hogy odafordulok a Jóisten fele, és azt mondom, hogy ez bocsáss meg, mert ezt most tudom, hogy nem jól tettem, vagy ez most nem egy jó megszólalás volt. És ehhez szerintem is inkább az kell, hogy tisztában lenni azzal, hogy kinek mi az, ami már a bűn kategóriába tartozik, meg ami már a saját úgy érzi, hogy Isten kapcsolatát, vagy emberekkel való kapcsolatát rombolja.
0: Szerintetek a mai világ segíti, vagy inkább akadályozza a bűnbánat kialakulását?
2: Szerintem akadályozza amúgy, mert úgy gondolom, hogy nagyon felhígult annak a fogalma, hogy mi az, amit jónak és rossznak tartunk. És itt ebbe beletartozik így akár az erkölcs része is, de hogy most már minden, nem tudom, az az érzésem, hogy relatív kezd lenni, és mindent ez a mondat mögé tűzkolunk be, hát hogyha te ezt jónak érzed, és hogyha te ezt jónak tartod, akkor csináld, és hogyha ezt úgy érzed, hogy neked ez jó, és hogy a személyes fejlődésedet előmozdítja, akkor csináld, de szerintem vannak olyan dolgok, amik embertől vagy véleménytől függetlenül általánosokban ki lehet mondani arról, hogy ez helytelen, vagy hogy nem is az, hogy helytelen, tehát hogy ez akár morális szempontból sem állja meg a helyét, szóval van, ami igen, és van, ami nem, és szerintem ennek a határait kezdik egyre inkább elmosni, és nem tudom, felnagyítani ezeket.
3: Hát meg amúgy tudok ehhez kapcsolódni olyan szempontból is, hogy most már nincsenek is ilyen, most régebb voltak sokkal élesebben kiemelkedő társadalmilag közösen elfogadott rossz cselekedetek, amiket, hogyha valaki megcsinált, az szégyen volt. És szerintem ezeket vissza kéne hozni.
2: A szégyen érzetet.
3: Nem azt mondom, hogy nem a büntetést, hanem magát azt, hogy ez, amit mondtál te is, Johanna, hogy így most már így mindent elfogadunk, vagy így minden oké. Nem oké. Nem oké az, hogy nem tudom, most mi olyant mondjak, ami...
2: Nem oké szerintem az, hogy a nagyobb cél érdekében teszel kisebb rosszakat, vagy hogy...
3: Hát igen, akár. Például, de valami konkrétumot akartam mondani, nem jut eszembe épp semmi. De mindegy, az a lényeg, hogy vissza kéne hozni olyan dolgot, amiktől igenis érezne szégyent az, aki megcsinálja. Nem az van, hogy jaj, hát ezt igazából elfogadható, meg igazából, hogyha tényleg ez, amit mondtál, hogy
2: ő jaj, tudja.
3: Hogyha te tudod, ha neked ez jó, akkor... Na, igen. Úgyhogy ebben tudok kapcsolódni.
1: Szerintem is inkább akadályozza, vagy gátolja ez a mai világunkban, vagy így én is ehhez kapcsolódnék, hogy valahogy már ez a bűnfogalma ilyen magánügylet, vagy így mindenki a személyes életterében él, és valamilyen szinten ez normális, vagy nem ezt akarom kiemelni, csak hogy így már nem is lehet ítélkezni, és nem is ítélkezni, hanem így nem is lehet úgy véleményt formálni, mint tényleg ezelőtt, vagy nem lehet olyan éles határokat húzni, nem lehet olyan tisztán kimondani mindent, mert ahogy fogalmaztál, Johanna, hogy minden olyan relatív kezdett lenni, vagy minden olyan elfogadott, és talán ez így valamilyen képpen így a saját kis szabályainkat is elmossa, vagy akár a vallási szabályainkat is egy kicsit átkeretezi, át tudja értelmezni. Úgyhogy igen, inkább akadályozza.
4: Uh-huh. nekem is ez fogalmazott meg, hogy akadályoz a holott egyébként, hogyha azt nézem, hogy mondjuk keresztény fiatalként sokkal, szerintem sokkal több lehetőségem van arra, hogy egyébként találkozzak azokkal a dolgokkal, amik mondjuk bűnbánatra tudnának késztetni, vagy hogy most már több ilyen olvasmány van, mint mondjuk, nem tudom, mondom én a szüleim korosztályában, vagy több olyan alkalom, nem tudom, ilyen közösségi alkalmak, ahol egyébként ezzel tudunk találkozni, de hogy a nagy társadalmi téren ott egyértelműen szerintem is olyan dolgok normalizálódtak, amik úgy azt gátolják, hogy akkor kicsit magamba szálljak, és szerintem nagyon sokszor dobálozunk azokkal a szavakkal, hogy sőt, egyre többször, hogy hát végül is nem nézhetem azt mindig, hogy másoknak mi a jó. Az a fontos, hogy nekem jó legyen, és hogyha nekem jó, akkor meg engem mit érdekel, hogy a körülöttem lévőknek jó-e, és hogy ezek úgy annyira normálvá kezdenek válni, hogy elfeledkezünk arról, hogy egyébként néha mi lenne abban a helyzetben. Egyrészt a helyes is, meg hogy úgy önreflexiót tartani, kicsit magunkba nézni néha.
0: Elég-e sajnálni valamit, vagy a bűnbánathoz változás is szükséges? Változás nélkül van bűnbánat szerintetek?
4: Szerintem nincs, vagy legalább a próba. Ha esetleg nem is jutok el oda, hogy konkrétan történjen valami változás, de legalább próbáljam meg, vagy tegyek meg érte mindent, hogy változzak, mert ez is egy kicsit szerintem olyan, hogy könnyű azzal a szóval dobálózni, hogy sajnálom, de addig nem tudom átélni mondjuk a bűnömnek a súlyát például, vagy a tettemnek a súlyát, amíg nem próbálok meg rajta változtatni. Úgyhogy szerintem el kell indulni a változás útján ahhoz, hogy tényleges bűnbánatról lehessen szó.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy így ezzel a sajnálom szóval, meg ezzel a sajnálkozással elindulva, hogy van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen, jó, nevezzük trendnek, de egy ilyen jelenség mindegy, hogy összetörsz egy tányért, és utána bocsánatot kérsz tőle.
0: És igazából, a tányértól?
2: Igen, miután összetörted. És ez most képlet, most a tányér lehet a metaforája egy ember lelkének, vagy nem tudom, egy szituációban, amiben beleálltál annék, vagy hogy amit elrontottál akár. És hogy most szerintem, jó, nyilván a tányér nem lesz ugyanolyan, miután összeragasztod, de hogy most csak az, hogy én sajnálkozok fölött, az nem fog semmit változtatni, vagy hogy szerintem a tettek támasztják alá azt, hogy te igenis tartottál önreflexiót, beláttad azt, hogy az, amit tettél, az nem volt helyén való, és szeretnél változtatni. Szerintem tettek nélkül igazából csak sopánkodunk és sápítozunk, hogy jaj, de rossz, jaj, bocsi, de igazából nem gondolod, vagy nincsen súlya.
3: Az elején, amikor az első kérdésnél próbáltam, nem tudom, erre egy kicsit így már előre reflektálni, vagy nem tudom, így feljött bennem az, amikor azt mondtam, hogy jó, oké, hogy mondjuk felismerjük, hogy hibáztunk, de kérünk-e bocsánatot, vagy azt mondjuk, hogy jaj, hát hibáztam, hát most azért, de hogy hát ez van, én is hibázhatok, hát pont. De hogy igen, ez az, amit most Johanna is mondott, hogy jó, de hogy van-e utána változás, vagy mondjuk, hogyha fel is ismertem, hogy hibáztam, tudok-e bocsánatot kérni, vagy be tudom-e látni azt, hogy változnom kell, vagy tudjátok, ilyenekre gondolok.
1: Mondjuk, nekem jutottak eszembe olyan történetek, amikor már azt is látom, hogyha valaki elkezd sajnálkozni, az is már egy nulladik lépés, vagy bizonyos helyzetekben már az is jobb, mint a semmi. Úgyhogy szerintem a sajnálkozás az már valahol lehet egy érzésnek, vagy egy bűnbánatnak a felindító lépése. De nyilván, ami bánt engem, vagy ami zavar engem, azt úgy próbálom megváltoztatni, vagy próbálok fejlődni benne, változtatni benne.
0: Szerintetek mi az első lépés a bűnbánattól az újrakezdésig? vagy akármilyen lépései vannak, hanem csak egy.
4: Szerintem letenni azt, vagy megpróbálni hátrahagyni azt, amiért azt tettem, és itt talán kicsit néha mélyebbre kell ásni pusztán annál, hogy felismerem, hanem hogy annak az okát megnézni, hogy amit tettem, az például, vagy az a szó, amit kimondtam, azt miért mondtam ki, bennem miért az jött fel, és hogy hogy tudom azt első körbe letenni. És én itt nagyon sokszor szoktam ilyeneket alkalmazni, vagy szerintem ezek például egy ilyen első lépésnek, hogy szimbolikusan azt a dolgot valahogy elengedni, amit akár kiírni magamból, és akkor hátrahagyni, és megfogalmazni konkrét célokat, konkrét időben, amíg el akarom azokat érni. Szerintem valami hasonló dolog lehet egy nulladik, vagy egy első lépés.
3: Olyan jó lett volna, ha ezeket a kérdéseket előre elküldöm, és mert így most elsőre halva. Én pedig pont úgy gondolom, amúgy azért akartam most utána beszélni, Barbie, mert nem biztos, hogy én például tudok időt szabni sokszor annak, hogy nem tudom letenni dolgokat. És ez konkrét tapasztalatból is, hogy nem mindig tudom előre, hogy mennyire időre van szükségem, hogy letegyek valamit, vagy mennyi időre van szükségem mondjuk gyógyulni belőle, stb.
4: Igen, itt az idő egy kicsit ilyen, az csak úgy, de hogy egy célt megfogalmazni, hogy hova akarok eljutni. Inkább ezen volt a hangsúly, vagy hogy inkább ezt.
3: Na hát igen, ez mindenképp amúgy ezt akartam én is mondani, hogy egyszer is megfogalmazni egy olyan hát ilyen célt, hogy szeretnék eljutni oda, hogy egyszer csak ne befolyásoljon engem ez többé. Az, amit tettem, vagy az, amit mondtam, vagy az, amit ahogy megbántottam a másikat, vagy az, amit amilyen bűntudatot most érzek, hogy az engem egyszer csak többé ne befolyásoljon. Igen.
2: Hát, amit ahhoz a gondolathoz így, vagy Andriéknak a gondolatmenetéhez csatlakozva, vagy annyit fűznék hozzá, hogy igen, hogy ezt tudatosítani talán, hogyha most valami tényleg, hogy mondjam, valami súlyos dolog indította fel benned a bűnbánatot, hogy nem egyenlővé teszed magadat a tetteddel. Ez szerintem az újrakezdésnek is egy lényeges pontja, de nekem ami benne megfogalmazódott, az az imádság amúgy. Hogy igen, önreflexió, ez elsősorban szerintem ez, és ezt követően pedig, hát akár amit Barbie te mondtál, ez a konkrét céloknak a meghatározása, de hogy szerintem ez is mind eredménytelen, hogyha ezt nem kíséri imádság, vagy hogy igen, szerintem ez a legfontosabb talán. Az a reflexió és az imádság.
1: Nekem is az ima jutott eszembe, az értékeknek a keresése, a Jóistennek a keresése és ennek az erősítése. És nekem nagyon tetszett ez a konkretizálás, úgy időben is, célokban is, mert úgy azért hajlamosak, vagy én legalábbis hajlamos vagyok elfelejtkezni, vagy hogy egy szituációba belekerültem, igen, abból tanultam valamit, megvoltak ezek a lépcsők, vagy lépések, de igen, hogyha a legközelebb is belekerülök, akkor nem vagyok benne biztos, hogy teljesen másképp fogok cselekedni, vagy hogy így ezeket egy kicsit jobban szem elé tűzni, hogy igen, itt valóban történjen egy újrakezdés, hogy egy bűnbánat és egy valódi újrakezdés, hogy csökkentsem az esélyt annak, hogy újra elesek. És itt tényleg azt nem lehet meghatározni, hogy erre mennyi időnk van, vagy hogy mennyi időbe telik mindez, de nem szabad elfelejtkezni róla.
0: Úgy látom, a mai műsoridőnk lejárt, úgyhogy el is búcsúzunk lassan a kedves hallgatóktól, akik ma este önökkel voltak.
1: Sebessin Imelda,
2: András Johanna,
3: Bözeti Adrien,
4: Odor Barbara
0: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Árpádházi boldog Jolán, özvegy apátnő. Árpádházi boldog Jolán királyi és szent családtagja, Magyarországon született 1235 körül. Apja IV. Béla király, édesanyja pedig Laskaris Mária, a konstantinápolyi császári családtagja volt. Nagynénjei közé tartozott Árpádházi Szent Erzsébet és Prágai Szent Ágnes, nővére Szent Kinga, húga Szent Margit, valamint unokatestvérei között Boldog Gertrud és Boldog Szalomé is. A szülői házban mindössze 5 évet tölthetett, melybe a tatárjárás is beleesik. Szülei ekkor Krakkóba vitték, és nővére Kinga Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent életű nővérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény nő eszményét. 1256-ban felesége lett a kaliszi hercegnek Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krakkói székesegyházban tartott esküvői szertartás után a fiatal pár a férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött. 23 évet élt példás keresztény házasságban Jolán. Nem csak származása, hanem erényei szerint is királyi lélek volt, ezért nem esett nehezére, hogy úgy engedelmeskedjék férjének, akár csak az úrnak, tudván, hogy a férfi épp úgy feje az asszonynak, mint Krisztus az egyháznak. Véleményét, akaratát soha nem akarta ráerőszakolni urára. Nem vitatkozott és nem védekezett, akkor sem, amikor a rossz tanácsadók férjét ellene és az egyház ellen hangolták. Imádkozott, tűrt és várt. Isten pedig, aki csak azért engedte meg egy időre férje elhidegülését, hogy próbára tegye és megtisztítsa szeretetét, amikor a hamis tanácsadók gonoszságára fény derült, kétszeresen visszaadott neki mindent, ura szeretetét, tiszteletét, elismerését.

nem csak azt kérte Istentől, hogy hozza haza hitvesét és gyermekei atyát, hanem azt is, hogy a csatában is őrizze meg férje szívét a kegyetlenkedés és a bosszú indulatától. Amikor Boleszláv az egyik csatából halálos sebbel tért vissza, Jolán éjjel-nappal, el nem távozva a betegágytól, egyszerre tartotta önmagában is, férjében is a reményt, s készítette hitvesét az elköltözésre. Arra a kis időre, amíg nem látják egymást. 1279-ben halt meg Boleszláv. Jolán ekkor felosztotta vagyonát az egyház és a rokonai között, s visszatért a krakkói udvarba Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett. Ekkor a két nővér az Ószandeci Clarissa kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben. Kinga halála után 1292-ben Jolán átment a Gniezói kolostorba, melyet férje alapított. Apátnővé választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, rejtetten viselt szenvedései tökéletesen egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran megjelent neki és kinyilatkoztatásokban részesítette. Így halála napját is előre megmondta. 1298. június 11-én Lengyelországban meghalt. Árpádházi Boldog Jolánt a Gniezói Clarissa kolostor kápolnájában temették el. Halála után gyorsan elterjedt tisztelete. Sírját zarándokok keresték fel, és sokan kaptak rendkívüli kegyelmeket.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ha a jót követed, jó leszel. Tartja egy kínai közmondás.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy beszélgetésre hívom meg önöket a mai műsorban, Egyed Júlia Református Iskola lelkésszel. Isten hozott Júlia a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, békesség Istentől, szeretettel köszöntök mindenkit, és téged, Szilvia.
1: Köszönöm szépen. Megkérlek, hogy röviden mutatkozzál be a hallgatóknak, hogy ki és mivel foglalkozol, hogy hogyan jutottál a lelkészi pályára esetleg röviden.
2: Hát, hol is kezdjem? Azzal kezdem, ami most a szívem csücske, az iskola lelkészség. 2003 óta létezik ez a lelkészi munka a református egyházban. Azóta vagyok én iskola lelkész, már azelőtt is a református csoportokban, a Gulliver óvodában végeztem foglalkozásokat, és hát egy külön világ az iskola a református lelkészség tekintetében. Nagyon szeretem. A lehető legtöbb ajándékot kaptam ebben a munkában, ami lelkészként kapható. Azelőtt gyülekezeti lelkész voltam 6 évig, Mikóújfaluban és Sepsibükszádon, ahogy a teológiát elvégeztem. Ez következett majd, utána ennyi hosszú ideje már, hogy iskola lelkész vagyok, és egy csodálatos fejlődést tudtam megtapasztalni itt a Szentgyörgyi Református kollégiumban ezek alatt, az évek alatt. Családomról azt tudom elmondani, hogy Olcemen élünk, férjem ott lelkész, ő szintén tanít a református kollégiumban, 3 felnőtt gyermekünk van most már, hál' Istennek, akik ketten már elköltöztek a fészekből, az otthoniból, és a legkisebb, ő első éves egyetemista, és ő még egy kicsit a miénk.
1: Veletek van.
2: Így van, így van.
1: A mai beszélgetésünk témája a kudarc tanulása, nem a tanulás kudarca. Ezzel a címmel tartottál a Szent József plébánián, a Szülők Iskolája program keretén belül egy előadást. A mai műsorban ezt szeretnénk megosztani a hallgatókkal. Elmondtad többek között az előadásodban, hogy lelkesen készültél és kutattál. Erről egy kicsit akkor röviden. Mi motivált, honnan jött az előadásodnak a címének az ötlete, és hogyan sikerült neked ezt az előadást összeállítani?
2: Hát igen, a lelkesedés az onnan jött, hogy rengeteg új gondolatot találtam, ahogy olvasgattam és keresgéltem ebben a témában. Az ötlet igaziból onnan érkezett, hogy a férjem hallgatott egy amerikai egyetemi tanárt, nézte a videóit, aki a Duke Egyetemen, Dr. Aaron Didin, a Duke Egyetemen külön kurzust tart kudarc és a hibázás kapcsán, és rengeteg jó gondolat fogalmazódott meg, hogy engem ez a kérdés megtalált, ez azért történhetett, mert már jó pár éve az iskolában elindítottunk egy tehetséggondozó programot. Voltam képzésen is, ami a tehetséggondozást jelenti. Jártam olyan iskolában, ahol ez rendszerként működik, és olyan területekkel is foglalkoztam egy kicsit, ami az alulteljesítést jelenti, és hogy ugye a tehetséggondozásban, ahogy én észrevettem, az egyik nagy kérdés az a motiváció kérdése, hogy mi az, ami elindítja a gyereket arra, hogy egy kicsit többet dolgozzon, mint amit muszáj, vagy mint amennyit esetleg elvárnak tőle, igen, hogy azokat a belső erőket hogyan tudja magában megmozgatni. És ez is egy rendkívül érdekes terület, ami új és nagyon megtalált engem, mert hogy rendszer szinten működik, és nem egy kiválasztott gyereket jelent, hanem több lehetőséggel próbáljuk meg kínálni a gyerekeket, hogy azokból, vagy azokba bekapcsolódva megtalálják magukban azt, hogy az érdeklődés, egy dologban való elmélyülés az mennyi belső erőt és energiát tud felszabadítani a sok befektetett munka ellenére. És valahol ez a kérdés itt is megtalálható a kudarcok kapcsán és a kudarcok tanulása kapcsán.
1: Mit jelent a kudarc? Mint szó, tehát nyelvtani, nyelvészeti szempontból, világi szempontból, és akkor majd rátérünk, hogy a szentírás szempontjából is mit takar.
2: Hát ugye, amit elsősorban iskolai kudarc területén értjük, az az alacsony, vagy nem megfelelő teljesítmény, amit a gyerekek megélnek az iskolában. Maga a szó az egy német eredetű szó, pórul járni azt jelenti, és úgy benne hordozza a Kurzzukommann, hogy benne hordozza azt a szemléletet is, ahogyan mi erről gondolkodunk, hogy valamilyen helyzetben, valamilyen szituációban én pórul jártam, nem sikerült megcsinálni, elérni, megvalósítani, tehát a sikertelenség, a kudarc, amivel az ember
1: szembesül
2: sok helyzetben szembesül, és hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Mert ugye az iskolai kudarc is nem csupán a tanulmányi eredményeket jelenti, illetve egy nagyon komplex, összetett kérdés, mert ott benne van értelemszerűen a kognitív képesség is, de az érzelmi intelligencia is, a motiváltság is, a társas kapcsolatoknak a dinamikája, ami nagyon erősen nyomot hagy a gyerekeken, és hát a külső körülmények, az otthoni, meg az egyéb külső körülmények, szociális körülmények is befolyásolják azt, hogy valaki kudarcot él meg az iskolában.
1: Igen, itt most egy gyakorlati példát esetleg, hogyha eszedbe jut, ez nem volt megbeszélve kettőnk között.
2: Gond,
1: tehát a gyerekekkel kapcsolatosan, tehát hogyha mondtad, hogy vagy társas kapcsolatok terén, vagy a tanulás terén, tehát hogyha biztos, hogy találkoztál, csak hogy
2: igen,
1: egy gyakorlati példát esetleg, hogyha megosztanál.
2: Van olyan gyereket, hogy nagyon sok ilyen helyzetet lát. Nagyon egyszerű, hétköznapi dolgok ezek. Tehát van olyan gyerek, aki egy sikertelenség nyomán, egy nem sikerült feladat nyomán többet nem próbálkozik. Tehát, hogy többet, ő ezt nem tudja, ő ezt nem képes, és nyilván fél a megszégyenüléstől is, mert hogy ez is megint a szemléletünk, hogy fél, hogy megszégyenül azzal, hogy ő nem tud valamit, és inkább hátralépik, nem akarja, nem vállalja tovább. Van olyan is, aki talán az otthoni nem megfelelő hozzáállás miatt, tehát a nem segítség, amit nem kap meg otthon, a motiváció, amit nem kap meg otthon, ez veti hátra őt a tanulásban.
1: Ez most a tanulásban a feladatokat illetően gondoltál most erre?
2: Feladatokat is, igen. Tehát a matek feladatot, igen, is, nekem nem sikerült, többet nem csinálom, pont. Én ezt nem tudom.
1: Igen. És te, mint iskola lelkész, milyen kudarcokkal találkoztál? Egy kicsit most pontosítsuk.
2: Igen, úgy gondolkodtam is ezen a kérdésen, hogy ha ezt tőlem megkérdezed, akkor én erre mit is válaszolok? Igaziból én nem tudom, hogy miért teszi ezt a Jóisten velem, de hogy nagyon ritkán kerülök kudarc helyzetbe. Tehát az életem nagy kérdéseiben is, nem tudom, hogy ez az én szemléletmódomból adódik-e, de az életem nagy kérdéseiben is. Én nem tudom, mint egy ilyen csúszkán az Úristen engem átvezet. Hatalmas nagy kudarcot nem éltem meg. Kisebbeket igen. Tehát amikor nem sikerült egy gyerekkel úgy beszélgetni, hogy én azt a váltást meg tudjam hozni benne. Vagy esetleg szülővel nem sikerül úgy beszélgetni, hogy megérezzem, hogy vagy ő megérezze, hogy mi lenne az a következő lépés, amit tenni kell. Tehát ilyen adódik, igen, ilyen adódik.
1: Sikerül motiválni a gyereket például, tehát hogyha most a kisebb kudarcokat, mert azokat mondtad, akkor sikerül motivációt adni és találni a gyerek számára?
2: Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, tehát, hogy ami rajta múlik. Sokszor szeretném azt, hogy mindent is tanítsak, tehát mateket is, humánt is, magyart is, biológiát is, mert hogy ezekben a helyzetekben vannak a gyerekek kitéve nagyon sok kudarcnak, és ez a biztatás, ez a motiváció, ez igaziból folyamatos kell, hogy legyen. És egy állandó ott állást kér tőlünk, felnőttektől. Hát olyan nincs, hogy egyszer megértettem, és mindig úgy tudom majd csinálni. Hát ez ilyen nincsen. Hát megértem, és kapok egy segítséget, egy jó szót, egy mozdulatot, egy tekintetet, egy biztatást, és az tovább tud lendíteni.
1: Jó, akkor egy kicsit térjünk vissza az előadásodhoz, mi az, amit még szeretném mondani a kudarcról, hogy elméleti szinten esetleg, ami még segíti a hallgatókat.
2: Igen, van néhány.
1: Szentírás szempontjából.
2: Igen, arra is. Van néhány fogalom, amit talán nem baj, hogyha elgondolkodunk rajta, hogyha elgondolkodnak a rádióhallgatók rajta, hogy ugye úgy beszélnek róla, hogy a személyiségünk része az, hogy én kudarckerülő vagyok, vagy sikerorientált vagyok. Mert hogy érezzük magunkról, hogy vannak emberek, akik sikerorientáltak, és vannak emberek, akik kudarckerülők, és ezeknek van néhány jellemzője, hogy ki a sikerorientált, és ki a kudarckerülő. Hát a sikerorientáltról úgy hamarabb megmondjuk, hogy ki az. Ugye az, aki magabiztosabb, aki feltalálja magát helyzetekben, aki a saját képességének tartja azt, hogy ő sikeres, vagy jól sikerülnek a dolgai, az a sikerorientált, aki mer szembenézni az általa elkövetett hibákkal. Egy nagyon egyszerű példa, hogy az a gyerek, aki a felmérőjét, vagy a leckéjét megnézi felmérő után, hogy hol hibáztam, az valószínű, hogy sikeresebb, mint az, aki inkább nem is akarom látni, hogy mi az a hiba, amit elkövettem. Mert hogy nem, majd aztán a jegy megmutatja, de én nem akarom.
1: Szembesül.
2: Igen, igen. És ott van a kudarckerülő, aki nem vállal be helyzeteket. És sokszor képességein alul teljesít, mert hogy nem meri bevállalni azokat a helyzeteket, ahol neki esetleg kudarccal kell majd szembesülni. Hát, hogy a kudarckerülő az, aki mindig legjobb akar lenni, de nem, és csak olyan feladatot vállal, amiben biztos, hogy az neki jól fog sikerülni.
1: Még további jellemzőket esetleg, hogyha pontosítanál, hogyha a szülők vagy a gyerekükben is, hogyha felismernék ezek alapján, a jellemzők alapján, hogy ki hova tartozik.
2: Igen, a kudarckerülő gyerek fél a megmérettetéstől. Legyen ez egy verseny, de lehet ez egy egyszerű játék is, amiben bele kell állni, és ő fél kikapni abban a játékban. Tehát az a kudarckerülő. Vagy olyan feladatot választ, ami, igen, ezt mondtam, hogy biztos, hogy sikerül. Tehát, hogy nem a képességei szintjén választ feladatot, hanem alatta. Hogy biztos legyen a jó eredményben. És nem szereti az olyan feladatokat, ami rajta áll vagy bukik. Tehát mindig kell mellé valaki, hogy megossza a feladatot, ezzel a felelősséget is. Hogy az eredmény, főleg a bukás ne csak rajta múljon. Tehát ez a nagy-nagy félelme. A kudarckerülő az, aki könnyen abba hagy dolgokat. Tehát, hogy nem sikerült az első hibánál, abba hagyja, nem folytatja, nem küzd meg, nem próbálkozik újra. Elkedvetleníti a kudarc, motiválatlanná teszi a kudarc, és főleg úgy érzi, hogy a kudarc az megszégyenülés. Tehát, hogy a kudarc őt minősíti. Hogyha neki valami nem sikerül, akkor ő nem elég jó. És ezért nem igazán tud kibontakozni, és az eredményei sem tükrözik azt, amire ő képes lenne. És kérdés az, hogy mitől függ ez a dolog, hogy így születünk, ugye? És azt figyeltem meg az olvasgatásaim során, hogy ez a hozzáállás, hogy sikerorientált vagyok, vagy kudarckerülő vagyok, ez egy inkább egy tanult hozzáállás, és kevésbé örökölt hozzáállás.
1: Mennyire sikerült neked, mint pedagógus, megtanulni ezt a hozzáállást? És mikortól, tehát pályádnak amelyik szakaszától, vagy hogyan ismerted fel, hogy ezt lehet és kell tanulni, ezt a hozzáállást?
2: Hát így, ahogy készültem erre a szülők iskolája előadásra, az egyik internetes oldalon, már nem tudom hol, ki lehetett tölteni egy tesztet, hogy az ember kudarc kerülő-e, vagy sikerorientált, és mivel én már előre olvasgattam dolgokat, és kipróbáltam, hogyha én jól válaszolok, akkor milyen eredményt fog hozni. Nyilván nem hazudtam túlságosan nagyokat, de hogy kudarckerülő vagyok.
1: Még így is.
2: Még így is kudarckerülő vagyok, mert hogy nem nehezen viselem el, hogyha hibázok, viszont ez változott, tényleg tanult dolog. Tényleg tanult dolog. És talán az én esetemben inkább egy szégyennek gondoltam azt, hogy ha hibázok, akkor nem voltam elég ügyes, nem voltam elég felkészült, és hogy én hibáztam. Nem mostantól változott a szemléletem, azt hiszem, hogy hozza az élet is egy kicsit, ahogy az ember a hibáival szembe tud nézni, illetve a kudarcait meg tudja vizsgálni, mert ez megint lényeges dolog, így ahogy a kudarcról keresgéltem és gondolkodtam, hogy megvizsgálni, hogy mi az, amit hibáztam, és az egyik nagy segítség felnőtt embernek talán az, hogy én tudom a szakmámat. Tehát, hogy ismerem azokat a dolgokat, amikkel én dolgozom. Tehát, hogyha kudarcom is van, ha valami nem sikerült, akkor nézzem meg, hogy miért, hol csúszott el, és ne engem minősít. Tehát, ha én a munkát elvégeztem vele, én ismerem a szakmámat, én tudom, hogy mit csinálok, akkor a hiba nem engem minősít, hanem valamiért. Hibázhatok én is, de nem vagyok rossz attól, hogy hibáztam, hanem hogy nézzem meg, hogy hol volt az a lépés, amit nem jól tettem. Igen. Vagy mi volt az a körülmény, ami, mert külső körülmény is közrejátszhat egy ilyen dologban, ami miatt valami nem sikerült.
1: Hajlamosak vagyunk megítélni és elítélni magunkat és másokat is, azért egy cselekedete alapján, amiről mi úgy gondoljuk esetleg, hogy az most nem jó. Csak most az a kérdés, hogy mi a jó és mi az igaz.
2: Igen, nagyon hajlamosak vagyunk
1: el. A Szentírás szerint mi a kudarc?
2: Hát a Szentírás szerint igazán nagy élmény volt felfedezni, hogy a Szentírás bármilyen régi időzőjelben mondva, régi szövegek vannak benne. A Szentírás nagyon jó szemléletmóddal beszél erről a kérdésről. Tehát az található meg a Szentírásban, hogy az ember életében ott vannak ezek a történések. Tehát a Jób példája az egyik legjobb példa, ugye a Jób könyve. És a Jób története ott írja, hogy az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Tehát, hogy ezek a helyzetek ott vannak az ember életében. És hogy küzdjük le ezeket, ez nagyon szép szemlélet van. Tehát van az a helyzet, amit Jézus mond a tanítványainak, hogyha betértek egy városba, és ott nem fogadnak titeket szívesen, akkor még a port is verjétek le a lábatokról. Tehát, hogy nem a ti hibátok az, hogyha titeket nem fogadnak olyan lélekkel, ahogy szeretnétek. Hát akkor onnan el kell menni, tehát ott más, az nem az a hely. De és hogy nem a ti hibátok, ez az egyik, ami a kudarcról beszél, verd le a port a lábadról, és lépj tovább. Hát ennél jobb szemléletmódot, lépj tovább, menj a következő állomásra. Hát megérted azt, hogy beszéltél, mondtál, és nem volt semmi, az égvilágon semmi eredménye. Lelkészként ennél nehezebb helyzeted, hogy beszélsz, és látod, hogy semmi eredménye. Ez nem a kellemes érzés, de hogy vedd le a port a lábadról, és lépj tovább. Ez az egyik, amit a kudarccal kapcsolatban nekünk jól meg kell érteni. Másik, amit zsidókhoz írt levélben olvashatunk, hogy amikor az előttünk levő példaképeket, hithősöket említi a zsidókhoz írt levél, hogy nagy serege vesz körül. Tehát van, akire felnézni, van, akiről mintát venni, van, akinek a példájába belekapaszkodni, és azt mondja, írja itt ebben az igében, hogy dobjunk le mi is magunkról minden terhet, ami akadályoz bennünket. Tehát, hogy tegyük félre ezeket a terheket, és még azokat a bűnöket is, a mi sajátjainkat, amelyek akadályoznának, és kitartással fussuk végig az előttünk levő utat. Hát a kitartás megint egy olyan fogalom, ami a kudarc kezelésében egy fontos fogalom. És számunkra ott van a Szentírásban egy hatalmas nagy segítség, ami szintén itt ebben az igében található, hogy le ne vegyük a szemünket Jézusról. Hát, hogy mi úgy tudunk a kudarcainkkal küzdeni, illetve azokból tanulni, hogy közben ott van Jézus, egy olyan fogózkodó, ami biztosan tart bennünket. Le ne vegyük a szemünket Jézusról. És ott van Pál apostolnak is a példája, aki azt mondja, hogy megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Minden körülmények között. Tehát ha nem sikerült valamit elérni, ha nincs meg valami, ha kudarcot vallottam, elégedett legyek. Mert hogy...
1: Hálás legyek azért, ami van.
2: Hát és hálás azt nézem, azért,
1: hogy mi nincs.
2: Ne azt nézem, ami nincs, illetve minden helyzetben van lehetőség, és van amibe belekapaszkodni, és van amiből tanulni, és a kudarcok is egy ilyen helyzetek, hogy lehet belőlük tanulni. Csak
1: helyes hozzáállással.
2: Szembe kell nézni velük. Igen, meg kell nézni. Tehát, mint a gyerek, amikor egy nem sikerült felmérő után belenéz a füzetébe, vagy a könyvébe, és újra olvassa, mit kellett volna nekem ide írnom. Hogyha felmérőben nem is tudta leírni, de ha újra olvassa, az már szinte azt jelenti, hogy megtanulta. És hogyha én a kudarcaimat nem vizsgálgatom meg, akkor nem tudok belőlük tanulni. Legyek elégedett minden helyzetben. Nem kellemes érzés a szükség, mert ugye Pál apostol arról beszél, hogy ismerem a jól lakást és az éhezést, a szükséget is és a bőséget is. Tehát, hogy nem kellemes érzés, de az ember nem él meg mindig kellemes érzéseket, és lehet, hogy a kellemetlen érzéseiből tanul többet.
1: Igen, a választ adtál egy következő kérdésemre, hogy hogyan lehet helyes hozzáállást, és hogyan lehet, tehát most például, hogyha van valaki a hallgatók közül, aki szülőként egy kudarcot, egy sikertelenséget tapasztal meg a gyerekével, az iskolai életével kapcsolatosan, vagy most lehet bármilyen betegség a gyerek életében, vagy hogyha felnőtt gyerekei vannak is, tegyük fel, hogyha a házasságuk, vagy a gyereküknek éppen tönkrement, akkor tehát, hogy hogyan tudjam, vagy ki, vagy mi az, ami, tehát amiből erőt meríthet, tehát, hogy
2: igen, kezdjük ezt a kérdést azzal, hogy mi hogyan tekintünk a kudarcra, és ebben nagyon segít minket a Szentírás szintén egy nagyon ismert történetével, a tékozló fiú példázatával. Mert hogy az egy olyan történet, ami egy hatalmas nagy bukta egy ember életében, aki azzal szembesül, hogy amit ő elképzelt, illetve nem tudom, képzelte el egyáltalán valamit, és ezzel is a mai kornak egy jelensége. Úgy látom, hogy a fiatalok nehezen mernek elképzelni bármit is az életükkel kapcsolatban, hogy ebben egy hatalmas nagy kudarc van. És ott van ebben a történetben ugye a nagyobbik testvér, aki amikor a kudarcot vallott fiú hazatér, akkor rá számon kér mindenkit, hogy őt most miért kell visszafogadni, és miért kell megünnepelni a kudarcában a levágott hízott borjúval, és a gyűrűvel, és a ruhával, és a saruval, hogy miért kell ezt most megünnepelni. És hogy itt van a nagyobbik fiúnak a példája, aki egy olyan álláspontból nézi ezt az egészet, hogy ugye ő a tökéletes, a fedhetetlen, a mindent nagyon jól tudó, a mindent tökéletesen elvégző, ezt sorolja el a történetben az apának, hogy én mindent megtettem, amit kértél, soha ellened nem szóltam, mindig ott voltam, és én. Tehát, hogy nagyon szépen, csodálatos ez a történet, nagyon szépen rávéglágít arra, hogy amikor mi a másik kudarcát megítéljük, akkor mi mindig a nagyobbik fiú pozíciójából ítéljük meg, hogy a tökéletes, a mindent jól csináló, a mindent jól elvégző, a soha nem hibázó,
1: úgy gondoljuk,
2: lennék én szülőként. Tehát, hogy amikor a gyermekem kudarcát nézem, nem kell egy szót se szóljak még, a gyermekem kudarcát nézem, akkor én mindig ebbe a székbe ülök bele. Hogy hogy kellett volna azt tökéletesen megcsinálni. De hogy én sem vagyok az. Tehát, hogy sokszor érzem azt szülőkről, hogy hát szeretem, persze, hogy szeretem a gyermekemet, a legfontosabb számomra, de hát jaj, hát ő...
1: Hogy nehéz megtenni a szülőnek azt a lépést, ami igazából kényelmetlen lenne, úgy érzi saját maga számára és a gyereke számára is, tehát, hogy úgy gondolja.
2: Hagyja el ezt a mondatnak, ezt a sóhajtó részét. Üzze ki magából a mondatnak ezt a sóhajtó részét. Szeretem a gyermekemet, pont.
1: De ez még nem azt jelenti, hogy nem hívom fel a figyelmét?
2: Az más kérdés. Hát ez a szemléletemet mutatja. Ez a szemléletemet mutatja, hogy szeretem, nagyon szeretem, de hát jaj, ő. Hát ezt valahogy rakjuk ki a fejünkből.
1: Igen, de akkor el is kell mondjam én, mint szülő a gyerekemnek, hogy azért mi az, amit nem jól tettél, csak nem mindegy, hogy hogyan. Mondom el.
2: Hogy is? Hogy is mondjam, hogy jól érthető legyen? Honnan kezdjük a nevelést? Hát, hogy honnan kezdjük a nevelést? Amikor egész kicsi korában én mindent jobban tudok helyette. Amikor egész kicsi korában alig engedem, hogy a lábán járjon, mert hogy ő elesik. Mert hogy ő, ha elesik, összepiszkolja a ruháját. Mert hogy ő, ha eszik, akkor a kanállal félre csöpögteti az ennivalóját. Mert hogy nekem nincs türelmem végignézni a hibázásait. Tehát ha én attól a pillanattól kezdve engedem, hogy önálló legyen, akkor megtapasztalja azt, hogy ő tud dolgokat megtenni, és én nem vagyok vele elégedetlen. És ahogy nő, úgy lehet ezeket mind több és több dologban érvényesíteni, és az önállóságát engedni, viszont egy jó értékrendet megmutatni. Mert a kudarc megélés és kudarc kezelése, ez az első számú példák, mi szülők vagyunk a gyerekeink számára. Én hogyan élem meg ezt a kudarcot, illetve hogyan gondolkodom róla? Ezt úgy olvassák le, mint minden egyebet a mi viselkedésünkről. Minden beszélgetés nélkül is leolvassák. Hogy mit tudunk még segíteni ebben a kérdésben, hát egyrészt nem beszéltünk még egy fogalomról, és ez a

0: tettél a hallgatóknak, hogy megismerjék és felismerjék a saját életükben és a gyerekük nevelésében a esetleges nehézségeket, buktatókat vagy hiányokat. Következő adásban folytatjuk ezt a témát. Én köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai esti beszélgetést, és akkor folytatjuk a következő adásban is.
1: Köszönöm szépen, nagy örömmel.
0: Búcsúzik a hallgatóktól
1: Egyed Júlia
0: és Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek, és nem csak. Farkas Szilvia műsorát hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által